Kezdjetek nevetni, csak semmi melodrám. Senki bele nem hal, még komédiába. Ripacsok színészet, az élet a diéta. Minek őre menni,

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Csak slágerek a 80-as, 90-es és 2000-es évekből.
2: Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.

szívemen is új, egy szürke taxi vár az üvegajtón túl, a főbejárat előtt.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Betiltanák itthon a kotorék vadászatot. Rekordasszálytól tartanak a szakértők. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Most érdemes legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébi. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól, több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést, aki még nem kapta meg, az a napokban számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására, aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát és kezdeményezik a cég megszüntetését. 3 hét múlva érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyigazolványok, figyelmeztet a belügyminisztérium. A régi okmányt az új átvételekor le kell adni. Nem érdemes az igazolványcserét az utolsó pillanatra hagyni. A kormányablakok bővebb kapacitás mellett soron kívüli ügyintézést biztosítanak az érintett idős állampolgároknak az augusztus 3-ai határidő előtt. A kotorék vadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorék vadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasszálytól tartanak. Az elmúlt napok esői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt, a víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók, a hőség pedig fokozódik a napokban, már is mondom a részleteket. Visszatér a kánikula, ma sokat süt majd a nap, de átmenetileg jobban beborulhat az ég. Reggel még a középső tájakon, délután egyre inkább a Dunától keletre számíthatunk, elszórtan záporokra, zivatarokra. Néhol felhőszakadás, jégeső sem kizárt. Általában gyenge marad a szél, csak zivatarok környékén erősödik meg. 30 és 34 fok között alakulnak a csúcsok. Holnap is folytatódik a napos meleg idő, helyenként lehetnek záporok, csütörtökön 30-35 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Retro Rádióban.
2: Visszatér a kánikula, kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon. Fizethet Amerika a jogellenes vámok miatt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb hőhullám közeledik, visszatér a kánikula, ám extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
3: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az időjárási kupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
2: Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, főszabály szerint július 15-től, tehát mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkben. A kotorékvadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorékvadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. Már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni azon vállalatok részére, amelyeket az amerikai legfelsőbb bíróság szerint jogalap nélkül sarcolt meg a kormányzat. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja, immár hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Emelkednek az üzemanyagárak, a holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin literjéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
0: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels.
1: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra kell készülni. Akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, adta írul az Útinform. Közben az M3-oson Mogyoródnál a Vásáros-Namény irányába tartó a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leállósávon közlekedhetnek. Végül az M5-ös autópályán átépítik a 74-es kilométernél lévő Kecskemét észak csomópontot. Jelenleg csak a Budapest felé vezető felhajtóág járható. A lehajtóág zárva van.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 6 óra 8, jó reggelt, Agrárszerda, azt most tudom, jó reggelt mindenkinek, szevasztok, drága hallgatók. Jó reggelt, Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Gyuri, neked is,
2: jó reggelt. Szevasztok.
0: Szia, Anett, jó reggelt.
1: Jó reggelt, sziasztok.
0: Milyen ilyen gyászosban? Nyárit eldobtad, a nyári hangulatot.
1: Nem, ma hűvösebb volt reggel, és gondoltam, felveszem ezt a cicadreszt.
0: Cicadressz.
1: Ez egy ilyen
0: igen, Gyuri, lilában. Jó, mindenki jól néz ki. Nem tudom, egyből térjünk rá a meccsre? Csak aha, te láttad meg én? Én sem láttam egyébként. Én az első fél időt láttam, és aztán, hogy összefoglalott ma reggel.
1: Ugyanez, összefoglalott láttam.
0: Aha. Jó, a spanyolok vannak a döntőben, gyerekek. Fantasztikus, egyiket a franciák fantasztikusak voltak, de most ez nem jött nekik össze, ez a meccs 2-0.
2: Nekem ez egy picit meglepetés, komolyan mondom. Én azt gondoltam, hogy úgy ott lesznek a döntőben a franciák, mint a húzat.
0: Én is, de mondták is, tehát én olyan tévét néztem, ahol a kommentátorok nem nem hagyott sok teret, ott nyitott hagyta ezt izé, és akkor összeszedték is be, hanem tehát ez a magyar tévé, hanem ahol például Thierry Henry és Zlatan Ibrahimovics voltak a kommentátorok.
1: Oh. És ők máshogy fogalmazták ezt az egészet meg?
0: Ők úgy fogalmazták meg, hogy egyszerűen a spanyolok esélyt nem adtak a franciáknak. Tehát ugye annyira Zlatan mondta, hogy a spanyolok igazi csapatként játszottak. Nem egyéniként, nem sztárocskák egy csapatban, hanem igazi, és ez volt a különbség most, ma. De amúgy fantasztikus volt a francia csapat, Deschamps ott dicsérik, most visszavonul. Nagyon-nagyon, de hogy igazi csapatként viselkedtek, akkor is, ha ott van egy Lamine Yamal, ő is abszolút csapattag volt, és így játszották végig nagyon-nagyon tudatosan az egészet.
2: Sőt, ő arról egyébként most nyilatkozott az elmúlt napokban, mert sokan elkezdik piszkelni, nem nagyon rúgta a gólokat itt a VB-n, hogy azt mondja, hogy a csapatot nézzék, ne őt, hanem itt a csapat teljesítményén van a hangsúly, és ebben tök igaza van.
0: Teljesen igaza van. És hogy ezt 19 évesen, tegnap lett annyi, azt hiszem, 19 évesen így tudja, hát, amikor 19 éves volt, hát buzgott benned, a bugyogott benned a tesztoszteron, és mindenhol gólt rúgtál, ahol jártál.
2: Így van, még 5 éve is, persze, nem, hogy 19 évesen, abszolút.
0: Igen. De mit csinálsz? Hát a 19 évesen, mit tudom én, elit kerül egy labda a Keszthelyi főtéren, véletlenül.
2: Belerugok.
0: Ne, ha nem.
2: Persze.
0: De mit csinál egy érett fiatal?
2: Elpasszolja. Körülnéz, hogy
0: kinek passzolhatja. Ez a különbség.
2: Ez. Ez. És tényleg, ott nagyon nagy lehet a kísértés, amikor

0: le tud blokkolni egy csapat, hogyha a másik annyira domináns. Hát persze, akkor hiába, nincs varázslat.
1: Meg kellett találni azt, hogy ki, melyik csapaton milyen fogás van. Mind a kettő egymás ellen készült, de az kétségtelen tény, hogy most a franciák nem tudtak fogást találni a spanyolokon. Tehát egyszerűen letámadt a spanyol válogatott, és ők ugyanazon gondolkodtak, hogy labdaszerzés, gyors lerohanás, de nem nagyon hibázott a spanyol válogatott, és ezt kell várni 90 percig, hogy hibázzon a másik.
0: Ez olyan, mint hogy az Évivel mondjuk birkóznánk ma.
1: Ó,
0: és két vára fektetne, megölne, kész. Holnap megint birkóznánk, ugyanez. És előbb-utóbb a Gyurival összeraknánk a taktikát, hogy hogyan lehet Évit, milyen fogást találunk Évin.
2: Pontosan, igen.
0: És valószínűleg jövő csütörtökön már feküdne Évi. Tehát, hogy ez, érted?
1: Mm-hmm. És azon nem gondolkodtál, hogy én is tervezek valamit még. Tehát, hogy látom, hogy nagyon...
0: Nem, mert te magabiztos vagy, és gőgös. És ezért te azt hiszed, hogy ez minden nap így megy. Amikor térdelsz a nyakamon, vörös a fejem, dagad az erem, hab jön ki a számból, és kérem, hogy könyörgök, hogy hagyd abba, Évi.
2: És te kiabálsz, hogy mi van, kisfiú, fáj, ahogy szoktál amúgy mindig.
1: Igen, nagyon bírnám.
0: Ezzel a nagy-nagy magabiztossággal mész haza. Uh-huh. Nem fogsz tető különböző taktikákon törni a fejed.
2: Legyintesz, lenézel. Mi meg ott számolunk, taktikázunk, végig gondolunk.
0: Tabellákat gyártunk.
1: Én nem tudtam, hogy ezt is lehet.
0: Mit?
1: Hát, hogy ilyet is lehet csinálni csapaton belül. Én azt hittem, hogy nincs testiség.
0: Nálunk? Mondom, ha birkóznánk. Tehát ez most egy nagyon fiktív történet volt.
1: Bocsánat.
2: Ne gondold azt, hogy elkezdheted ezt csinálni.
1: Én már beleéltem magam. Tehát azért bírnám.
0: Hogy bármit itt... egyébként, hogy itt kitalálunk a nagy-nagy fantáziánkkal, akkor az Évi gyorsan át tudjuk venni dolgokra, csak mondom.
2: De jobb ezt tisztázni, nem benne.
1: Olyanra nem. A marhaságodra nem.
0: Na, marhaság.
2: Ezek birkózni szeretne, de a marhaság
0: az... Az már nem. Birkózás marhaság nélkül, jó? Gabi bátyám, jó reggelt, ilyen még nem volt, két napja nem tudok süllőt fogni, a Tisza nem folyik, üzeni a McLarenes. Ó, sajnálom, de azt hittem, még a görögök néva is csapkodod a polipot a sziklához. Jó reggelt, bocsi. Megvilágosodtam, eljött a te időd. Bocsi for president. Tökéletes választás lennél köztársasági elnöknek. Helyén van a szíved és az eszed. Okos vagy és nagyon tájékozott az élet minden területén, őszinte vagy, jól kommunikálsz. Az értékrended és az elveid példaértékűek, és nem mellesleg tisztességes és szavahihető vagy. Szociálisan érzékeny vagy, ha kell segítesz másokon. Szóval itt az idő. Bocsi for president. Ez milyen kedves tőled, de én ezt nem vállalnám. Tehát nem szeretem, nem tetszenek a bútorok, amik ott vannak a paléban.
1: Csak ez lenne a gond.
0: Hát nem.
1: De képzeld el, hogy ha megkeresnének most így a vezetőség, és azt mondaná, hogy Gábor, rád gondoltunk. Azért pillanatra elgondolkodnál ezen a tényen.
0: Ez eddig ment így, hogy megkeresték, és rád gondoltunk. Most remélem, hogy... És most nagyon remélem, hogy ez nem így lesz. Tehát, hogy máshonnan kapom a táviratot. De hogy nem, szerintem ez egy baromi unalmas meló. A köztársasági elnöki poszt szerintem iszonyat unalmas. Hát mit csinálsz egész nap?
2: Tele vagy protokolláris eseménnyel.
0: Amire nem vagy kíváncsi.
2: Így van, reggeltől estig.
0: Én még a vidéki polgármestereket sajnálom, amikor végig kell hallgatniuk a kórust, meg a falunak az ünnepe, meg a, és ott állnak, és akkor a díszpolgára a fal. Jesszus Mária, hát én ilyeket nem csinálnék.
3: De ők ezt élvezik.
1: De
0: igen. Semmilyen állami ünnepen se lennék ott. Hát semmi.
1: De képviseled az országodat.
0: De nem, hát képviselem az országomat, oké.
1: Elsősorban nézhetnéd a tűzijátékot, az állami ünnepséget. A lovas katonák előtted mennének el, nem kéne hátrálnod a sor végére.
0: De ez nekem, ez nekem nem élmény.
3: Mehetnél a Vatikánba.
1: Igen.
0: És komolyan.
3: De találkoznál.
1: Azzal találkozhatsz, akivel akarsz.
0: De nem, mert én Stingel akarok találkozni, nem a pápával.
1: Ő is jönne.
0: Nem. Szóval, hogy ebben semmi élvezetes nincs.
2: Köztársasági elnök.
0: És aztán elém raknak egy papírt, amit nem értek, és most aláírom, vagy nem írom alá. És akkor nem tudom, hogy ezzel most kivégzem magam, vagy nem végzem ki magam.
2: Igen.
0: Adok kegyelmet. Ki az a barom, aki ki akar jönni?
1: Ide. Sokkal beszélyes.
0: Írd ma alá. Elnök Gábor. Írd ma alá. De hát pedofil. Nem baj. Nem írom alá. Írd ma alá. Hát kiválasztott meg téged? De pedofil! Jó. Holnap visszahívlak. Hát ez nem meló. Mm-hmm. Stressz.
1: De te változtathatnál ezen, pont ezért téged kérnek. Tehát, hogy értem, hogy te most a múlt...
3: Téged kérnek.
0: Igen.

0: Igen, na majd fejezd be, igen.
1: Igen, téged kérnek, és egy teljesen új rendszer kialakításán dolgozhatsz. Én azért is támogatnám, mert megyünk veled.
0: Jó, persze, a nyilvánvalóan, hát én hozhatnám a tímemet.
2: Igen. Ott is van ingyen parkoló.
0: Ez minimum, az ingyen parkoló.
1: Hát az irodánk átkerülne, a stúdió átkerülne.
0: De bemegyek reggel, ja, hogy rádiózok is közben?
1: Persze, hát reggel szórakoztassuk a népet.
3: Köztársaság jelni kis hó, igen.
0: Nem rossz. Az igen. Már tetszene. Onnan a Páléból?
1: Onnan.
0: A Páléból rádióznánk, az jó?
2: Az jó, igen.
1: És a saját főnökünk leszünk. Érted, amit
0: mondtam. Nemzetközi szinten kikkel kell találkoznom, mert itt mindig a köztársasági elnökök az unalmasabbakkal találkoznak. Tehát tehát a horgász elnök nem találkozott Trumppal szerintem, de lehet, hogy találkozott, nem tudom, csak hogy erről nem voltak hírek nagyon, nem? Most a mostani távozó, ő is, tehát ilyen királyzékkel, abból is az alsóbrangúakkal, nem?
1: De te változtathatsz, még egyszer, te reformáld meg ezt az egészet, te Stinggel találkozol, Bon Jovival, Bryan Adams-el, és akivel akarsz, érted?
3: Valamilyen zenei építkezés lesz az országok között?
0: Miért is ne?
1: Miért ne?
0: Azért hadd csinálja majd köztársasági elnök, amit akar.
3: És egyébként lenne min építkezni zeneileg is ebben az országban, szóval nem rossz az irány.
1: De aztán a Gyuri is lenne a tanácsadó, ő is mondana ötleteket, hogy milyen fesztiválokon vegyél részt.
0: Tehát hát a Gyuri TikTok videókat akarna velem forgatni.
3: Rengeteget. Olyan TikTok csatornád lenne, hogy Bónóval bandázol.
0: Bono, Sting és a többiek, Bon Jovi, jó. Oké, na jó, ezen gondolkodom, jó? Ha jön a meghívó, szólok.
1: Jó, nekem szólj, és segített.
0: Üzenik, hogy Bon Jovi újra turnézik, hangszálműtétje után drukkolta neki, hogy sikerüljön a visszatérés Laca Biáról. Igen, tudjuk, Amerikában lesz egy pár fellépése, és azt hiszem, hogy Európában, Angliában lesz 4, ha jól tudom, és ennyi. Tehát ez nem egy olyan nagy turné lesz. Láttam most egy pár videót, aktuális videót, ahol énekel újra. Nagyon látszik, hogy erőlködik, de a hang az jövöget, jön. De ez már valami, hát ezért 63 éves. Jó, és hát nagyon komoly problémája volt a hangszálakkal. Jó reggelt, bocsi, Lánchíd, rakpart, útsávok, parkolás, most tűzijáték. Jövőre mi lesz? Március 15-e? Karácsony az lesz, azt nem akarja megszüntetni, ugye? De nem tudom, én ebben nem tudok jó pofát vágni ehhez, tehát ez a megszüntető mester.
1: De te ezen is tudnál változtatni, ha elnök lennél.
0: De nincs, tehát nem, azok a büntetések már nincsenek.
1: Ja. Akkor azt meg visszahozzuk.
0: Na jó, tegnap újra néztem Évid a Bocskor 6X-ben. Nagyon egymásra találtatok, és most már tényleg a ti hallgatóitok vagyunk, így nagybetűvel minden, és ez maradjon is így, ketten tökéletesek vagytok, Évi méltó társad, és jól kiegészít, üzeni a mentőc Jani. Jó reggelt, profi Kristófiamnak, mint új hallgatótoknak kérnék egy köszöntést, de nem szoktuk köszönteni. Dinnyét hordunk a Penny logisztikába, Békés megyében. Ez már szabadföldi termés, drága Anett. Tibi.
2: Köszönjük szépen. Na hát remek.
0: Remek, igen. Jó reggelt, és a tankcsapdás Pityú üzenet nekünk. Jó, akkor nézzük az időjárás jelentést Anettől. Azt mondja, hogy záporok frissíthetik a füllet nyárias időt. Szerencsére sokat látjuk a napot, és 30 fok körül lesznek a maximumok. Azt ígérik, hogy holnap is pénteken is hasonló időnk lesz, de már 35 fok is lehet. Henrik és Roland névnap van ma. Ma van a bíróságok napja Magyarországon.
2: Igen. Méltóképpen ünnepeljük meg. Egyébként az ítélkezési szünet is mától.
0: Jó, iszom akkor.
2: Egészségedre, elnök úr.
0: 53 éves Liptai Claudia. Drága Klau, Isten éltessen, puszi. Aztán 65 éves Forrest Whitaker, amerikai színész. Sose hallottam, köszi Anett. 63 éves Bridget Nielsen, őt hallottam.
2: Szívesen.
0: Köszönöm. Őt hallottam. 50 éves lett Diane Kruger színésznő, 76 éves ma Egervári Sándor, egykori labdarúgó, a magyar labdarúgó válogatott korábbi szövetségi kapitánya. Neki köszönhetjük a 8-0-át, vagy micsodát? Mi volt az a hollandok elleni meccs? Lehet, hogy csak 4 volt. 7-8, valami ilyesmi. Jó, köszönjük Sándor, boldog születésnapot. 95 éve Justice for Hungary feliratú repülőgépükkel Endres György és Magyar Sándor átrepülték az Atlanti óceán.
2: Első magyarként.
0: Ez gyönyörű, de milyen igazságot akartak? 95 éve, az mi volt akkor?
2: Hát egészen egyszerűen ugye a politika, hát a 35 volt, 1935, még a második világháború előtt, de az első világháború.
0: De az, aha.
2: És ugye a Horthy rendszer, de gondolom, hogy
0: hát az 35-kor nem volt? Ja, de lehet. Jó, a Justice for Hungary, értem. Na mindegy, ez derítsd majd ki, hogy ezt miért írták ezt a gépükre. Aztán 41 éve először landolt fel ilyen Jumbo Jet, azaz a 747-es Boeing, és 117 éve William Boeing Seattle-ben megalapította a Boeing céget, eredeti nevén a Pacific Aero Productsot. Ó, itt van még valami.
2: Igen.
0: 1799-ben ezen a napon találták meg a rozettei követ.
2: Igen.
0: Amely az egyiptomi
2: hieroglifák.
0: Hieroglifák.
2: Igen.
0: Jól írtad. Megfejtésének alapjául szolgál. Jézusom.
3: Megtaláltak a rozettit, ez maga az.
0: De mindig másra gondolsz, amikor a rozetti szó elhangzik. Én ezt pontosan tudom.
2: Sajnos
3: honnan
2: én is.
3: Tudod?
0: Mi?
3: Honnan tudod?
0: Mert elmondom a hallgatóknak, az ánusz rózsát így becézed.
3: De ezt eddig még mindig nem én mondtam.
0: De igaz, Anett?
2: Igen, sajnos igaz.
0: Sajnos igaz. Gyuri, ezt most vállad már fel.
2: Te így rohangálsz itt. Rosetti.
3: Ti honnan veszitek ezeket a képtelenségeket?
0: A párbeszédeimből veled?
3: Semmi bizonyítékotok
0: nincs. Na, az nincs. Az nincs, de ez egy állítás. És tanúim vannak.
3: Ti nagyon mocskosak vagytok ketten.
2: Nagyon.
0: Aki hallja, az a mocskos?
3: Hogy szövitek ezt?
0: Aki hallja, az a mocskos?
3: Aki hallgatja, igen.
2: Uh-huh. És igen. Aki itt szögdel, vagy hogy kell ezt mondani?
3: Most? Na ez az, és most te vagy a hiteles forrás, aki ezt a szót se tudja kimondani, mi?
0: Most ne támad le az Anettet, hát azért nem a tanúkat nem lehet megfenyegetni.
3: De azt csinálja.
0: Na jó, időjárás Gyuritól Pécs, most már 20 fokos, képzeljétek el, 30 lesz, és napsütés Sopron, 21 fokos, 31 lesz napsütéssel, Calgary most 12 fokos, 26 lesz a csúcs napsütéssel, Békés Csaba 20, 31 lesz felhős idő, Budapesten is felhős idő, 20 van most, és 30 lesz a csúcs. Oké. Na, gyerekek, nyaralni, ez mindig szép, nyáron a nyaralás, mint téma, családi nyaralás. Volt családi nyaralásotok nektek gyerekkorotokban?
2: Volt.
0: Volt ilyen.
3: Csomó. Horvátországba jártunk, wow. Sokat, meg ilyenek. Aha.
1: Micsoda büdös túra mentünk.
0: A büdös tóra? Azóta, ahol a földetek van? Tehát a Csongrád?
3: Gyere, kísérteljük a földünk végén a büdös tóra.
1: Nem tudom, hol van büdös tó, de az volt a neve gyerekkorunkban.
0: És büdös volt amúgy?
1: Hináros volt, igen.
0: Aha, és ezért beposhat.
1: Képzeljétek el, hogy sátoroztunk.
0: Az mindig jó, a sátorozás az mindig kalandos, az tök jó.
1: Elképesztő jó volt.
0: Nem volt jó?
1: Hát sátoroztál már?
0: Én gyerekkoromban igen.
1: És bírtad?
0: Figyelj, nagyon imádtam. De nem úgy, hogy elmentünk kempingbe, ez Németországban volt, és a kertünkben.
1: Hát azért német kemping.
3: Jó, azért. Kertetekben a vadkemping, az jó, az mindig.
0: Ez egy társasház volt, közös kert volt.
1: Jó, hagyjad már.
0: Tehát viszonylag közel a közterületekhez.
3: Azért még pisilni be tudtál menni, ugye?
0: Bementem pisilni. Micsoda anyáékhoz.
2: Ó, Évi, Solt vadkertnél van.
1: Köszi, Anett.
0: A büdös tója, mindegy, szóval, hogy a nyaralás gyerekekkel, ez itt a fő témánk, és ugye ma már teljesen más, hát régen ugye elvitték a gyerekeket a büdös tóra, Gyurit levitték a hévízi strandra, de ma ugye nagyon-nagyon sokan mennek külföldre, all-inclusive szálloda, nagy csúszda, és mi szemszállnak, vagy akár Balatonon, ilyen vagy olyan módon. És azért ezt talán kevesen tudják, akinek nincs gyereke, hogy a gyerekekkel történő nyaralás egy olyan dolog, amire nagyon várunk, vágyunk, és amikor eljön, akkor gyakorlatilag egy full stressz. Egy full stressz, mert szülőként, főleg, hogyha több testvér van, nagyon-nagyon meg kell felelni. Tehát ott az egyiket kened, a másikat mented, a másikat, a harmadikat eteted, a negyediket mented.
3: El tudom képzelni, ez 24 órás szolgálat igazából.
0: Abszolút. Ezeket lefektetni, ezeket megetetni, megmosni a mocskos száját a pizzától, a nem tudom, karúszóját felfújni. Tehát, hogy azért ebbe gondoljatok bele, és egy angol nő ezt megelégelte, egy anyuka, 44 éves amúgy, 4 gyerekük van, és különböző korosztályúak, a legidősebb 14, a legfiatalabbak azok ikrek, azok 7 évesek, és két, úgy hívják az anyukát, ő azt mondta, hogy ő egy évben egyszer csak egy gyerekkel megy nyaralni.
2: Oh, ez jó?
0: Neki jó. Neki jó, mert ő ezt elégelte meg.
3: És egyébként beszéljük meg, hogy a gyereknek jó-e, mert egyébként szerintem még az is.
0: Ó, igen, ez is szempont, hogy a gyereknek jó. Jó ez a 4 gyerek együtt, különböző korosztály stressz, anya stresszel, mindenki stresszel, vagy egy, akit kiemel anya,
1: a kiválasztott,
0: az elmegy anyával nyaralni, anya csak ráfigyel.
1: Szerintem ez valami iszonyat jó gondolat.
0: Igen, és a többi 3 gyerek még apával van. Otthon.
1: Ja. Neki rosszabb.
2: A apa soha nem nyaral, akkor ezek szerint.
0: A, Apa nem nyaral, de most apa nem a főszereplő ebben a sztoriban.
2: Csak sajnálom.
3: Apa szomorúsága most nem téma.
1: Van egy fegyben meg sajnálta.
0: És itt elmondja két az érveket, és beszéljünk majd erről, hogy ez egy rossz szülői hozzáállás, vagy éppenséggel pont az ellenkezője. Egyébként az egyik gyerek autista is, tehát neki tök más igénye lenne a nyaralása, ha őt viszi, másképp utaztatja, másképp viszi, más helyre viszi, mint a 14 éves vagy a 7 éveseket. Szóval érdemes ezen elgondolkodni, azon is, hogyha mi gyerekek lennénk, akkor például mi hogyan próbálnánk a szüleink kedvébe járni, hogy bennünket vigyenek. A többi le lesz passzolva a nagy szülőkhöz.
1: Hát nyilván küzdenünk kéne anya figyelmér. Ki kéne hívnunk fel kéne hívnunk a figyelmet arra, hogy engem vigyen. És te ugyanezt gondolnád, gondolom, Gyuri is ezt akarná.
3: Persze, hogy ne.
0: Hát te harcol. Látod, te így küzdenél. Valószínűleg Gyuri úgy küzdene, hogy megfertőzne bennünket valamivel, és akkor mi kidőlünk nyaralás előtt, és akkor ő marad.
3: Giga hasmenés, és akkor igazából csak én érek rá.
1: Igen, ez ilyen Gyuri stílus.
0: Azért mondom, hogy érdemes elgondolkozni ezen, hogy mi hogy tennénk, ha küzdenénk anyáért, és azért a nyaralásért.
1: Hát én nálam nagyon egyszerű lenne.
3: Te összetörni a mindjárt.
2: Én kedveskednék. Tehát jó gyerek lenne.
0: Ja, nyaliznál mi?
2: Igen.
0: Jó, gyerekek, van még egy témánk, amiről szeretnénk beszélni. Biztos, hogy emlékeztek Bence Péterre. Bence Péter volt az, aki 2017-ben a Bajai Halfőző Fesztiválról jelentkezett be a köztévén, és ugye vélhetően a hőség meg a sok-sok megkínált pálinka hatására, mire már aztán adásba került, már nem teljesen jól formálta a szavakat, nem artikulálta legjobban. Emlékeztek erre?
4: Igen. Már kora este elkezdődött a hagyományos és világhírű halászléfőző fesztivál. Kapcsolunk is a helyszínre, ott van tudósítónk Bence Péter. Szervusz Péter, mi a menetrend?
5: Köszönöm, kedves nézőket! Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni az eddigi halászléfőző verseny, ugyanis több mint 20 000-en álltak sorba azért, hogy főzhessenek, de nagyon sok helyi jelentkezett azért, hogy
0: Na jó, nem folytatom most. És legutoljára akkor játszottuk ezt be, amikor a téli olimpián hasonlóan picit kiütve ugye egy ausztrál sport
2: riporter
0: mesélt ott mindenről. És ott az ausztrál miniszterelnök egyébként kiállt mellette.
1: Igen.
0: Nálunk meg szegény Bencét ugye felfüggesztették akkor. És most azt olvastuk, hogy a drága Bencét felkérte a TV2, mert hogy újra van Bajai halfőzőverseny, hogy készítsen riportot.
3: Térjen vissza oda, ahol sztár lett, igen.
0: Pontosan. És megkerestük Bencét, mert akkor ugye nem volt erről, nem akart nagyon nyilatkozni, mert nem tudta, mi lesz a sorsa, de Bence azóta is dolgozik, és megkérdezzük tőle, hogy ez a felkérés, ez mit jelent, hogy akkor most visszatér-e. Hogyan emlékszik erre az ominózus 2017-es riportra? Szóval beszél velünk, tök jó fej, nagyon örül, és végre meg tudjuk szólítani. A legendát, az igazi legendát. Azt mondják, hogy a köztévén az elmúlt 16 évben ez volt az egyetlen szórakoztató műsor.
3: Igen, ez most újra visszajött, hogy ez az ikonikus pillanat, ez ami fennmarad. De én arra is kíváncsi leszek, hogy mi történt vele azóta egyébként.
0: Hogyan? Abszolút.
3: Tehát, hogyan alakult az élete?
1: Igen, de a köztévéről őt is levették.
0: Igen, de tényleg. Bence Péter, követeljük vissza, ha lehet ilyet mondani.
1: Jó.
0: Jó, oké, ez lesz Agrár Szerda a Vokcival. Miért van ennyi darázs? Kérdezi Vokci. Ez a mik a jó, a rossz és a nagyon rossz a kertben? Ez a mik a jó, a rossz és
3: növények,
0: a nagyon rossz?
3: Növények a kertben.
0: Nem tudtam, hogy növények.
3: Hát gondoltam, egy kis feladványok belerakok. De a darázs lesz az első.
0: A darázs lesz a fő?
3: Igen, mert arról is beszél majd a János, hogy hogyan védekezhetünk a darázsok ellen most hatékonyan, ami szerintem mindenkit érdekel.
0: Hát ez nagyon érdekel. Én darázsírtót szoktam ilyenkor kérni és hívni. Nagyon kedves szomszédom egyébként, és akkor ő rendet vágott a darázsok között. Tehát, hogy kíváncsiak a vokciák van-e más. Csak ne ez a cukros flakon legyen, ez a kiukasztott cukros vizes.
3: Nem áll
0: az olyan János, gyenge. Az,
3: semmi.
1: Jó, de most megint sok a darázs. Úgyhogy
0: nagyon sok a darázs, de jó a téma, kell a téma. Így van. A tegnapi nap legjobb pillanata, Évi?
1: Bonnie Tylerről kiderült, hogy nagyon szerette az autókat, és találtunk egy listát, hogy milyen járművei voltak, és ebből inspirálódva átbeszéltük, hogy nekünk milyen korszakunkban milyen autóink voltak.
6: Az előző rész tartalmából.
0: Gyerekek, Bonnie Tylerre emlékezünk, keveset tudunk róla, Velszi az énekesnő, sokan azt hiszik, hogy angol. Velszi énekesnő, és nagy szenvedélye volt az autó. A német Auto Bild is megemlékezett róla, úgy, hogy kevesen tudták, hogy imádta az autókat. És gyűjtötte is az autókat, több autója volt, és amerre volt egy ingatlanja, arra volt egy autója is, legalább egy, és ezeket egy picit úgy összeszedték. Ki hogyan vásárolt ugye saját pénzből autót? Nézzük az első autót, amit saját pénzből vettél. Ugye ez Bonnie Tyler esetében az ő esetében szerének számító 123-as Merci volt. Első autó első pénzből.
1: Nekem egy Seat Ibiza volt, azt hiszem két ajtós, de lehet, hogy négy ajtós
0: volt.
1: Nem, képzétek el, fekete.
0: Az a másik szín egyébként, igen.
1: Igen, és azért vettem, mert csak ezt tudtam megvenni. Ennyi pénzem volt.
0: De lehetett volna Fiat Panda is belőle, vagy bármit. Miért a Seat Ibiza?
1: Hát, mert
0: szerintem... Vagy rábíztad a bátyádra, hogy mondjam egy jó autót?
1: Nem, őt soha nem kérdeztem meg, mert ő nem olyan autókat vesz, mint én. Nem tudom, valahogy erre volt pénzem, akartam egy picit minőségibbet, mint mondjuk egy Fiat, úgy árérték arányban, és tényleg, és azt is tudom, hogy 1 millió forintért vettem.
0: Akartál egyéni lenni?
1: Nem, azt akartam, hogy elvigyen edzésre, és ne kelljen gyalogolni.
0: És ez hányban volt?
1: 2009-ben.
0: Vettem 2009-ben?
1: 2009-ben, 23-24 évesen vettem ezt az autót.
0: Nálatok?
2: Nekem egy Renault Clion volt, az szerelem volt. A Kecskeméti, jártam haza ugye busszal még akkor, és a Kecskeméti autókereskedésben néztem hónapokon keresztül, ilyen gyönyörű zöld színe volt neki, de ez a metál zöld, ilyen szürkés zöld, és mondtam, hogy na, én ezt az autót akarom, és egyszer leszálltam a buszról. És akkor
0: megvetted.
2: És megvetted.
0: Ez nem semmi.
3: Igen.
1: Ez szóval.
0: Leszálltam a buszról, elég. Most már megveszem. Jó, mit fejez ki ez az autó nektek? Neked ugye nem, sok minden nem fejez ki, mert ennyit ezt tudtad megvenni.
1: Ezt tudtam megvenni, és annak az volt a célja, hogy ne járjak gyalog edzésre.
0: Tiéd?
2: Nekem nagyon tetszett, nagyon csajos volt, és azt gondoltam, hogy ez Budapesten tökéletesen mutatni fogja azt, hogy egy fiatal lány, aki szép autóval jár.
0: Oké, okay, tehát ez egy olyan, mint egy ruhadarab.
2: Igen.
0: Oké, okay, Gyuri, neked?
3: Nekem ugye a bogár hátul volt az első, és ott azzal kellett játszanom, hogy nem volt sok pénzem, de menőt akartam. És aha, ez volt az egyetlen cél. Nem érdekelt, hogy mennyit fogyaszt, hogy mennyire megbízható, semmi nem érdekel, csak hogy legyen menő. Erre rá is faragtam aztán, de akkor ez így baromi jónak tűnt elsőre. És
0: ez egy agyon tuningolt Volkswagen bogár volt,
3: igen,
0: ugye?
3: Igen, Porsche Felnik voltak rajta, ilyen nagyon sportkipufogó.
0: Eleve az volt rajta, vagy az kértett
3: eleve,
0: hozzá?
3: Nem, eleve az volt rajta, tehát mert így választottam ki Porsche fékek.
0: Emlékszem még az arcra, akitől vetted, mert én nagyon csúnyának képzelem.
3: Hát az autószerelő arc, tudod? Tehát aki magának megcsinált ezt a kocsit, és akkor hittem benne, hogy ez jó lesz, hiszen magának csinált, és ez frankó, aztán megette a világot.
0: Volt benne bukócső, meg mit tudom, rekárülések, nem?
3: A rekárülés az volt.
0: Az volt, nem mondom, az Jézus!
3: Az volt. Bukócső,
0: Volkswagen bogár, Porsche Felnikkel és rekárülésekkel, ez mit mond el?
3: Ferrari piros, le volt ültetve, annyira le volt ültetve, hogy kerülgetnem kellett vele a kártyukat.
0: Tehát neked ilyen nagy autófelhajtó volt, minek igen, nem volt járda.
3: Igen, de egyszer a Kovács-Otvas kapunk, ki kell menni, tudod.
0: Nekem az első autóm kényszerből vettem egyébként. Kényszert azt úgy érsz, hogy apukám meghalt, egy Volkswagen Passat maradt rám, de az műszakilag annyira tropa volt, hogy ezt el kellett engedni. Tehát ki kellett dobni az autót effektíve. És akkor én az első autóm, amit vettem, mint Bonnie Tyler, egy 123-as Mercedes. És az nekem mindig álmom volt a Mercedes, és tudom, hogy ebből a pénzből tudtam volna venni egy konkrétan egy 8 éves Golfot, vagy egy 12 éves Mercit, és akkor az, hát az egy szerelem volt. Igen. Meg hát eleve, tehát én akkor én már rádióztam, és úgy akartam mutatni a Bródi Sándor utcában, hogy itt jön a jövő.
1: Hát ezzel megmutattad.
0: Hát de tényleg, hát ott voltak a skodások, meg dácsiások, meg ladások, és gondoltam, hogy na most én...
3: Nem egy autópályán versenyzünk, mondtad, mi?
0: Nem volt egy 240-es dízel volt, nem volt egy nagyon erős autó, tehát bármelyik 1500-ös Lada lehagy, de azért azzal ott beállni, az egy jó első érzés volt. Másképp puffant az ajtó, mint egy Ladánál. Akkor nézzük meg, hogy van-e olyan autó, neked ugye ott voltak a Süttyófelniei, Gyuri. Olyan autó, most akkor Bonnie Tylert végigvéve, hogy amivel például meg tudsz jelenni. Volt-e ilyen autó az életedre, ami azért vettél, hogy ha majd felhajtasz egyszer a súlyok palota elé, akkor ott azért nem sokáig már, ugye? Akkor azért az egy megjelenés, az ne egy Seat Ibiza legyen.
1: Én nekem az volt az egyik álmom, hogy legyen egy Toyota RAV4-esem. És amikor nyilván most...
0: Ez egy megjelenős autó?
1: Nem, ez még most a folyamatban ez volt a következő. Jó, okay, jó. Tehát én amikor Londonban nyertem, és tudtam, hogy ez egy komolyabb összeggel fog járni, akkor én elmentem édesanyámhoz, és azt mondtam, hogy tudom, mindig arra tanítottál, hogy soha nem veszünk autót, mert hogy ugye nagyon drága, és először az embernek lakása legyen, de mondtam neki, hogy én azt mondtam, hogy akkor ezt az autót hagy vegyem meg magamnak. És akkor ez volt akkor azt hittem, hogy álmaim autója, már nincs meg.
0: Világos, hogy nincs meg. Volt-e bármi, tehát ugye látszik, hogy nekidől Bonnie Tyler a Bentley Continentalnak a férjével. Tehát ez ilyen családi autó, és ugyanakkor meg tud jelenni, oda tud gördülni a Buckingham palota elé vele, hogy nektek például mi lenne az az autó, hogyha családot alapítanál, Gyuri, aminek úgy nekidőlnél. Családi autó, amikor már úgy elköteleződsz.
3: Ez valamilyen városi terepjáró egyébként. Én azokat csípem nagyon. Én magas japán városi terepjáró. Lehet, hogy egy Lexus. Például azt nagyon el tudnám.
0: Tehát a csajoddal neki dőlnél egy Lexusnak.
3: Igen, ez nem tudom.
0: Ha kijönne a hot hozzád fotózni, egy Lexusnak dőlnél a csajoddal.
3: Akkor is, ha nem az enyém a kocsi, igen. Fogok keresni egyet.
0: Anette?
2: Én is hasonlóképpen gondolkodom, mint Gyuri, de talán én egy nagyobb Mercedesben gondolkodnék, és nem egy Lexusban.
1: Hát abban én is.
2: Igen, tehát...
0: De az is terepjáró? Vagy,
2: igen, az is, igen.
0: Senki nem gondolkodik egy igazán elegáns autóba? Tehát azért Károly Herceghez nem terepjáróval állítunk be. Mert tudom, hogy nálunk jó,
3: én nem készülök Károly Herceghez, nekem ne,
0: mondjuk. Jó, ezért mondtam a magyar arisztokráciát az előbb.
1: Jó. Nekem volt olyan autóm, amivel bármikor, bárhol meg tudtam.
0: Na mi volt az?
3: Kérlek, az olimpia után rád esett egy Super B, ugye?
1: Nem esett rám, utána mondom, hogy vettem egy Toyota, de volt Super B-m, és tényleg meg lehet állni Súlyog Tamás előtt is. Ezzel az autóval.
0: Az milyen autó volt?
1: Ez egy Skoda Superb.
0: Hogyha nyaralótok lenne valahol, és ahhoz dukálna egy autó, járna, mondjuk külföldön, én ismerem ezt az érzést, és akkor ott nem baja van egy autód. Persze. Akkor az milyen lenne? Nála a Jaguar. Tehát ő mutatja a portugáloknak, hogy én angol vagyok, nem angol, vesz, de igen, és hogy azért ez egy prémium autó. De nem hülyéskedünk még a hétvégi nyaralónkban sem.
1: Hú, nehéz.
0: De te ugye Olaszországba jársz.
1: Igen, és az a baj, hogy oda például ez a Skoda, ez nagy. Tehát amivel én járok, ezek az autók oda nem valók, tehát így életvitelszerűen. Az a baj, hogy a Fiat
3: 500-as, hát, nem?
1: Abba meg nem fér be semmi. Hát annál nekem azért...
0: Magadról beszélsz?
3: Nem fér be semmi, ezt akartam mondani.
0: Semmi.
1: Hát igen, mi ketten nem férnénk be.
3: Nekem ez a Jeep lett a nagy álmom. És már
0: lenne házad? Milyen házad?
3: Igen,
0: lenne?
3: Hát jó lenne egy kis nyaraló legalább, vagy hogyha teljesen egyszer leteszem magam oda, és életvitelszerűen ott élek, megcsinom a meditációs központot, amiről egyszer meséltem. És ahhoz
0: tehát a családalapítás elől onnan oda menekülni.
3: Így van. És egy Jeepben bíznék, hogy az mindig el is visz onnan, ahol gáz.
0: És milyen műfajt akarsz ott űzni?
3: Meditációs központot.
2: Igen.
0: Mi lett veled,
3: ahol
0: te
3: lesznek,
0: só?
3: Lesznek
0: 10 éve ismerlek, vagy mennyi.
3: Borkostolók is lesznek. Úgyhogy te is.
0: Mi lett veled?
3: Hát én akarok egy jó bulis helyet. Majd idős koromra.
1: Még
3: ez a terv.
0: Tehát a meditációs központ, ez nem bulis hely.
3: Hát majd meglátod az enyémet.
0: Milyen gurú akarsz lenni? Mert van az, aki ugye visszaél azzal, hogy hatalma van a nők fölött, és olyan, sorra...
1: Aha. Olyan. Szerintem ő olyan.
0: Van más, meg is van? Tehát ez a
3: van más opció is? Velem lehet tárgyalni, nem azért.
0: Ez milyen?
1: Nem hiszem el.
0: Meditációs sejemszalagok ott izélnek a kis parasztháza fölött, lebegnek, ott áll egy nyitott Jeep, és gyakorlatilag egy komuna, ahol
1: igen.
0: Egy HRM-en végig igen. Megy a Gyuri naponta, és aztán délután bort kóstolnak.
3: Hol írjam alá ezt a jövőt?
2: Mégis csak

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
2: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a nemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
3: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
4: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
3: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
8: Autóüveg Pilkington.
9: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140.000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
10: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
11: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: A reklám után.
12: Hírek a Retro Rádióban.
13: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit, étrenddel is tehetünk a demencia ellen. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Most érdemes a legjobban figyelnie a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek, szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóc szarajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladáscsökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A kutatók hangsúlyozzák, hogy csodaszerek nincsenek, de a kiegyensúlyozott táplálkozás fontos szerepet játszhat az egészséges agyi öregedésben. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Múra Veronika rádiónak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
14: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Hogy az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
13: Szombaton rendezik a szentendrei gyertyaúsztatást, több ezer mécsest bocsátanak vízre a Dunán. A szervezők emellett nemzetiségi és testvérvárosi programokkal, látványos vízi bemutatókkal, koncertekkel és táncházzal is készülnek. A speciális mécseseket a rendezvény végén összegyűjtik a folyó és a környezet védelme érdekében. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
12: Retro Rádió közlekedési hírek.
13: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-esen Herceghalom és Bicske, azaz a 33-as és a 31-es kilométer között a főváros felé tartó forgalom a külső és a leálló sávon halad. A 34-es és a 35-ös kilométer között a határ felé a belső és a külső sáv járható. Közben az M6-os autópályán a Pécs felé vezető oldalon Szekszárd és Bátaszék térségek között a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a külső sávot aszfaltozás miatt. Az M7-esen a Letenye felé vezető oldalon a 169-es és a 171-es kilométer között ugyancsak aszfaltozás és javítási munkálatok miatt a belső és a külső sávot szintén lezárták. A forgalom a leálló sávon halad.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
12: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: Na, 7 óra lesz, 8 perc múlva. Egy pár üzenet, sziasztok. Jól emlékszel, Sanyi bácsi volt, akivel kikaptunk Hollandiában 8-1-re. Talán a 8. után hangzott el Gunditól, hogy Nesze Sánta, itt egy púp is. Igen. Új hallgató vagyok, nagyon jó titeket hallgatni, és főleg nagy élmény 23 évesen retro rádiót hallgatni. Üdv nektek Kiskörösről, a Szamócás kertész. És megértem Gyurit, hogy inkább a TikTokról tájékozódik, mint a retro rádió hírblokkjából. Kis Színesnek oké lenne a hír a kabócáról, a fákról, meg a vízen úsztatott mécsesekről, de hírtartalomnak kicsit kevésnek gondolom. Hát nem tudunk nagyokat vitatkozni itt ezen.
2: Én veled vagyok, Anett.
3: Köszönöm szépen.
1: Nem
3: és, és igazából szeretem, amikor így a hallgató otthonról az asztal mellől így elkezdi osztani az észt. Meg lehet csinálni bárki után. Bármit.
1: Na, azért van benne valami, Anett.
3: De mi? A szőlőkabóca nem fontos?
1: Nem fontos.
3: Tényleg?
1: Nem, a világban szörnyűségek történnek, és az nem fontos.
3: És mondom a szörnyűségeket is a hírekben.
2: Igen, csak
1: akkor legyen
2: csak
1: szörnyű Anett... blokk és izé, és...
2: Igen, csak Anett meg akarja az egyensúlyt tartani, tehát nem akar olyan hírblokkot csinálni, hogy teli szörnyűség
1: gyerekek,
2: és egy
1: gyerekek, annyira szeretném, hogy ne bántsuk Anettet. És ez nem is Anettnek szól. De ne nyissuk ezt ki, ezt a szelencét, hogy mi számít hír szerkesztésnek és adásnak, vagy ne.
4: Jó, ez jogos, de én azért mondom, szeretem a vidám híreket, tehát ne legyen ilyen horror hírbombázás itt mindenfél órában.
1: Én nem mondom, hogy horror hírbombázás legyen, de hogy az emberek tájékozottak legyenek, azért az egy felelősség.
3: Oké, de hát el is mondjuk, tehát mondunk is olyan híreket, ami tehát az, hogy most a szőlőkabuca.
1: Én ezt nem akartam kinyitni, ezt a szelencét. Anett, saját érdekedben ne válaszolj.
3: Oké, nem válaszolok, de akkor figyelj, ne is olvasd fel ilyen idiótáknak.
1: Hát az meg üzenet. Az én dolgom, hogy mit olvasok fel.
3: De akkor, tehát oké, az meg a te dolgod, de most adjuk akkor alá a lovat a hallgatóknak.
1: Én szeretek lovat adni hallgatónak.
3: Ja, mit tudom én, mit.
2: Igen, van egy lovas hírem, nem tesszük be?
3: De, átküldöm.
2: Szerintetek befér-e? Most talált, akartad kérdezni, vagy van még SMS-ed?
1: Nincs SMS-em, te jössz.
2: Na, akkor Anettnek nem fér bele a hírekbe, ezért most én elmondom, jó?
1: Na mondd el.
2: Hogy képzeljétek el, egyébként döbbenete számomra, hogy egy autómosóba vegyszerekkel mosta le egy dunaföldvári férfi a lovát. Tehát elvitte a lov, a négylábú ló állat meg.
1: És milyen vegyszerekkel?
2: Van az a kézi automosó, jártál már olyanban?
1: Most láttam messziről.
2: Jó, láttad, oké. Én például olyanban mosom a kocsit néha. És oda bement, ahova az autókat kell, vagy motorokat vinni, bevitte az élő lovat, és fogta, és magas nyomásúval ez először habosította, utána samponos mosással,
1: alapos,
2: utána vaxot tett rá,
4: és gondoskodás, miért szerintem a honfoglaló magyarok hogy csinálták ezt? Hát nekik is fontos volt a lovuk. Ugyanúgy, mint neked az autó. De szerettem,
2: hogy tiszta legyen. De ne haragudjatok már. Tehát ki az a nem normális, aki egy autómosóba beviszi a lovat? Szerintetek ez?
1: Én szerintem kreatív.
4: Igen.
2: Kreatív.
1: Kreatív, igen.
2: Hát de egy olyan helyre, ahova autókat viszünk és motorokat, akkor a ló... És egyébként a lónak mi kell? Miért kell samponos mosás? Én még akárhányszor voltam lovardában, nem láttam, hogy samponna
1: mosás. A kutyának miért kell?
2: Mert büdös. Az enyém például büdös. Például belefekszik a...
4: És akkor
2: abba.
4: Most akkor a ló...
2: Hm? De a ló nem fekszik bele.
1: A lónak is van szagadát, aki volt már istállóban tudja, és a lovakat egyébként kell ápolni, ott csutakolják őket. Láttál már egy ilyen csutakolást, hogy porzik a ló hátat? Tehát ez nem olyan rossz, igen, kimosni egy jó kis Sonax vaxszal.
2: De a szalmával csinálják.
4: Egy jó polírozás után.
1: Hát azért jól esik a lónak, amikor kéne szőre alól a

0: Az útpora.
1: Oké, de a szalmával csinálják, nem egy magas nyomás.
0: Nem szalmával, kefével. Jártál a lovasboltban?
1: Nem, mi van benne?
0: Minden van benne, minden is, de például van lókefe.
1: Igen, és az mire való?
0: Az arra, hogy keféld a lovat.
2: Mennyi lenyűgöző dolog van itt, mi?
1: Mi mindent tanultam, hogy...
0: Na, hova akarsz kiukadni?
1: Az, hogy nem normálisak az emberek ma
0: és
1: már.
0: És egyetértést akarsz belőlünk kicsikarni? Nem fogsz.
1: Próbáltam, hogy kicsit empatikusabbak legyetek az állatok felé.
0: De tök jó a lónak.
3: Vagy az állatvédők felszólaltak ezzel ellen, és nyilván hát.
0: Az állatvédők ne szólaljanak sehova.
1: Megint kinyitottál egy szelencét.
0: De tényleg megint egy szelencét.
3: Ja,
0: hát ez
3: jó,
0: most...
3: jó, befejeztem.
1: Miért akkor ti nem értetek egyet azzal, hogy az állatvédők oda menjenek?
0: Mi a baj a lónak? Tehát elnézést, valószínűleg bőrbarát ez az autósampan, amivel ott mosnak.
1: Ráírják, hogy emberre ne is fog rá, és nem tudom hány bár nyomással van.
0: Az nem jó, hogyha 1000 bár nyomással lövi a ló bőrét, akkor lóval az odébb ugrik a nagyobb fáj neki.
1: És odébb is ugrott, rajta is volt a videón, és nyilván nem hagyta abba az ember. De még egyszer
0: az nem jó, az állatkínzás, hogy a ló, én tudom, én egyszer a krokszos lábamat meglőttem a nagy nyomásúval.
3: És azt fáj.
0: Felüvöltöttem.
2: Felüvöltöttem. Állatkínzás.
0: Szóval, ahogy tényleg ilyen szafatokra hullott a crocsom, és a lábam meg megkapta azt a nem tudom hány bárt.
1: Na.
0: Az nem jó, de ezt nem mondtad. Tehát így itt most hírhamisítást végzel.
1: Miért nem? Az a baj, hogy nem jártatok még autómosba.
2: Behúztál minket a csőbe, vidáman kezdted ezt a történetet, és kiderült, hogy ez egy durva dolog.
1: Hát ez az elején is tudnotok kellett volna.
2: Hát nem. Hát
1: egy autómosóban nem viszünk állatokat, a kutyámat se oda viszem.
0: Azért, mert nem illik, vagy mert még nem próbáltad soha?
1: Egyrészt, hogy nincs lovam. Másrészt, hogy csak kutyám van, de nem jut eszembe, hogy az autómosóba vigyem a kutyát.
0: Én például a Republik gitárosával, Patai Tomival átgyalogoltam egy autómosón.
1: Azon, amikor így forog?
0: Azon. És illetve én megvártam, míg ő átmegy.
1: És mi volt az indítatásod?
0: Az, hogy ahogy már részegen jöttünk haza Egerből.
2: De ezek szerint ő volt a részegem.
1: De mit mondtál
0: nem volt
1: neki?
0: Mi?
1: Mit mondtál
0: hogy neki? Menjünk át az autómosról.
1: És te megálltál?
0: És én megálltam. Ő átment.
1: Fú, de kegyetlen vagy. Milyen ember vagy te? Hát hagyod a másikat,
0: nem tudom, hát figyelj, anekdóták azok nem születnek maguktól. Hát ezeket le kell gyártani.
2: Hozni a gonosznak kell lenni, ez van.
1: Akkor egy turnén ugyanilyenekre számít, csak hogy beküldtök egy ilyen valahova, és akkor majd ott...
0: Hát ha siker lejtadunk, igen, akkor számít az sok mindenre. Na jó, gyerekek, köszönjük szépen, Évi, nagyon-nagyon kedves volt, köszönjük szépen, jövünk vissza, és beszélünk egy angol családról. Képzeljétek el, 4 gyerek van ebben a családban, anyuka, apuka, és anyuka megelégelte azt, hogy a 4 gyerekkel együtt nyaralni, az a szülőnek tényleg egy kényszenvedés. Figyelni arra, hogy melyik gyereknek ég le a bőre éppen, a másik fagyit akar, a harmadik fulladozik a vízben, a negyedik nem tudom, hogy ő elhatározta, hogy ő mindig csak egy gyerekkel megy nyaralni. Egyet kiválaszt, és azt viszi nyaralni. A másik 3 az marad apával. És ez nagyon kegyetlennek hangzik így, ugyanakkor, amikor picit jobban belegondoltunk, rájöttünk, hogy ez lehet, hogy a gyerekeknek is jobb.
1: Hát ha belegondolunk, akkor mindenkinek jobb.
0: Csak apának nem, meg azoknak a gyereknek, akik otthon maradnak, hát azért nem lehet 4-szer elindulni nyaralni, érted? Ezt anya se tud.
2: És hogy dönti el? Tudod, ez még egy nehéz kérdés, hogy most milyen módszerrel, vagy hogy lehet ezt megbeszélni?
0: Beszéljünk erről, arról is, hogy nektek milyen emlékeitek vannak arról, hogy gyerekként, amikor nyaraltatok, akkor hogy volt, amikor leadtak benneteket a nagyszülőközt, tudjátok-e, hol voltak a szüleitek? Például erről is beszéljünk, vagy hogyha mi most gyerekek lennénk, 4 testvér, Anett, Gyuri, Évi és én, akkor hogyan küzdenénk azért, hogy engem vigyél nyaralni, anya?
2: Hát is, hogy mert engem visz.
4: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
7: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
9: Autóüveg Pilkington.
10: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
11: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
13: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
14: A Praktikerben.
13: Júliustól.
14: Júliustól.
13: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
15: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az appban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
16: És a döntő pillanat.
17: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsópaprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Litara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
20: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
21: A reklám után.
22: Hírek a Retro Rádióban.
23: Indul az ítélkezési szünet a bíróságokon. Betiltanánk itthon a kotorékvadászatot. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, főszabály szerint július 15-től, tehát mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkben. Újabb hőhullám közeledik, visszatér a kánikulám, extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
24: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjeles hőkupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekordhőséget.
23: A kotorékvadászat betiltását kezdeményezi az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László erről természetvédő civil szervezetekkel egyeztetett. A tárcavezető közösségi oldalán arról beszélt, hogy a kotorékvadászat az egyik legkegyetlenebb vadászati forma, aminek nincs helye a 21. századi Magyarországon. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. Már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni azon vállalatok részére, amelyeket az amerikai legfelsőbb bíróság szerint jogalap nélkül sarcolt meg a kormányzat. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja, immár hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Megvan az idei év fája a győztes címet, 1976 szavazattal a szegvári Öregtől nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány tájékoztatása szerint a Kocsányos tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
22: Metrórádió közlekedési hírek.
0: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
23: Baleset történt az M3-ason Gödöllő térségében a Vásárosnamény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél egy kamion belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásárosnamény felé a csomóponton keresztül kerülhetnek. A főváros felé a belső sáv nem használható. Torlódásra kell számítani mindkét irányban. A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főútvonalakon már lassulás tapasztalható. Például a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól a 31-es főúton Maglódnál, az M0-ás autóút csomópontjánál és az 51-es főúton Dunaharaszti térségében, valamint a Csepel-sziget útjain is. Olvasható az útinform.hu-n.
21: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
22: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb

0: Sziasztok! A szőlőkabóca terjesztette fitoplazma betegség miatt csendben olyan tragédia zajlik éppen a magyar szőlősökben, mint anno a 19. században a filoxéra járvány idején. Ebben a balcsin nyaralóval és ott egy darab szőlőtőkével rendelkezőnek is van felelőssége, hiszen ahogy elhangzott, el kell távolítani a beteg tőkét, hogy ne terjedjen tovább a betegség. Ezért ebben a rádióban nagyon is van hírértéke ennek az infónak. Két sütögetés és pancsolás közt nézzük meg, mi van a kertben. Szép napot, Dóri!
1: Köszönjük!
0: Na, mit szóltok?
1: Hát én mondtam, de mindegy, nyilván most ne nyissuk ki ezt az ajtót megint.
0: Szelence.
1: Vagy mit tudom én, szelencét.
0: Ragaszkodjunk a tényekhez.
2: Ne nyissunk ki semmit, aminek ajtaja van, ez a lény.
0: Na, szóval itt a hírérték a kabócákkal kapcsolatban. Én is azt hogy én nem adottam a híreket, azt hiszem, hogy ilyen cuki kabóca hír. Megszülettek az új kabócák.
2: Kabóca családon.
0: Na mindegy. Gyerekek, nyaralás családdal együtt olyan szép és jó, nem? Együtt töltött idő, erre vágyunk egész évben, visszük a gyerekeket, bepakoljuk a karuszikat, én így hívtam, hogy karuszi, és akkor megyünk vagy valamilyen vízpartra itthon, vagy valamilyen vízpartra külföldön, és ez csodálatos.
2: Hát egy gyerek szemmel ez így van, de felnőtt szemmel azért nem ennyire egyszerű, nem?
0: Hát felnőtt szemmel, ha sok a gyerek, akkor az már nagyon stresszes.
2: Aha.
0: Képzeljétek el, itt van egy angol anyuka, 44 éves, úgy hívják, hogy Kate, és ő imádja a gyerekeit. Tehát tényleg abszolút imádja a gyerekeit, de azt mondja, mostantól ő már csak egyszerre egyel hajlandó elmenni nyaralni. A négyből. És a férjeben partner, szerinted partner vagy loser?
3: Partner.
1: Partner. Ez azért, ne haragudjunk a szülőknek, és így a fogalmat így hívjuk szülőknek, mindkettőnek kegyetlen egy ilyen nyaralás.
0: Igen, a szülő fogalom picit rossz, ugye ez a magyar szó nagyon rossz, mert igazából csak az egyik szülő, a másik nemző. Tehát, hogy...
3: Értem, jó.
0: Hát igen, mert ugye, tehát Gyuri, neked nincs szülőcsatornád.
2: Nincs. Nincs, tesó, nincs.
0: Tehát ez a finom érzés, ez a kötődés a gyerekethez sose lesz meg.
2: Nem. És
0: az utolsó a nemzés, ugye, ami téged köt a gyerekethez.
2: Igen, és jobban is állna nekem a nemző.
0: A nemző, így van.
2: Szülő, hát sosem tudnék.
0: Mi van, Évi?
3: Nem vagy normális.
0: Hát, hogy a szülés szóból indulunk
3: hát
0: ki.
3: Hát, de ne a szóból induljunk ki.
0: De te akartad, hogy kiinduljak ebből a szóból.
3: Ki. Én csak úgy akartam mondani, hogy ti most ugyanolyan fontosak vagytok. Kivételesen felemeltelek
2: kiket. Ebbe Évi, csúnyán belekényszerítetted.
3: Igen. De örülök, hogy ti nem.
0: De nem erről szól. Nem erről szól ez a cikk egyébként, hanem, hogy a férje partnerebben azaz két az anya, valamelyik gyerekével elutazik valahova, és addig a férje otthon vigyáz a többire. Elmondom a gyerekeket, van, ott van James, 14 éves, ott van Annabel, 11, és ott vannak az ikrek, Alexander és Oliver, ők 7 évesek. Na, és azt mondja, hogy egész egyszerűen nem akarja már 24 órában a nevét hallgatni nyaralás alatt. Nem akar cseléd lenni a saját szabján, nem akar veszekedő gyerekeket békíteni, nem szeretné az összeset kenni naptejjel, és a másikról már lejött, és kezdjen előre. De a kérdés az, hogy ezt így most első hallása normális szülői viselkedésnek tartjátok-e?
2: Teljesen. Ez csak azt mutatja, hogy amögött, hogy ő is szülő, még ember. És őszinte ember, és megmeri fogalmazni, hogy neki is vannak igényei, ő is el tud fáradni, ő is szeretne feltöltődni. Tehát nem ezzel semmi probléma.
0: És ne felejtsük el, hogy felnőttként neki ugye egy évben van korlátozott mennyiségű szabija, azt ő is szeretné élvezni, és azon kipihenni magát.
2: Hát hogyne.
0: Négy gyerekkel nem tudja. Igen. Na, Anett, te?
1: Én is most már azt gondolom, reggel még ugye nem, tehát felháborodtam ezen, hogy csak egy gyereket visz egyszer.
0: De már itt van mindjárt a dél.
1: De most, amikor most azt mondja, hogy nyilván pihenni szeretné, és most átgondoltam, hogy igen, valahol azért igaza van. Csak mégis úgy érzem, hogy a másik hárommal szemben annyira...
0: De ő hozott egy döntést. A másik hárommal szemben ez nem teljesen rendben van, de hát ezzel beszéljük meg, hogy mi történik a másik hárommal, illetve azt, hogy ti gyerekként... hogyan, mire emlékeztek vissza? Tehát, te is testvér...
3: Nekem van egy bátyám, és
0: hova vittek?
3: Minket büdöstóra vittek.
0: Bekentek?
3: Bekentek, persze, bekentek, karúszó, úszógumi, matrac, a tesó mindig...
0: Mivel kentek? Csak kíváncsi vagyok.
3: Hát mit tudom én akkor, mi volt?
0: De milyen okból kentek?
2: Büdöstóra, akkor hát valami védelemmel.
3: A nap ellen kentek.
0: A nap ellen? Mert engem a nap miatt kentek. Tehát én emlékszem...
2: Bronzosítóval?
0: Ilyen Gyuri bácsinak volt bronzolaja. Ez ide egy kis üvegflakoma volt, jól is

0: nézett ki. Ilyen bronzolaj, és akkor Gyuri bácsira azt elkértük, és attól lettem olyan tényleg olyan csingacsguk vörös. Részbőrű. Szerettem, én nem tudtam, hogy az egy csúnya szó, hogy ez egy rasszista szó.
1: Hány éves voltál akkor?
0: 7.
2: Kis részbőrű.
1: Milyen csinos napbarnítottak, és részbőrű ott szaladni. Néztek a strandon, téged a kukoricával.
0: Igen, ez nem volt akkor még szitok szó a részbőrű.
1: Persze,
0: és akartam, hogy úgy szólítsanak, Tihanyban.
1: Akkor voltál csinos, úgy érezted, mi?
0: Csingacskuk.
1: Jaj, úgy mondta. És a kukoricával, a kezedben, kis fecskegatyával lebronzosítva, itt szaladgáltál?
0: Te most pontosan lerajzoltál.
1: Képzelhető.
0: Ott álltam, majszoltam, vizes volt a hajam, én jöttem képen a Balatonból, lebronzosítottak, részbőrű voltam, és így keresztbe rágtam, mint egy szájharmonikát a kukoricát.
1: És már mentél fel a színpadra, és be is feszítetted az izmaidat.
0: Nem voltam izmos, nem, nagyon vézna voltam. Nagyon vézna volt, semmi izom.
1: Elképesztő idők lehettek ezek. Akkor ilyen csinos gyerekek szaladgáltak a strandon.
2: Most már előttem van ez a kép.
0: Én csak azért kérdezem, hogy kit mivel téged kentek, tesó?
1: Persze, engem naptáján.
0: Ilyen izélyek, az kínos lehetett, amikor az a sok nagy fejjel krémmel ott voltál a testen, és úgy kellett menni
1: nem
0: a vízbe.
1: Nem kínos, engem védtek a naptól, nem azt akarták, hogy úgy nézek ki, mint valami Adonis, tehát hogy nekem rendben legyen a bőröm.
0: Nem akarták, ezt eredményezték, hogy egyszer jól néztem ki. Részbőrű voltam. Te hogy voltál?
1: Én 50 faktorral kentek, és karúszót kaptam meg minden, és aztán vittek
0: de
1: a vízbe.
0: Kaptál ilyen kis lepedőt is a fejedre, hogy ne kapjál napszúrást?
1: Nem, azt nem. De volt kis sapkám.
0: Befűtés gumival? Nem raktak egy be?
1: Azt más partokon csinálják.
0: Anette?
2: Én is napteljes voltam állandóan, és én emlékszem rá,
0: hogy ilyen... Napteljes voltam állandóan.
2: Tehát, hogy mindig kenegetett anyukám, bárhova mentünk, ha egy strandra, vagy ha nyaralni, és arra emlékszem, hogy ilyen foltokban volt fehér a bőröm. Tehát...
0: De nem volt elég napteljes, a tesódra is kellett.
2: Igen. Igen.
1: Jó,
0: vagy anya nem kente szét, hanem csak és akkor azok a pöttyök volt.
2: Ja, igen.
0: Értem. Jó.
1: Okoztatok egyébként gondot a nyaraláson a szüleiteknek? Mondjuk te, bocsi, valamivel? Mit tud, nagyon csúsztál a bronzosítótól? Vagy bármi volt, nem tudtak megfogni? Valami?
0: Nem, nekem nem volt. Velem nem volt különösebb gond. Tehát én viszonylag csöpögtettem ilyen cseppvárat Iszabból.
1: Ezzel elfoglaltad, hogy nem inzultált a fekvő napozó néniket ott bronzosan? Semmi?
0: Nem.
3: Ezzel 2 hétig el volt.
0: Nem, ez az egész inzultálás, ez jóval később kezdődött nála. Nagyon-nagyon el volt. Én normális gyerek voltam, nem volt vele semmi baj.
1: És homokvár.
0: Fáztam, az a baj, mindig fáztam.
1: Ilyen melegben is?
0: Hát amikor kijöttem a vízből, én úgy fáztam, diderektem. És akkor voltak ilyen fürdőköpenyt, azt mindig kellett vinni. Tehát nem volt elég a törőköz, a fürdőköpenybe bújtam.
1: Ha látom a képet, aranyaklánszod nem volt? Fürdőköpeny, bronzolaj.
0: Ja, nem izé, egy fehérvári taxis voltam, hanem egy kisgyerek. Aranyaklánc.
3: De ezt képzelt el.
0: Igen, érdekes, hogy a Gyuri minek képzel.
1: Bronzosító köntös aranyaklánc, hát ezt így ez együtt jár.
3: Dideres.
0: Na jó van, oké, lehet rajtam röhigcsélni, majd mindjárt jön a Gyuri. Egyébként te mit gondolsz, Gyuri, azokról, akiknek 4 gyerekük van? Ez 4 gyerek, tehát 4 nem gyerek. 2, nem 1, 4.
1: Tehát valamit nagyon elkalkuláltak. Tehát nem hiszem, hogy ezt így akarták.
0: De úgy gondolod, hogy nem hallottak még a fogamzásgátlásról, vagy úgy, hogy 3-at akartak, de becsúszott a 4., vagy mi? Ugye 14-től 7 éves korig.
1: Igen, de a 4 igazad van, ez nem olyan könnyen jön. Tehát még 2, oké, de ott van még a 2 és a 4 között a 3. Tehát van már egy pont,
0: ahol... Mert az egyik az iker.
1: Ja igen, akkor lehet, hogy így alakult. Hmm. De minden esetre biztos, hogy nem tudják, hogy lehetne élni az életet amúgy jól.
0: 4 gyerek az nem kezelhető.
1: Nem.
0: Ugye?
3: Hát szerintem ez egy nagyon komoly feladat. Tehát az már egy csoport. Komuna.
1: Ott te folyamatosan, igen, idegenvezető vagy.
3: Az biztos.
1: Folyamatosan.
0: És ugye itt elmondja a nő, hogy a legnagyobb gyerekével, tehát a 14 éves James-szel legutóbb Montenegróban nyaralt. Az anya. Uh-huh. Várost néztek, múzeumokat látogattak, kirándultak. Tehát olyat tudott csinálni, amit ezzel a 14 évesen lehet. Nyilván a 7 évesekkel nem lehetett volna. Tehát akkor az senkinek nem jó. Vagy az ikrekkel egyszer elment Lanzarote-ra, és ott viszont medencézés volt, homokos strand volt, gyerekmenü volt, gyerekklub volt. Tehát, hogy meg pontosan ezt tudta csinálni, megint csak a gyereknek volt a jó.
3: De nem, a szülőnek is jó, és gondolj igen. bele, tehát, hogy az anyuka felkészült arra, hogy Montenegróban város néznek, akkor megnézte az, hogy mit kell, tehát arra készült. Aztán felkészült arra, hogy a két ikerrel elmegy a játszótérre, vagy mi ez a homokozó medencékhez. Tehát, hogy oda tudta, hogy az vár rá. De azért, amikor négy különböző gyerekkel egy helyre mész, és ezt egyszerre nem tudod megcsinálni.
0: Négy különböző korosztály, ne felejtsük
3: el. Négy különböző korosztálya.
1: Ott senkinek nincs minőségi nyaralása, igazából igen. a gyerekeknek sem.
0: Akkor mégiscsak egy jó döntés.
1: Szerintem igen.
0: Igen, van ebben valami. Ez ha meg tudja csinálni, és tényleg rá tudja venni a pasit, a férjét erre.
3: Szegény.
0: Szóval, és ez minőségi idő, amit a gyerekeivel tud tölteni. Csak mondjuk a kérdés az, hogy júliusban mennek nyaralni, akkor mikor derül ki, hogy idén melyik gyereket viszi magával?
1: Karácsonykor ez a nagy karácsonyi bejelentés vajon? Vagy nem tudom, jó kérdés.
0: Mert attól függően, igen.
2: Legkésőbb tavasszal már tudnia kell, hogy kivel megy.
1: Hova foglalnak bizony, milyen igen. alapon. De hogy lehet? Kisorsolják szerintetek? Vagy mi lehet?
0: Hát szerintem lehet, hogy ilyen üvegeznek, igen. Az akire rámutat az asztalon megpörgetett üveg, mi van? Lehet ülni is. A szőnyegen.
3: Igen, és akkor az, akire ráfordul
1: az üveg. Felesz vagy mi?
3: Igen, tehát hogyha válaszolsz, akkor jó, oké, te jössz.
0: Egyik gyerek autista, ezért gondolom, hogy nem feladatok elé kéne állítani a gyerekeket, meg különböző módon teljesítenek, hanem üvegezni. Leül a család, mint egy ilyen tábortűzbe, otthon okay. az ikás szőnyegre, és akkor megpörgetik a Heinekent.
3: És nem lehet...
0: Mi van? Nem lehet észre... Te üvegeztél volna tesóddal?
3: Nem. Hát én biztos, hogy nem. Hát én megvertem volna tesómat.
1: Nem felelsz, vagy mert te mersz.
0: Felelsz, vagy mersz.
3: Igen.
1: Nem, most bocsi, tegyük fel, mondjuk van három gyereked. Van egy 17 éves, egy 9 éves, meg egy 3 éves. És akkor, mit tudom én, valahogy el kell lesz döntened, hogy kit viszel magaddal nyaralni. Lennél részre hajló egyébként, mondjuk az Egon a 17 éves felé? Mondjuk
0: hát lehet, persze, hát nyilván Egonnal tudnék, hogyha ő a 17, akkor vele tudnék a legtöbbet programozni.
1: Kocsmát.
0: Nyilván. Igen. Hogy ne? Külföldön úgyse tudják meg, hogy hány éves.
1: És hogy döntenéd el, hogy melyiket viszed magaddal? Mégis valahogy fairnek kell lenni ennek a játéknak.
0: 17?
1: 7, 17, 9 és 3.
0: 17, 9 és 3. Futóversenyen. Minden évben lenne egy nagy, a Bocskor család nagy futóverseny a vasaspályán, és akkor a rajthoz állítanám őket, uh-huh. A kis 3 éves Natasát, a 9 éves Brunót és a 17 éves, hogy hívták? Egont. Rajtpisztoly.
1: Aha.
0: És akkor egy full kört kell futni.
3: De jó fej vagy.
0: És akkor a célban megvárom Egont.
1: Azért elhitetted a 3 éves Natasa, hogy le tudja futni a 17 éves Egont.
0: Persze, minden évben fut. Jövőre már 4 lesz.
1: Natasa, még egy 15 éves lefutod az Egont.
0: De így. Hát csak igazságosan lehet.
1: Az a baj, hogy az Egon 30 éves korában is viheted nyaralni.
0: Nem azt kell nézni, hogy mi igazságtalan, hanem azt kell nézni, hogy a gyerek mit hisz igazságosnak.
3: Ez egy ilyen szülői intelem?
0: Most fogalmaztam.
1: Fussál, Egon, fussál, töltöm az aperol, fussál, Egon.
0: És ott állnak egymás mellett a három testvér.
1: Figyelj, Egon, ne
0: Natasa, Bruno és Egon.
1: Ne hagyja cserbe le, ne nyomjon a Natasa, figyelj, ne tolják ki velem, így.
3: És mit mondasz a kisebbeknek? Milyen, mivel
0: fuss, motiv... Natasa, fuss. Mit mondjak?
3: Semmit, persze, hagyd őket ebbe az álomba.
0: Jó, gyerekek, akkor másképp nézzük. Tegyük fel, mi vagyunk testvérek, oké?
2: Jaj, de jó.
0: Jó, négy testvér vagyunk. Én vagyok mondjuk a rossz tanuló, idén is megbuktam, de vagány vagyok. Uh-huh. Gyuri egy szorgalmas, jó tanuló, de lúzer, oké?
1: Jó.
0: Tehát ez a stréber, lúzer, uh-huh. Málészájú.
1: Aki előtt nagy jövője áll ellentétben a testvérével, Gáborral.
0: Pontosan, így van. Előttem semmi jövő nincs. De most vagyok én, mit tudom én, 17, te 16. Ott van Évi élsportoló. Uh-huh. Úszó.
3: Igen.
0: Élsportoló, és csak, tehát nem is tud semmit a világról.
1: Aha.
0: És Anett az örökbefogadott testvérünk.
3: De jó.
0: Viszont ő nagyon hálás. Pont azért, mert örökbe lett fogadva az és ő nagyon hálás, egy igazán mosolygós gyerek, és mindenért hálás, és hálás. Hát ez a fő tulajdonság.
3: Nagyon köszönöm.
0: Szívesen. Jó. Na, itt most az a kérdés, hogy ha meg tudnánk győzni a szüleinket, akkor mi alapján kéne választani közülünk? Tehát ki érdemelné meg, és mi alapján érdemelné meg, hogy a szüleink engem, téged, vagy őt vigyem nyaralni.
1: Hát ez nagyon logikus.
0: Na.
1: Hát arra, hogy a tanulmányi eredményeim és a fényes jövőm miatt, tehát engem.
3: De te lúzer vagy.
1: Ebben az évben.
0: Lúzer vagy, unalmas vagy, nem érted?
1: De vannak eredményei.
0: Mit csinálsz te Dubrovnikban?
1: Napozok.
0: Nem, azt se tudsz. Hát egyszerűen lúzer, leégsz. Érted? Minden, minden. Tehát jó, a suliban jó vagy, és tényleg szép a bizonyítványod, de tényleg egy gondolatot nem lehet vele cserélni.
1: De én tartom majd el anyáikat később, úgyhogy most engem kell elvigyenek. Erre mit lépsz? Te mit fogsz csinálni ott a medencében, azon kívül, hogy mit tudom én, ott iszol és kiabálsz?
0: Ez a tehetségem. Én egy jó társaság vagyok. Ezt értsd meg.
1: Persze,
0: tehát velem lehet elmenni Görögországban buzuki estére, iszunk, megisszuk az összes szuflak, az nem
1: tél, ugye? Szuflakit megisszuk.
3: Azt is itt meg.
0: Lepároljuk a szuflakit, azt is megisszuk.
1: Töltsetek egy baklavát is minden.
2: De veled nem lehet nagyon tervezni, hiszen te megbuktál, neked nyáron tanulnod kell.
1: Egyébként igaza van. De
0: miért jövőre is megbukok? Miért kell tanulnom?
2: Azért, hogy a fózvizsgálnál.
0: Én az élet császára vagyok, nem érted? Tehát engem nem a tanulmányi eredményeim tesznek valakivé, és belőlem vagy tényleg egy drogos lúzer lesz, vagy egy rockstar. De ezt adjátok már, ezt a szabadságot meg nekem.
1: De apáik nem akarják, hogy minden este úgy kell téged kihúzni a kezednél fogva a buzuki estről, mert bebaklaváztál.
0: De apáikkal együtt vagyok.
1: Hát ez a bajuk. Ez lesz a bajuk.
0: És akkor hát én nem vagyok jó társaság, jó, akkor Évi.
3: Én jó társaság vagyok, rám büszkék, engem tudnak mutogatni a medencében, milyen szépen úszok, el tudják mondani, hogy igen, a jövő nemzedéke. Én szerintem, és egy normális.
0: Igen, csak tavaly elvittek téged, és mindig seggeseket ugrottál a németek feje mellett a medencébe. Mindenkit letoltál a svédasztalnál, még az oroszokat is, és folyamatosan büfögtél az All Inclusive-ban. Tehát, hogy azért...
1: Évi sztoriában semmi fiktívet nem raktunk végül?
3: De milyen? Te egy milyen állat vagy.
0: No, de Anett például...
2: Hát szerintem én vagyok a főnyeremény. Tehát ugye mondtad is, hogy hálás vagyok. Tehát nekem a szoba sarka is elég. Tehát, hogy nem kell külön
0: ez
2: szoba.
0: Igaz.
2: Nem kell külön szoba. Én nem fogok könyörögni semmiért, hiszen
0: igen, de te mindenkiben bízol. Az a baj. Tavaly is egy angol házaspár elvitt a francba be a belvárosba, ott valahol legyen bazárban találtak meg, ahol majzoltad a szerencsediót.
1: Csak ennyit mondtam, hogy come on, híri szerencsedió, come on, és már mentél.
0: És szerdán meg megint nem találtak, és akkor ott voltál a tenger közepén egy banánon.
2: Oké, vannak hiány.
0: Mert az összes többi lerepült már.
2: De te meg tudod magyarázni, hogy miért ne én, holott igazából tényleg én lennék az a gyerek, aki...
0: De te mindenkinek megfordulod a kezét, és elsétálsz vele.
2: Jó, mert lehet, hogy jobb családot
3: kell. Jó, de te meg minden, igen, de te meg minden este iszol.
1: Azt
3: és vállalhatatlan
1: vagy. Felesleges elvinni, Gyuri... mert nem fogsz emlékezni az egészre.
3: A Gyuri igen. Egész végig loser. Az Anett mindig elveszik, az egyetlen ember, akit meg lehet találni egy helyen, az én vagyok.
2: Igen,
0: hát sőt, hát a hallom már, hogy a reggeli elkezdődött.
1: Hol pofozol meg valakit a büfé asztalnál?
0: Na jó, ki menjen nyaralni anyáékkal?
3: Én
2: új vagyok a családban, örökbefogadott még ne, csak téged tavaly
1: téged fogadtak
2: vagy.
1: Örökbe először. Szerintem én. Szerinted te mi?
0: Jó, ha szülő lennél, kit választanál?
1: Engem.
0: Nem igaz! Hát, nem, lehet, hogy egy kis örökbefogadottat választanám. Az olyan hálás.
1: Ha apa lennék, és mit tudom én, apás nyaralásra mennék, akkor valószínűleg téged választanálak.
3: Igen.
0: Én a kis örökbefogadottat választanám. Na. All Inclusive-ban mindig hoznék neki egy fagyit, és azt hiszi, hogy vettem.
2: Igen.
0: Köszönöm, apa.
2: Igen.
0: Mi is írnál?
2: Szerintem sírnék.
1: Minden fagyinál sírnál.
2: Majd én leszek a jó.
1: Ez a 20. fagyit hagyd már.
0: Na jó, kérdezzük meg a hallgatóinkat, hogy azt meséljétek el, hogy gyerekként mivel okoztál a szüleidnek egy nyaraláson legnagyobb gondot? Vagy mivel okoztad a legnagyobb gondot? Jó, tehát ez nagyon sok minden lehet, mert itt vagy beteg lettél, vagy elvesztél, vagy majdnem belefulladtál a vízbe. Tehát, hogy annyi minden lehet. Nektek volt ilyen?
3: Hát mi azért sokat veszekedtünk a tesómmal.
0: Azt hiszem
3: a matchboxot egyszer a fejéhez vágtam, és beszakadt.
1: Uh-huh. Na hát, nem lepődtem meg.
0: Nektek, hogy nem, van olyan gyerek, aki állandóan belázasodik nyaralás alatt, például ilyen.
1: Ó, én is képes voltam erre, igen. Valahogy mindig csináltam, napszúrást kaptam meg, miért tudom, valami mindig, vagy leégtem, és utána borogatni kellett.
0: Azért kellett volna ez a kis abrosz a befőtes gumival a fejedre.
1: Majd idén nyáron.
3: Ez a négy oldalán befőtes gumi, a kesztei fiú,
0: igen. Szóval, amivel a legnagyobb gondot okoztad a szüleidnek nyaralás során, ezt írd le nekünk 0620-22-22-122.
4: Ez a Bocskor, a Retrórá. rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
6: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
7: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
6: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
7: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
9: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
8: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
9: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
10: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
11: Mosógép! Mega Árpa Rádé! Telefon! Mega Árpa Rádé! Vasaló! Szintén Mega Árpa Rádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árpa Rádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
12: 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
13: Odysseus halott.
14: Egyenesbe!
12: Christopher Nolan filmje.
15: Apám haza fog jönni.
16: Bosszút is áll a király.
17: Királyi bosszút.
12: Odüsszeia a mozikban.
18: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
19: A Praktikerben.
18: Júliustól.
19: Júliustól.
18: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
20: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
21: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
22: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
23: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8 millió 900 ezer forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8 millió 9.
4: A reklám után.
24: Hírek a Retro Rádióban.
25: Rekordasszálytól tartanak a szakértők, a bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon. Egy-egy szápor ma sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasztálytól tartanak. Az elmúlt napok elsői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt. A víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók. A hőség pedig fokozódik a napokban. Nem áll meg a prevenció. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Emelkednek az üzemanyagárak. A holtankoljak.hu adatai szerint mától a benzin literéért 14, a gázolajért pedig 7 forinttal kell többet fizetni. A nemzetközi piacon emelkedik az olajár, ezzel magyarázzák a drágulást. Megvan az idei év fája. A győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Múra Veronika rádiónak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
1: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá, vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük, és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élő lényekre, és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
25: Az étrend is hozzájárulhat a demencia kockázatának csökkentéséhez, erre jutottak a Semmelweis Egyetem kutatói. Vizsgálatuk szerint a bogyós gyümölcsökben, a kávéban és a teában található polifenolok gyulladás csökkentő hatásukkal támogathatják az idegsejtek működését. A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
24: Retro Rádió közlekedési hírek.
25: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél egy autó és egy kamion ütközött össze a 16-os kilométernél. A külső sávot elfoglalják a járművek, a torlódás meghaladta a 6 kilométert. Baleset történt az M3-ason Gödöllő térségében is a Vásáros-Namény felé vezető oldalon. A 32-es kilométernél egy kamion belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásáros-Namény felé a forgalmat megállították. A főváros felé a belső sáv nem használható. Már most jelentős a torlódás. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is tart az útfelújítás.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:48 lesz 2 perc múlva. Na, erre is emlékszem, kakaóvaj. Tehát nem, ugye az is növeli. Mi patikában vettünk Dunára indulás előtt kakaóvajat, folyton azzal kentek be minket a szüleim, isteni illata volt. Hát igen, annak ilyen kakaó, ilyen csoki illata van.
2: De jó.
1: Sziasztok, erre egy megoldás van, a gyerekek táborba, vagy nagyszülőkhöz, addig apa, anya nyaral ketten, vagy akár külön-külön barátokkal, kinek mi az igénye, jó a műsor, Ildi. Ezt akartam kérdezni, hogy amikor ti le voltatok passzolva, nálam is volt ilyen, ugye Szolnokon voltam a nagyanyámnál, vagy nagyszüleimnél, amikor le voltatok passzolva, akkor ti tudtátok, hogy a szüleitek hol vannak?
3: Nem mondták nem. El.
2: Nagy szülőzés volt nekünk, akkor azzal kellett foglalkozni, hogy mi
1: persze, van? Én is azzal foglalkozni, én sem tudom, hogy hol voltak, hogy ők akkor lehet, hogy elmentek nyaralni valahova, és ez háligáli volt, vagy dolgozniuk kellett, és azért kellett, hogy legalább mi élvezzük a nyarat, azért adtak le, de mit gondoltok? Te meg tudod kérdezni anyukádat, hogy hol volt?
3: Szerintem semmit nem csináltak. Tehát azt tudom, hogy külön voltunk mindig letéve a nagymamákhoz, soha nem gondolkodtam ezen, de ha most belegondolok, szerintem hazamentek, aludtak, pihentek.
1: Nem, szerintem Balatonon voltak, pedagógusok, szotüdülője.
2: Hajnalig, buli,
3: hát,
2: gitározás.
3: Hát ez most kiderülne, akkor egy világ omlana össze bennem. Hát ha ezt megmerte volna anyám csinálni, hogy nem viszel engem nyaralni, akkor vége.
1: Most, minek?
3: Hát most a jövőjének.
1: A jövőjének?
3: Hát nincs akkor közös nyaralás. Akkor most visszaadom.
1: Na jó, nézzük. Főni a szüleim éveken keresztül vitték a 4 unokát nyaralni repülővel 10 napra, minden tiszteletem. Wow. Mi elváltunk a férjemmel, és azóta végre tudok külön programokat is csinálni a 2 kiskamasz nagyfiammal. A sokkal fiatalabb huguk nélkül. Míg máskor csak a kicsi 4 éves csajszi jön velem, és ilyenkor csak az ő kívánságait lesem. Természetesen vannak közös programok is, de lássuk be, mindenki jobban szereti a korosztályának és érdeklődésének megfelelően töltött fél napokat.
3: Teljesen érthető.
1: Igen. Jó, van egy közlekedésünk, M3-as, sziasztok, Gödöllő után Debrecen felé teljes pályazár, 1 órája állok.
4: Igen, mert történt egy baleset, egy kamion ki is gyulladt, és valószínűleg ennek a hozománya.
1: És kérdeztük a hallgatókat, hogy mivel okoztál a szüleidnek nagy-nagy gondot, fejtörést, akár sokkot egy nyaralás során, is van minden. Voltam lázas, volt fogfájás, egyszer első nap elmerültem a vízben, ásott gödör miatt a héten többet nem tudtuk vízbe menni. Akkor Olaszországban nyaraltunk, családdal, bátyámmal elkaptunk egy hányás hasmenéses vírust. Napokig a szálloda hűvös szobájában feküdtünk, apu vette nekünk a sós ropét és a háztartási kekszet, miközben a hotel éttermében várt volna minket a svédasztalos reggeli és vacsi. A kirándulások is elmaradtak.
2: Ó, ez de szomorú.
3: Egyébként ez szörnyű lehet, nem? Tehát erre készül egy család, erre spórol egész évben, és majd elviszi a gyerekeket, vagy akár saját maguk is megbetegszenek, és akkor az egy hét ilyen kegyetlen. Én nagyon sajnálom ezeket az embereket.
1: Hát igen, de sajnos előfordul. Főleg, hogyha külföldre mész, más ott igen. A kaja, mások ott a baktériumok, minden simán elő tud fordulni, hogy egy gyerek kap valamilyen hasmenést vagy fertőzést.
3: Igen.
1: Sziasztok, mi a bátyámmal a 80-as években, míg a szülők a szállodában bulisztak, mi bezártuk az ajtót, és benne hagytuk a kulcsot. Végül egy létra segítségével bemászott apu. Persze addigra a fél szálloda fent volt, csak mi nem. Ja, bezárkóztak a szobában. 4 évesen spanyolországi nyaraláskor a strandról visszamentem a szállodába, ami 2 kilométerre volt a szállástól. 4 évesen. Nem szóltam senkinek, nem figyelt rám senki, meguntam, és egyszerűen hazamentem. A szüleim kicsit kivoltak akadva, már majdnem hívták a rendőrséget, Gábor. 2004-ben egy hónapot nyaraltunk Kubában a családunknál. Ebből az egy hónapból kb. 2 hetet töltöttem betegen, hányással, stb. Rengetegszer voltam kórházban, voltak nálunk ügyeletes orvosok, csak repkedtek a $100. Amikor elmentünk Santa Mariára, a család elment a tengerpartra, szegény anyukám pedig vele maradt az apartmanban, hogy vigyázzon rám. Tartalmas egy hónap volt, de azért volt rengeteg szép emlék is. Noel. Törökországban első napon véletlenül a parkoló férfi WC-jébe mentem, kétségbe esetten kerestek a kukoricásban. Pár nappal később végig sétáltam a Kleopátra Beach-en, közel egy óra keresés után mindenki sírt, félszálloda engem keresett, azt hitték, a vízbe fulltam. 16 éves voltam, Nóri. Na még egy, Tiszán voltunk kis hajóval kirándulni, az egyik helyen, ahol kikötöttünk, én elmentem horgászni. Persze nem értettem hozzá, 8 évesen, de nekem a nagy lószó műhalat kellett dobálnom. Egyszer az egyik dobás után úgy sikerült, hogy a 3 horogból 2 az arcomban akadt. Ez Ezután szépen batyogtam vissza a hajóhoz egy csalival a számban, bemutatni anyáméknak, hogy milyen ügyesen feldobtam a napjukat.
5: Hú, szegény.
1: Ott egy hármas horog az arcában?
3: Igen.
1: Azt a mindenit. És ezzel ment vissza anyáékhoz. Na jó, itt van velünk még Krisztián, képzeljétek el, ő Isztambulban volt. Szia Krisztián, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt!
1: Jó reggelt! Na mesélj, 14 éves voltál, ezt írtad, és Isztambul, hát ez egy nagyon nagy forgatag, nem?
6: Hát igen. Akkor lementünk, pont a témához vág a történetem. Van egy bátyám, és ő nem volt velünk valami anyu, úgy döntött, hogy velem kell elmenni Isztambulba egy pár napra. Ez egy ilyen buszos kirándulás volt, és mentünk mindenhova, nézegettük az isztambuli látnivalókat, tök szép volt meg minden, és akkor eljutottunk a nagy bazárba, és én már nagyon éhes voltam. És akkor szóltam, hát ugye a bazár tele van ezekkel az arany árusokkal, ezek egymásra nyílnak, hogy ezek a boltok, és ő teljesen elkapta az aranyláz, hogy aranyat akar venni.
1: Anyát elkapta az aranyláz?
6: És szóltam meg, hogy hát én már úgy ennék, hogy éhes vagyok, és őt az így nem nagyon érdekelte, így egyik aranyboltból a másikból ráncigázva. Az nem mondta, hogy jó, hát nekem ennyi elég volt, én megyek vissza a szállodából. Ez egy nagyjából egy ilyen 2 kilométerre volt. Én mentem, ő meg észre se vette, aztán így én visszament a szállodából, kajáltam, és ugye feldúlva úgy jött, hogy hát mégis ezt hogy képzelem. De teljesen megértem, hát így most szülőként azért.
1: Hát nyilván, de nem is szóltál, hogy na jó, van, anya, megyek? Vagy valami ilyesmi, egyszerűen hát csak leakadtál róla?
6: Igen, hogy elmentem kajánni, megyek vissza a szállodába, és elfordultam, és elindultam visszafelé.
1: És ő meg mindig ott a kis aranykarkötőket, meg hát, nem tudom, miket morzsolgatta.
6: Mit csinál, de valószínűleg igen. De hát utána szerintem pár perc után rájött, hogy mi a helyzet, azt sem gondolom, hogy ott utána. Már ez így... Amikor éhes vagyok, akkor képes vagyok ilyeneket.
1: Emlékszem, hogy mit tettél? Tudom, hogy 14 éves voltál.
6: Tessék.
1: Hogy mi volt az a kaja, amivel végül is tudtad csillapítani?
6: Ja, nem emlékszek, valami szendvics a
1: hotelben. Valami szendvics a... Na jó, Krisztián, köszönjük szépen.
6: Én köszönöm,
1: sziasztok. Köszi, szia. Játsszunk egy Hungary Machine-t, jó? Egy Google dalszöveg, hogy hívják ezt, turmixolás. Ezt hajtottuk végre. Megnézem, melyik az.
2: Na, ez könnyű lesz.
1: Nem ez.
4: Ez a második része. Nem.
1: Na, szóval, hogyha úgy gondoljátok, hogy ebben sikeresek lesztek, akkor hívjatok most 0620 22 22 122.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Indul! Indul! Indul a Hungary Machine.
1: És 8 óra lesz, 5 perc múlva. Valaki azt mondja, hogy sziasztok, Balaton szemes 4 felnőtt, 6 gyerekkel, 1 hét szakadó eső, Beti. 10 ember, 4 felnőtt, 6 gyerek. Szemes, szakadó eső. És hát tényleg Balatonna az, az a hely, ahol esik az eső, akkor vége mindennek.
2: Akkor, tehát akkor azok is eltűnnek, akik ott élnek. Én nem tudom, hogy csinálják, de akkor egy lángost nem kapsz.
1: Igen, de ő legalább, mit tudom, van egy nappaliuk, meg mit tudom én, de aki ott van egy apartmanban...
2: Nagyon durva.
1: Mit csinálnak tizen?
2: Akkor konkrétan semmit. Ülnek és néznek ki az ablakon. Tényleg, ez a Balaton egyik legnagyobb hátránya.
1: Ha. És ezek a lángososok akkor zárva vannak?
2: Mindenki, de úgy mindenki, mintha evakuálták volna a településeket. Aha. És nem értem én is, hogy miért. Mert egyébként meg a nyaralók...
1: Csak mit tud csinálni szemesen, mondjuk 6 gyerekkel? Esik az eső, de van mondjuk egy Citroen Picasso, ahova befértek.
2: Hát túráztatjátok a motort, nem tudok jobban.
1: De hogy hova viszed?
3: Sehova. Hát,
2: vannak ilyen múzeumok a Balaton környékén is.
1: Múzeum gyerek, akkor oda vittetek téged múzeumban? Mert engem igen, szörnyű volt. Szörnyű volt.
3: Engem is vitt anyám, de szörnyű volt. Tehát, hogy semmit
1: azért mondom, hogy ennek semmi értelme, de akkor semmit nem tudsz csinálni.
2: Nem sok mindent. Tényleg.
3: Hát mi ellennénk azért ez a kis család, most már rájöttem így négyen tesók, de...
1: Mi ellennénk? És a Balatonon nincsen ilyen U-boat?
3: Mi?
2: Amit lehet inni? Tehát ez a jégeres unikumos dolog, arra gondolsz?
1: Nem, U-boat az egy közlekedési eszköz, a németek használták a világháborúval, úgy hívják magyarul tenger alatt járó.
2: Olyan nincs, amilyet én mondtam, olyan van. Tehát U-boatozni tudunk, hogyha...
3: Nem.
1: Neked... Mert hogy akkor mit tudom, hogy besüljedek szemesnél, és kijövök Fonyódnál az U-boattal, közben megnézem a... Mi van?
3: Vízi bicikli van csak, azt tekerheted esőbe.
2: De azzal az U-boattal, amit mondtam, az, hogy be tudsz süllyedni szemesnél. Tehát...
1: Az milyen a tiéd?
2: Hát a jégerbe beleengedjük, vagy a jégert az energiaitalba beleengedjük, vagy az unikumot, kinek mi tetszik.
1: Aha.
2: És akkor U-boat.
1: Értem, a merülés a lényeg.
2: Pontosan.
1: Oké. Jó, Geri van velünk, szia Geri, jó reggelt.
4: Jó reggelt, sziasztok.
1: Jó reggelt. Geri, honnan hívsz?
4: Matáról hívlak.
1: Honnan?
4: Tatáról.
1: Mi van a tóval? Most a tavak tűnnek el, a tiétek megvan?
4: Hát megvan, de kicsit algás a víz, lehetne azért más, és várjuk mi is a csapadékot.
1: Na jó, van akkor. Geri, kezdjük el a játékot, mutatom neked. Szerintem nem lesz nehéz, figyelj.
4: Okay.
5: Lazíts, próbálj lelazulni. Nem tudlak megtanítani, hogyan kell csinálni.
1: Na, ez maga.
4: Kofi Géza, próbálj meglazítani.
1: Tökéletes.
6: Lazítani, próbálj meg lazítani, nem győzlek tanítani, hogyan csináld.
1: De jó.
4: Szuper, köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Mi is neked, Geri, köszönöm szépen, Bocsi Zacsi lesz a tiéd benne, egy baseball sapka és egy bögre.
4: Szuper, köszönöm szépen.
1: Köszi, hív majd Anett, szia. Neked is, szia, hello. Na. Mindenki elmosolyodott Hofi Géza hangján.
3: Igen.
1: Annyira jó. Igen. Nektek meg voltak lemezek? Hofi lemezek?
3: Nem.
1: Minden családban, aki a, nem tudom, de nálatok meg voltak, ugye, Hofi lemezek? Nekünk is az összes meg volt. Ja, nektek is.
2: Biztos vagyok benne.
3: Nekünk nem volt, de biztos, hogy néztük a tévében Hofit.
1: Jó, igen, de Hofi azért elég ritkán adta magát. Tehát volt a szilveszteri, ugye akkor volt egy Hofi műsor, és talán még évközben valahol valami, de nagyon-nagyon ritkán volt Hofi.
3: Mindegy, de azt
1: várjuk. Színházban meg tudtad nézni a saját estéit. Na jó, gyerekek, jövünk vissza, és Bence Péterrel fogunk beszélni. Ő az a fiatalember, aki 2017-ben, biztos emlékeztek rá, ezt az emlékezetes Bajai Halfőző Fesztiválról készített tudósítását küldte a köztelevízióba, de egy baj volt, ugye nyár volt, pálinka volt, és mire ő adásba került, picit be volt nyomva. Ez tök helyes volt, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy mindenki imádta őt, csak a köztelevízió nem, mert felfüggesztették.
2: Egyébként igen, de akkor abban a pillanatban a köztévi nézettség az kilőtt valószínűleg akkor úgy egyedül, és egyébként mellette meg az ország a szívébe zárta teljesen.
1: Pontosan. Azért is beszéltünk nem olyan rég újra róla, mert egy ausztrál sportriporter nő valami hasonló helyzetbe került a téli olimpián.
3: A téli olimpián, igen. Hát kicsit limoncsellózott, és utána interjút kellett adnia, de ott például teljesen megvédték a kollégák is, és az ausztrál miniszterelnök is.
1: Pontosan, de hogy mi lett azóta, ami drága Bence Péterünkkel, és igaz-e az, hogy a TV2 felkérte arra, hogy most újra készítsen egy riportot a Bajai Halfőző versenyre, és ez jelentett bármit is a jövője szempontjából. Ezt mind megbeszéljük most személyesen vele, mert azóta Többször próbáltuk őt valahogy szóra bírni, de érthető okokból nem akart még nyilatkozni. Ma már szívesen emlékszik erre vissza, és ezt is megbeszéljük, meg a jövőjéről is egy picit beszélgetünk majd vele. Hívjuk Bence Péter riportert a hírek után.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
10: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
11: Autóüveg Pilkington.
12: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
13: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál Debrecen.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
16: Én a műzlibe kérem, anya.
17: Itt a narancslevem, drágám.
18: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
16: Igen.
18: Akkor a tejemmel iszom meg.
17: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
15: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
19: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
20: Páros mindennapok páratlan élményekkel. Potemix. Étrend kiegészítő férfiaknak. A lenyugvó napnak is van ereje. 0646 417 001.
21: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tiggo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 ülésés változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retro Rádióban.
22: Érdemes figyelni az aranyszínű sárgaság tüneteit. Fizetett Amerika a jogellenes vámok miatt. 30 fok körül lesznek a maximumok. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Újabb hőhullám közeledik, visszatér a kánikulám, extrém forróság ezúttal nem lesz, legalábbis a jelenlegi adatok alapján. Hogy milyen folyamatok mozgatják a hatalmas légtömegeket, arról Sipos Gergő meteorológus, a Hungaromet osztályvezetője nyilatkozott rádiónknak.
23: A nagy térség időjárási folyamatok alakítják ki ezeket a folyamatokat. Van egy úgynevezett futóáramlás, amely ide-oda változtatja a helyét, akkor fordul elő, hogy ez a Nyugat-Európa felett lévő anticiklon egy kicsit keletebbre húzódik. Ez az idézőjárási kupola pedig már egy ilyen gerjesztett állapot, amikor ez a stabil anticiklonális helyzet fennáll, nem változik a helyzete, és ez a meleg légtömeg megreked benne, és ez okozza igazából ezt a rekord hőséget.
22: Most érdemes a legjobban figyelni a szőlős gazdáknak. Az aranyszínű sárgaság tünetei július közepétől jelentkeznek szembetűnően az ültetvényeken, közölte a Nébih. A leginkább felismerhető jelek a fehér fajtáknál, hogy a leveleiken sárgulás kezdődik, míg a kék szőlőnél vörösödés figyelhető meg. Ráadásul ebben az időszakban az amerikai szőlőkabóca rajzása miatt a fertőzés kockázata is nő. Az aranyszínű sárgaság elleni védekezés alapját a fertőzött tőkék eltávolítása és a kabóca elleni rovarölőszeres védekezés jelenti. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Fizetheti vissza a jogtalanul beszedett vámokat az Egyesült Államok. Már 80 milliárd dollárnyi összeget kellett visszautalni azon vállalatok részére, amelyeket az amerikai legfelsőbb bíróság szerint jogalap nélkül sarcolt meg a kormányzat. Donald Trump elnök a gazdaság fellendülését várja, immár hónapok óta a rendkívül magas vámoktól. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
4: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
22: Egy kamion és egy személyautó ütközött össze korábban az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy térségében a terelt szakasz végénél, a 16-os kilométernél. A külső sáv újra járható, de több kilométeres a torlódás, ami lassan oszlik csak fel. Közben a reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható, így például az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a Solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-as autóút csomópontjánál, illetve az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain is. Adta hírül az Útinform. Vezessenek körültekintően.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 8 óra és 11 perc, jó reggelt mindenkinek, szevasztok drága barátaink, itt vagyunk, itt van Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Hello Anett,
3: jó reggelt. Sziasztok.
0: Sziasztok, éppen egyébként Hofi Gézáról beszéltünk itt halván ezt az apró dal részletet, és írják is, hogy de jó volt hallani Hofi Gézát, amikor hétfőn nem volt adás, esténként Hofi Géza lemezeket hallgattunk. És a Lacika is mondja, hogy ő is hallgatta, kívülről tudta a Hofi lemezeket, úgyhogy gyerekként nem is értette sokszor a poénokat, de valahogy mégiscsak egyszerűen

0: költői kérdés, mert mi emlékszünk rá. A hallgató, meg hogyha most kapcsolta be a rádiót, akkor biztos elkezdi törni a fejét, hogy ki is olyan ismerős. Na most elmondom, először is legutóbb februárban beszéltünk róla, akkor zajlott ugye a téli olimpia. És egy ausztrál riporternő hasonlóan járt, mint annó Péter Bence 2017-ben, mint Bence Péter 2017-ben. Ugye Bence Péter akkor a tudósítását készítette, ha lehet így fogalmazni, a Bajai Halfőző Fesztiválról, és az ausztrál riporternő pedig mit is csinált?
1: Hát limoncellózott, és utána pedig bejelentkezett, élő bejelentkezést csinált, és egy nagyon jól elmesélt pár történetet, ami nem volt egybefüggő.
0: De csinált hóangyalt is, mesélt ott a kávétermelésről, igen, meg mindenféle.
2: Leguánokról sztorizott.
0: Zseniális volt, imádnivaló volt, és ugye az volt, hogy az ausztrál riporternőt megvédte az ausztrál miniszterelnök.
1: És a kollégái is. Mindenki kiállt mellette.
0: Így van. De másképp történt ez Bence Péterrel. Hallgassuk meg, ne az ausztrál riporternőt, hallgassuk meg Bence Pétert 2017-ből.
3: Baján már kora este elkezdődött a hagyományos és világhírű halászléfőző fesztivál. Kapcsolunk is a helyszínre. Ott van tudósítónk Bence Péter. Szervusz Péter, mi a menetrend?
4: Köszönöm, kedves nézőket! Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni az eddigi halászléfőző verseny, ugyanis több mint 20 000-en álltak sorba azért, hogy főzhessenek, de nagyon sok helyi jelentkezett azért, hogy bemutathassa a főző tudományát. Itt is áll mellettem egy helyi csoport. Köszöntöm a kedves nézőket, újra köszöntelek titeket. Hányan vagytok? És mi volt a koncepciótok?
5: Kérem szépen, sokan vagyunk, de nem elegen. Ahogy itt láthatod, egy ilyen 10-12-en, egy tucaton állunk itt a Bajai Halászléfőző Fesztiválon. Ez a fesztivál körülbelül már 10 éve itt a helyi nép szokássá vált. Örvendünk titeket.
4: Egyébként 22 éve rendezték meg először a fesztivált. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hogy az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzésre, ami egyébként nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy ilyen barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés.
3: Beszélgettünk horvátokkal,
0: szerbekkel. És itt, igen, azért hagytam végig ezt a riportot, mert valahogy a stúdióban, Budapesten a műsorvezető, gondolom neki is rászóltak, hogy keverjük le, nem tudom, tehát valami ott lehetett, ami miatt félbeszakította Pétert. Az, hogy Péter milyen hangulatban volt, ez ugye egyértelmű, ami hát ami mit eredményezett, hogy egy ország a szívébe zárta. Nem? Hiszen kivel nem fordult ilyen elő?
2: Abszolút, a mai napig emlékszem, mert tényleg a hősünk lett. Még az előző rádióval éppen a Balaton Soundon voltunk lenni, ott dolgoztunk. Uh-huh. És hát ugye hasonló dimenziókapukat léptünk át, mint Péter. És tényleg jó volt látni, hogy más is küzd most ilyen melóval a nyár folyamán. Tehát nekünk hősünk volt.
1: Igen.
0: És ugye most lehet azt mondani, hogy jó, rendben van, de hát munka közben meg innen. Azért ne felejtsük el, hogy a Bajai Halászlé főző versenyre küldték. Itt írja is valaki, hogy csúnya lett volna 2017-ben, ha Bence Péter lejön Bajára és nem iszik semmit. Ilyet egyszerűen nincs. Jó kedvedben észre sem veszed, hogy belegeltél, annyi vendégszeretőek vagyunk mi bácskaiak, üzeni Dória Borássai. Tehát, hogy tud az lenni az a helyzet, amikor ott állsz, kínálnak, és nem tudod, hogy mennyire hatott már, plusz tűz a nap.
2: Felejts, így van, hogy a hőség meg a napsütés az tök más a helyzetet hoz.
1: Így van.
0: Szóval, ez annyira emberi volt, és ugye többször gondolkoztunk azon, hogy Bence Péterrel beszéljünk, de miután őt felfüggesztette a magyar televízió, ezért nem akartunk neki ártani. Most viszont azt lehet olvasni, és ezt örömmel olvastuk, hogy a TV2 felkérte Pétert, hogy újra forgasson egy ilyen anyagot a Bajai Fesztiválról. Kérdés, hogy tényleg ez egy visszatérés jelente, vagy az csak egy ilyen epizód. De a lényeg az, hogy ő egy ikon, és szeretnénk beszélni vele, és most itt van velünk végre a vonalban Bence Péter. Szia Péter, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok,
0: szia. Jó reggelt! Péter, nem tudom egyébként, hogy biztos sokat gyára hallgattad végig ezt, hogy ez ilyenkor te kínosan szorongsz, vagy te is röhögsz velünk együtt?
6: Röhögtem, de sokkoló volt hallani így hangban. Most először hallottam. Talán 9 év után darabos volt a beszédem, azt kell mondanom, úgyhogy amúgy is van egy kis beszédhibám, de itt azért az jócskán kijött.
0: Figyelj, ne ostorozd magad, mert én is így vagyok vele, tehát én hidd el, én teljesen tiszta vagyok agyban, de hogyha Gyuri rámerőltet, én csak borozom, de ha Gyuri rámerőltet még 2, nem tudom, vodkát vagy bármit, az artikulációm hal meg legelőször. Tehát a gondolataim frissek, jók,

0: összeszedettek, és tényleg nagyon-nagyon komoly témákban is helytállna, az artikuláció megszűnik. És szerintem nálad ugyanez lehetett, nem?
1: Képzeld el, hogy az történt, hogy ha jól emlékszem, akkor egyébként az történt, hogy valahol az országban más kapcsoltak volna, csak ott volt valami műszaki gond, és arról már nem volt szó, hogy minket betesznek adásba, ugye mi már addigra túl voltunk a napi munkán.
2: Ja.
1: És akkor ezért csak hívtak, hogy hát mégiscsak be kéne ugrani. És hát mondtam, hogy hát mi már itt tettünk, ittunk, nem lesz az olyan egyszerű, de hát
0: tehát jelezted? Aha.
1: És képzeljétek el, hogy tehát egy fél perccel az élő kapcsolás előtt még az operatőr kollégát meg is kérdeztem, hogy hogy látod, menni fog, és abszolút pörgött a nyelvem, nem volt semmi gond. Csak amikor elindult, rászóltak ugye a fülemre, elindult a felkon, felkezdtem beszélni, és éreztem, hogy nagyon-nagyon szaggatottá válik a beszédem, és gyakorlatilag ott elsötétült minden, azt úgy képzeljétek el, hogy én szexádi vagyok, és amíg utána visszértünk szexádra, nekem nagyjából egy óra ki is esett. Tehát nem csak a meleg és a gyógyszer és a pálinka miatt, hanem gyakorlatilag ott egy olyan sok hatásért, hogy a mai napig nem tudom felidézni, hogy ott pontosan mi történt. Arra emlékszem, hogy a szerkesztő kollégina felhívott azonnal, miután kivettek adásból, és megkérdezte, hogy ittam-e. Hát én mondtam, hogy ezt nehéz lenne letagadni, és akkor az volt a válasz, hogy hát reméljük, hogy senki nem nézett minket.
0: Bocsánat, ez a szerkesztő kollega. Jó, azt tudod egyébként, hogy most azt írják, így a köztelevízió képernyő elsötétítése után sokan, hogy ez volt a köztelevízió legszórakoztató momentuma az elmúlt 16 évben.
1: Igen, láttam. Hát ennek egyrészt örülök, másrészt sajnálom, hogy ez sikerült kihagyni az elmúlt...
3: Ugyanígy vagyok ezzel.
1: Megtisztelő, abszolút megtisztelő.
0: Péter, ez a szerkesztő kolléganő, ez helyi volt, vagy budapesti volt, aki fölhívott, hogy jól vagy-e?
1: Budapesti volt, én akkoriban itt vidékről tudósítottam az MTR-t, főként Tolna, a Bács-Baranya megyéből, és én voltam itt vidéken, mi voltunk itt vidéken egy stáb, és akkor a budapestiekkel pedig adtuk az élőadásokat főként.
0: Jó, na most ugye elmesélted azt a helyzetet, hogy ott álltál és vártál, hogy akkor újra beadnak benneteket, tehát elvileg már befejeztétek, de akkor még egyszer kérték, hogy még egy apró tudósítást adjál. Mikor érezted azt, hogy baj lesz? Tehát amikor vártad és a felkonf elkezdődött, vagy amikor elkezdted az első mondatodat és érezted, hogy nem úgy pörög a nyelved, vagy nem éreztél, de azért éreztél ebből, érezted, hogy nincs teljesen rendben. Tehát mikor érezted, hogy ebből baj lesz?
1: Nagyjából az első mondatnál éreztem, hogy nem úgy pörög a nyelvem, és akkor, ahogy elnéztem oldalra, meg is láttam ott az urat, aki, hogyha jól emlékszem, félmesztelen volt, és talán egy ilyen kis piros, ilyen kis nyakkötő volt rajta. Egyből be is nyilalt az agyamba, hogy úristen, milyen képet mutatunk, hát megmondom őszintén, ott a kapkodásban nem készültem fel kellőképpen arra a munkára, ami ott rám várt, és hát a többit azt pedig már láttátok, hallottátok.
0: Igen, csak az a baj, nem teljesen tudjuk. Tehát, hogy el tudod-e mondani, hogy a te szemszögedből mi volt ennek az egésznek az utóélete?
1: Hát az utóélet az fantasztikus volt. Éppen tegnap beszéltem néhány szót az akkori főnökömmel erről, és ő azt mondta, hogy senkinek nem kívánja azt a 3-4 napot, ami ezután jött. Hát gyakorlatilag egy folyamatos telefonálgatás, egy ilyen válságkezelési időszak következett.
0: Ezt nem mondott komolyan. Egy ilyen bájos történetből válságstáb volt az MTV-nél?
1: Hát gyakorlatilag akkor ott úgy gondolták, hogy ez nagyon nem illik bele abba az arculatba, amit ők ott akkor vállalhatónak tartottak. És ugye egyből a sajtó engem megrohamozott, a telefont azt nem is tudom, talán ki is kapcsoltam egy pár napra, úgyhogy elég kellemetlen napok voltak azok, de túljutottunk rajta, és képzeljétek el, hogy egy évvel később még visszamentem, csak egy nagyon rövid kis szösszenet, és ugyanúgy megcsináltunk egy riportot, és képzeljétek el, hogy elhagytam az autónak a sluszkulcsát, a céges autóit, mikor mentünk volna haza, és felhívtam a főnökömet, ugyanazt a főnökömet, akivel ezt végigcsináltuk, és mondtam neki, hogy Máté, nagy baj van, és szegényben megállt az ütő egy pillanatra. Mondtam, hogy ne aggódj, most csak az autó kulcsát hagytam el. Azt mondta, hogy jaj, bárcsak mindig ilyen lenne, indulok és viszem a pótkulcsot.
0: És a karriered szempontjából ez mit jelentett? Tehát válságstáb volt, mi azt olvastuk, hogy téged felfüggesztettek, a felfüggesztés az olyan időszakosnak tűnik, nem véglegesnek, de aztán nem kerültél elő, nem?
1: Úgy emlékszem, hogy 3 hónapig levettek a képernyőről, és akkor utána, hát érdekes történet volt az, mert egyébként 1 évvel később nekünk elváltak az útjaink. A Bajai videót követő pontosan, napra pontosan 1 évvel később elváltak az útjaink. Utána én még ott dolgozgattam, de azért nagy horderei munkát már nem bíztak rám.
2: Jó, de... Bírom a jó kedvedet, de azért ne felejtsük el, hogy itt hoztam az ausztrál kolléganődnek a példáját, ugye, aki februárban elég spiccesen beszélt ott az emelkedő kávéárakról, legóárakról, hóangyalt is csinált a hóban, meg minden. Danika, így hívták a csajt, és ugye mellette még Ausztrália miniszterelnöke Anthony Albanese is kiállt.
1: Tündéri, igen.
2: Hát tündéri, csak hát ennek pont az ellenkezője történt veled. Hát melletted egyébként volt bárki, aki kiállt, volt ebben a bajban valaki, aki barát maradt?
1: Figyelj, azt tudom mondani, hogy az a fajta szeretet, amit az emberektől kaptam, és ami tényleg hónapokon, sőt éveken keresztül áradt felém, azt gondolom, hogy nincs okom panaszra. Az, hogy ott a főnökeim nem voltak teljesen elégedettek velem, az ennek csak egy nagyon apró része lett annak a végére, ami utána velem következett, mert hogy hát nem tudom, mennyire emlékeztek, talán az Indexen indult egy ilyen petíció, hogy mentsük meg Bence Pétert.
2: Igen.
1: És egészen fantasztikus volt. Én a mai napig úgy megyek Bajára, hogy gyakorlatilag az emberek szeretete árad felém, és én azért nagyon hálás vagyok a bajaiaknak. Ők egyszer már engem megmentettek, és azt hiszem, hogy azért örök életre adósuk vagyok.
2: Ezt hogy érted, hogy megmentettek?
1: Hát gyakorlatilag nagyon pozitívan álltak ez az egészhez. Nem is én olvastam talán negatív kommentet, nem is találkoztam negatív kommentel. Én azt gondolom, hogy ott azért a helyieknek nagyon nagy szerepe volt abban, hogy utólag a közvélemény ezt miként ítélte meg ezt az egész produkciót.
2: Péter, most itt olvastuk ezt, és ezért jutottál újra eszünkbe, hogy a TV2 felkért, hogy csinálj egy anyagot a Bajai Halfesztiválról. Ez most egy egyszeri alkalom, volt-e egyáltalán ilyen? Vagy
1: ez egy nagyon aranyos történet. Én időnként segítek a TV2-es kollégáknak, hogyha ott nagyon megszülönök, és képzeljétek el, hogy nálunk péntektől vasárnapig úgy volt, hogy Rága anyósoméknak van egy kis hétvégi háza itt a Dunán Karaszi fokon, és mi vendégeket váltunk oda. Úgy volt, hogy ott kint főzögetünk, halászlé, talán még 1-2 pálinkát is megiszunk a nyári naplementében. És már kint voltunk, szombat reggel hívott a TV2-es szerkesztő kolléga is, hát nagyon édes volt, mert mondta, hogy van a bajai halfőző, és hát arra gondoltak, hogy ez akkor lenne igazán autentikus, hogyha én csinálnám. Hát én részem voltam, mert mondtam, hogy hát figyelj, az elmúlt években ezt egyszer nem mondtátok, úgyhogy nyugodtan vald be, hogy mindenki szabadságon van. És akkor abban maradtunk, hogy igen, de azért be kéne ugrani, és hogyha én jól tudom, akkor ők egyébként forgattak ebből egy nagy anyagot, én összesen 1 órára ugrottam le néhány vágóképet venni, csak egy kedves fotós kolléga ott megismert engem, és akkor nem telt el 10 perc, már hozzod a stábot, és akkor úgy voltam vele, hogy mondok egy pár szót, mert megkértek, most igazából talán még a nyelvem is pörögni fog, megpróbáltam, és akkor ez lett belőle.
2: Elképzelhető az, hogy valamikor most ugye itt mindenféle váltás történt, szerepet kapsz újra a köztévén. Van-e ilyen, nem tudom?
1: Hát én ezt nem tudom megmondani, ezügyben abszolút nem tudok mit mondani neked.
2: De kedved lenne egyébként? Tehát ami biztatnánk a köztévéseket, hogy itt van Bence Péter, és tessék foglalkoztatni, mert ő egyébként halljuk is, hogy egy tök köszönöm, rendben lévő, szakmailag is rendben lévő srác vagy, hogy igen, ez lenne a nagy visszatérés.
1: Nézd, én egyébként azóta is én médiában dolgozom, helyi médiában, illetve időnként országos médiában is. Én azt gondolom, nagyon sokat beszélgetünk erről a kollégákról. Én hírterületen dolgoztam mindig is, és én imádom ezt. Nem sokan szeretik ezt, mert azért ez elég taposós, meg sokszor nagyon szalad munka. De én valamiért imádom.
2: Tehát a riportokat gyártasz tulajdonképpen?
1: Igen. Én újságíróként, riporterként dolgozom továbbra is, meg hát dolgoztam azóta is, meg van 1-2 szerelem projektem. Mondom neked, mert te gyakran vagy a Kabát Petivel. A Kabát Petit múltkor jól kirögtétek a tévében, hogy elment piacra árulni, nem tudom mennyire.
2: Igen, mert különböző foglalkozásokat kipróbált.
1: Igen, azt a kis műsort, azt mit csináljuk a Petivel.
2: Wow!
1: Elvisszük, Kabát Peti iskolatúrni ennek a neve, egy nagyon aranyos kis történet. Visszük a Petit iskolákba, és mezőgazdasági szakmákat tanul ki.
2: Jó, jó, de ti is azért választottátok Petit, hogy röhögjetek, nem azért, mert...
1: De most Petivel, Petivel nagyon könnyű dolgozni, és nagyon profi, úgyhogy...
2: Ez így van egyébként, én imádom, Peti a legnagyobb.
1: Igen, igen.
2: Péter, én egyre inkább azt hiszem, hogy te neked itt komoly szerepet kéne kapnod a közmédiában. Tehát, hogy itt egy intendáns minimum, ami kijár neked, és bárki is hallgatja, nem tudom, jelenleg kik vezetik a köztévét, de hogy Bence Péternek ott a helye, aztán majd maximum lemondod, de én most próbálom összehozni neked a melót.
1: Köszönöm, igen, értem a törődést.
2: Hogy, de tényleg, szóval, hogy Péter egy igazi, független szakember, tényleg független vagy, ugye? Nem, nincs semmi politikai mocsok rajtad?
1: Rajtam szerencsére nincs.
2: Jó, oké.
1: Az nincs.
2: Na jó. Az egy nincs. Jó, Péter, imádtam veled beszélgetni, imádtunk téged, imádunk téged, és nagyon köszönjük, és bárhogy is alakul az életed, további sok sikert.
1: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm azt is, hogy hívtatok és gondoltatok rám.
2: Abszolút, köszönjük szépen, Bence Péter, szia-szia.
1: Köszönöm, szép napot, sziasztok.
2: Szia, de jó fej ez a srác.
3: Nagyon, hát nagyon-nagyon sokat nyerne vele a közmédia, ilyen habitusú kollégák dolgoznának
2: meg. És figyelj, egyébként hadd mondjak valamit. Ezek az emberek, akik kamerával kimennek, témákat dolgoznak fel, riportokat csinálnak, megcsinálják, összevágják, narrálják, ezek jóval többet tudnak a szakmáról, mint akik nagyon-nagyon sokan ülnek és ültek az íróasztalok mögött, és elhatározták, hogy merre, milyen irány kell, hogy legyen a televízió.
3: Hogyne.
2: Ezek sokkal többet tudnak. Tehát én nem viccből mondtam, hogy Bence Pétert a közmédiában, tényleg nem.
4: És a hír szerelmese.
2: A sztori szerelmese, erről szól a tévízés.
4: Így van, ki ne szeretne egy olyan alkalmazottat, munkavállalót, aki imádja a munkáját, és ez az álma.
2: Igen.
4: Ne haragudj.
2: Nagyon, de jó volt beszélni vele, évek óta tervezzük.
3: Nagyon öniróniával minden, imádtam.
2: Igen, igen. Na jó, gyerekek, arra az egy korcsról beszéljünk most, drága hallgatók, az egy korcs, ami megváltoztatta az életed. Mint ahogy, ugye, Péterét is egy korcs. Akár jó, akár rossz irányba. Tehát biztos, hogy volt ilyen. Gyuri, biztos, hogy neked is volt ilyen.
3: Oh.
2: Az az egy kort, amikor másnap reggel felébredtél, és nem gondoltad volna, hogy vele ágyba kerülsz. De ez lehet tök más irány. Az az egy kort, ami lehet, hogy egy olyan kocintás volt a főnökkel, ami megpecsételte az életed bármilyen irányba is. Vagy egy kapcsolatot nyitott meg. Vagy az lett a feleséged, vagy férjed az egy kort miatt, és megbántad. Akár rossz. Az az egy korty, ami megváltoztatta az életed. 0-20-22-22-122.
5: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: És a döntő pillanat.
8: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
9: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Áza.hu! Az akció július 20-áig tart!
11: Na figyelj! Az előző készlet! Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
12: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
13: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
14: Eseti megoldás. Tűzoltó munka. Én a hosszú távú megoldást keresem. Potemix. A lenyugó napnak is van ereje. Étrend kiegészítő férfiaknak. Potemix.hu.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se. Mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Cashew Dió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
16: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A reklám után.
18: Hírek a Retro Rádióban.
19: Tízezreknek jöhet felszólítás a NAV-tól. Árrendőrt ítélt el a bíróság. Visszatér a kánikula. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól. Több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést. Aki még nem kapta meg, az napokon belül számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására. Aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Börtönbe kerül az árrendőr. A férfi azt terjesztette magáról, hogy a terror elhárítási központ vezetőbeosztású munkatársa. Azt ígérte egy családnak, hogy segít kiszabadítani a Venezuelában bebörtönzött rokonukat. A naív családtagok átadtak neki 17,5 millió forintot, a férfi pedig úgy tett, mintha intézkedne. Közben azonban a hivatalosan kapott hírek nyomán a család gyanút fogott és feljelentette az álrendőrt. Az 53 éves férfit 2,5 év börtönre, valamint vagyonelkobzásra ítélte a bíróság. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta el rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
20: Korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a május, illetve áprilisi fagyok voltak. Az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsorcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumpit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és még ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepén vége felé válnak betakaríthatóvá.
19: Megvan az idei év fája, a győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öregtől nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány tájékoztatása szerint a Kocsányos tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
18: Retro Rádió közlekedési hírek.
19: Egy autó és egy kamion ütközött össze az M0-ás autót északi szektorában, az M3-as és az M2-es csomópontja között a Megyeri híd felé vezető oldalon. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták, torlódnak a járművek. Közben az M3-as autópálya Vásárosnamény felé vezető oldalán Gödöllő térségében még a reggeli órákban egy kamion a belső szalagkorlátnak csapódott és kigyulladt. A 32-es kilométernél a forgalmat megállították, de a főváros felé sem használható. járható a belső sáv. A határ felé 3-4 kilométeres, Budapest felé 5-6 kilométeres a torlódás. Az M1-esen is történt egy baleset, egy autó és egy kamion ütközött össze korábban Budapest felé Biatorbágy térségében, a terelt szakasz végénél. A 16-os kilométernél a külső sáv újra járható, de Herceghalomtól Biatorbágyig még mindig több kilométeres a torlódás. Olvasható az utinform.hu-n.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: Hírek után élőben ez Magyarország leghallgatott

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 3:09 lesz 3 perc múlva. Mindjárt foglalkozunk azzal a bizonyos egykortyal. Nagyon jók jöttek egyébként, csak itt most segítséget kér, ha minden igaz, akkor egy nagypapa egy családnak, akik az autópályán lerobbantak. 4 felnőtt, 4 gyerek, de Csaba elmondja az egészet. Szia Csaba, jó reggelt!
2: Szia, bocsi, jó reggelt, szia, Évi, köszi szépen, hogy visszajutatok. Annyi gond lenne, elindultak a lányom még Salgótarjánból 4 felnőtt, 4 kisgyerekkel, egy bérelt mikrobusszal, és nagy, még reggel találkoztunk Buda hajnalban, Budaörsön, már átvettük tőlük a kiskutyát szinterkedni, még ők nyaralnak, és most írtak, hogy Nagykanizsánál megállt az autó, se előre, se hátra. Próbált, én mondtam, hogy én is néztem közben a neten szervizeket, hogy próbálnak meg hívni valakit, hátra rá tudnak nézni, de esetleg, hogyha valaki...
1: Jó, mondjuk el pontosan hol, tehát Nagykanizsánál hol, ez az M7-es autópálya, vagy ez...
2: Igen.
1: Melyik irányban, és egészen pontosan milyen kilométer szelvénnél?
2: Azt nem tudom, de azt el tudom küldeni, vagy el tudom küldeni a számát. Most beszéltem csak annyit velük, tehát Nagykanizsánál vannak, Horvátország felé, vagy Horvátországba mennek, arra felé indulnak, és a leállósába állnak egy fehér mikrobusszal.
1: Milyen fehér mikrobusz?
2: Egy Ford Transit fehér mikrobusz.
1: Egy Ford Transit, Nagykanizsát már elhagyva az autópályán Horvátország irányába.
2: Igen.
1: Aha, nem túl sok infó.
2: Nem. Én is most kaptam, és rögtön nekiálltam én is telefonálgatni, hogy megpróbálni valahogy valamilyen segítséget kérni, mert
1: alapvetően milyen segítségre van szükség, hogy az autót újraindítani, vagy bevontatni, vagy mi lenne itt az irány?
2: Hát a legjobb megoldás az lehetne esetleg, hogyha valaki olyan szervizes, vagy valaki olyan cég hallgatja esetleg, hogy elvinnék onnan az autót egy szervizbe, és addig kapnának csereautót, természetesen mindent kivizetnénk, tehát minden költséget, csak ne ott állnak az autópályán a gyerekekkel, és tudják.
1: Világos, ők próbáltak valakit elérni? De lehet, hogy ők is próbáltak közben egy autómentőt hívni?
2: Már hívták az autópálya felügyeletet a rendőrségen keresztül, állítólag megy ki sárga angyal is, de ugye ők nem, tehát ha valaki esetleg elküldenék telefonszámot, vagy megadnék telefonszámot, ami nem lehet őket érni, hogy hol tartanak esetleg, ha valaki olyan felhív őket, hogy valamelyik
1: figyelj, ez picit kaotikus, ez a valaki valahol valamit, egy telefonszámot hívjon fel, nem így fog ez működni, nekünk ki kéne derítenünk, hogy jelenleg, mert tudom, te egy aggódó hozzátartozó vagy, de jelenleg a család körül mi a helyzet? Egyrészt a pontos helyszín kéne nekünk, nyilván akkor ezt tőlük fogjuk megtudni, illetve hogy jelenleg milyen segítség van már úton. Tehát ugye ne azt se akarjuk, hogy most mitől jelentkezik bárki is, és elindul, és őket már elvontatták. Tehát azt javaslom, hogy ne tedd le a telefon, Csaba, a Gyuri fölírja a család telefonszámát, jó, valakinek a családból, akik ott vannak a helyszínen, és akkor tőlük kapunk több infót.
2: Jó. Mert úgy gondoltam, hogy én felhívom, és akkor elküldöm nektek üzenetet, de ez a legjobb. Még egyszer, nagyon szépen köszönöm.
3: Visszaveszem a telefon, Csaba, és akkor megbeszéljük.
1: Ne tedd le, Gyuri átveszi a telefont, jó?
2: Jó, nagyon szépen köszönöm.
1: Köszi, szia.
2: Köszi szépen, sziasztok.
1: Na, Gyuri közben ezt folytatja. Na, figyelj, mik jöttek. Sziasztok, Bence Péter, mekkora fazon. Csak szeretni lehet.
4: Igen.
1: Istenkém, de cuki volt ez a beszélgetés, imádtam, Bence Péter a top, na meg te bocsi, megyek meg is nézem ezt az adott riportot. és az egy korty, azt mondja, egy korty, szangria volt Barcelonában, 12 hét múlva közölte az orvos, hogy spontán 3-as ikrek, azóta is megvan az asszony, üdv Olivér. Az a bizonyos...
4: Egy korttyal
1: több szangriából. Sziasztok, ez a srác fantasztikus, nagyon-nagyon jó volt hallani, szuper ötlet volt, hogy felhívtátok, könnyek vannak a szememben. Jó szó. Van a sztoriban valami megható?
4: Van, mert szerintem ez bárkivel megtörténhet az életben.
1: Ez nem? Nagyon emberi.
4: Nagyon emberi, és ráadásul azért a történet elején mindenki még egyszer hallgassa vissza majd, és nézze meg. Ő már letette a munkát.
1: Igen.
4: És őt csak visszahívták. És gyakorlatilag az a becsület, ami benne van, azt mondta, hogy rendben, csináljuk meg. Ma már mit mondana? Dehogy nyilatkozom, vagy nem adok semmit, tehát nem jelentkezem be.
1: Igen,
4: nem?
1: Csak
4: tehát,
1: ugyanakkor meg az a kitettség, hogy hú, a nagy Budapest, közmédia. Nagy közmédia, nekik nemet mondani azzal, hogy már ittam, az nem túl profi, megpróbálom. Tehát ez is lehet, hogy ez volt benne.
4: Igen, de a szerkesztő mondata is, hogy reméljük, hogy nem látta senki.
1: Hát a végén
4: tehát, hogy miért
1: már,
4: nem igen. lehet azt mondani, hogy ha az ember egyszer hibázik valamiben, akkor ezt felvállaljuk, elnézést kérünk mindenki nevébe, és tovább megyünk.
1: Igen, teljesen egyetértek, és aztán nézzük meg, tehát, hogy egészen odáig eljutott az ausztrál nő esete, hogy az ausztrál miniszterelnök védelmébe vette. Én most nem azt mondom, hogy Magyarország bármelyik miniszterelnöke védelmébe kellett, hogy volna, hogy vegye, de hogy azért teljesen másképp viszonyulunk az embertársainkhoz, a barátainkhoz, a munkatársakhoz, mint ők.
4: Hát ez szerintem nem, egyáltalán nem viszonyulunk egymáshoz sehogy.
1: Így van, tehát ebben olyan... nem látni az emberi tényezőt, ezt nem értem.
4: Igen, igen.
1: Igen. Na jó, egy egyetemi összejövetelen a hallgató társaimon túl néhány oktató is eljött. Borozgattunk, és az egyik professzorral iszogattunk, össze is tegeződtünk. Egy év múlva végeztem az egyetemen, utána egyből felvettek PhD hallgatónak, főleg a tanárúrral való jó viszonyom miatt. Kiskorom óta célom volt, hogy az egyetemi oktatásban helyezkedjek el, ebben nagyban segített az az egy-két pohár.
4: Milyen jó, látod?
1: Ez milyen helyes.
4: Igen.
1: Fú, én emlékszem, nekem egyszer volt. Mi, hál' Istennek egyébként Berlinben sokkal, de sokkal lazább volt a tanárok és a professzorok és a diákok közötti viszony. És mi például, akik ugye jártunk, ez a Humboldt Egyetem volt, germanisztika szak, mi olykor egy-egy tanárral elmentünk iszogatni. Uh-huh. És emlékszem, hogy dr. Piacentini, ő latin tanított, de azt csak egy évig tanultam, dr. Piacentini olasz volt, és eljött a kollégiumba inni velünk, ő úgy benyomott, hogy ezt nem tudom elmondani. És ugye ez egy nagyon érdekes dolog, hogy diákként hogy tartod aztán a viszonyt, amikor másnap szerdán előadása van,
4: igen.
1: vagy szeminárium van, és dr. Piacentini ott van, akit úgy leitattál, érted, hogy tényleg a sárga földig, a balonkabátjával alig talált haza. Szóval, hogy ezek ilyen haláljó dolgok, igen. Én ezeket nagyon bírom.
3: Nálunk is voltak szakestek az egyetemen, és a tanárink is ott voltak, és velünk bulisztak, táncoltunk a tanárnőkkel, meg minden, és teljesen okés volt, és utána ugyanúgy működött az óra, az előadás, igen. és nem vesztett a tekintélyéből senki ettől, hogy ember volt köztünk.
1: Sziasztok, a feleségemet köszönhetem egy fél üveg Johnny Walkernek. Ennek már 36 éve, sosem iszom alkoholt, akkor egyszer ittam, se előtte, se utána anti.
4: Azt a mindenit, de jó.
1: Igen, Gyuri, mi a helyzet a családdal?
3: Beszéltem itt a Csaba lányáékkal, és éppen akkor érkezett meg a segítség, úgyhogy azt mondják, hogy most már innentől sinem vannak. Köszönjük szépen, most már nem tudunk értük mit tenni, azt mondják.
1: Jó, nagyon szuper, és akkor köszönjük az aggódó nagyapának is, akkor ez megoldódott.
4: De jó, legalább segítséget kért.
1: Így van, akkor viszont játszunk egy hangcsapdát, jó?
4: Jó.
5: Nagyon sok nem értik meg, de nem jöhet páreket, tudom tapasztalni, tényleg lének, és nagyon sokan nem adat arat, és szeret sok párnak.
1: Ez nem lesz könnyű.
4: Nehéz, igen.
1: Ez nem lesz könnyű, annyit segítek, hogy ő nagyon-nagyon régen televíziózott, és a hashtag bocskorban olykor feltűnik, de amúgy ő teljesen visszavonult a médiától.
4: Hát ezzel sokat nem segített.
1: Nem segítettem? Szerintem?
4: Szerintem nem.
1: Régóta, nagyon rég tévézett, és már rég nem. Nem. Jó, oké. Okay. Megmutatom még egyszer, jó?
4: Jó.
5: Nagyon sok nem értik meg, de nem jöhet páreket, tudom tapasztalni.
1: Tudom.
5: Kelednének, és nagyon sokan nem adat arat, és szeret sok párnak.
4: Most, jó, most akkor viszont sokat segítettél, mert a Gyuri tudja.
3: jellegzetes hangja van egyébként, ki lehet találni.
1: Na jó van, hívjatok 0620-22-22-122.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádió.

0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban. Ez mi?
1: Ez mi?
0: Ez olyan, mint a hangcsapda.
2: 9 óra lesz 6 perc múlva. Gondoltam, hogy egyet Bence Péter ezek, és láttam, hogy ott van a Heineken az automatában, és kihúzom.
3: Aha.
2: A 57-est kellett megnyomni. A Traubi szóda.
3: De csalódott lehettél.
2: Ugye te is azt hittet, hogy
4: Heineken. Én azt hittem, hogy Heineken, mert amikor kibontottad, akkor még ilyen fehér hab jött ki belőle, és tudod, így kérdeztem, hogy Péter után szabadon?
2: Igen, ez a Péter korcs. Na, aztán ilyen SMS is jött, ugye itt próbáltuk segítséget kérni, lerobbant családnak, 4 felnőtt, 4 gyerek. Most komolyan ezzel kell a retrónak foglalkozni? Egy lerobbant autó az autópályán? Erre megvannak a protokollok, Mona. Tudod, Mona, az a baj, hogy pont erről is beszéltünk, amikor az ausztrál miniszterelnököt hoztuk példaként, hogy egyszerűen más a viszonyunk egymáshoz. Az ausztrál állampolgárok így viszonyulnak egymáshoz. Szeretik őt, kollégák vigasztalták, a miniszterelnök maga. Nálunk kirúgják, felfüggesztik, esetleg még meg is alázzák. Vélhetően más országban egy tök normális dolog az, hogyha egy hallgató lerobban az autópályán, ráadásul 4 gyerekkel, és a rádió is próbál segíteni nekik, akkor van egy összefogás és valamiféle emberi összetartás. De nem, te ezt az egészet megkeseríted egy ilyen SMS, hogy tényleg ezzel kell foglalkozni. Mit zavar ez téged? Miben zavartunk meg? Miben zökkentettünk ki?
4: Ez egy nagy kérdés.
2: Komolyan. Mona, szégyeld magad, és ez tudjátok, hogy nálam mit jelent. Ez...
4: Már nem tudjuk meg, hogy miben zavartad meg.
3: Az a baj, hogy ez a megbüntetés, meg a kioktatás utáni vágy, ez valahogy, mintha az anyatejjel szívnánk magunkat.
2: Ez hogy komolyan lehet? Ezt komolyan mondom, nem értem.
3: Ez, tényleg, mint a honfitársaink azt lesik, mindenkiről, hogy hol lehet jól megmondani neki, hogy hogy kéne máshogy.
2: Igen.
3: Hihetetlen. És tényleg ez van.
2: Na jó, játszunk egyet. Jó, Szabolcs van a vonalban. Szia, Szabolcs!
5: Sziasztok, jó reggelt, Szabolcs vagyok.
2: Jó reggelt, honnan hívsz, Szabolcs?
5: Dunakeszin élek, és jelenleg Somlóvásárhely felé tartok egy kis teherautó, mert
2: jó, messze vagyok. Dunakeszin milyen jó hely, nem?
5: Szerintem remek.
2: Szerintem is nagyon. Én egyszer-kétszer voltam ott, azért mondom. Szúnyogok, hogy vannak most ott?
5: Köszönjük szépen, megvannak. Lakmároznak.
2: Lakmároznak, ti tesztek valamit otthon ellene? Tehát, hogy ugye azt hallottam, hogy ne a szúnyoggyérítésben bízzunk, hanem egyszerűen az esőgyűjtő hordókat fedjük le tetővel. Tehát, hogy ez a megoldás.
5: Szerintem a szúnyogháló.
2: Szúnyogháló a lakásban, de a kinnulsz a kertben?
5: Hát nem menjünk ki, amikor kint vannak. Tehát meg kell várni, míg eltűnnek, és akkor utána, ha kimész, akkor nincsen gond.
2: Bocs, de mikor tűnnek el?
4: Télen.
2: Ja, jó.
5: Nem, olyan este 9 után már eltűnnek.
2: Szerintem akkor jönnek inkább.
5: Hát.
2: Na mindegy, kinek hogy. Szabolcs, kezdjük el, mutatom neked a hangot megint.
6: Nagyon sok nem visték meg, de nem jöhet pereket. Tudom tapasztalni, tényleg lének, és nagyon sokan nem adat arat, és szeret sok várnak.
2: Na. Szerinted? Akarod-e körbe bombázni kérdésekkel, körbelülni?
5: Egy kérdést feltennék, azért szerintem az István Daninak volt régen a párja.
2: Párja nem, mert nem volt köztük
5: nem
2: semmi.
5: Nem úgy párja, hanem műsorvezető párja.
2: Ja, még azt sem tudom, hogy volt, de az biztos, hogy ők jó barátok voltak.
3: Bulisztak sokat.
2: Bulisztak sokat, így van.
5: Szerintem ő a Valko Eszti.
2: Így van.
6: Tényleg tudom tapasztalatból is, de hogy nagyon sokan szeretnének gyereket, és nagyon sok párnak nem jöhet, nem adatik meg.
2: Meg vagyunk.
5: Szuper, örülök.
4: Gratulálunk, nyertél egy bocsizacsit, van benne egy bögre, meg egy baseball sapka, és Anett majd hív 10 után.
5: Nagyszerűk, várom.
2: Köszönjük, Szabolcs, szép napot, szia.
5: Én is köszönöm, szép napot nektek is,
2: sziasztok. Szia. Na. Milyen higgadtan kezeli ezt a szúnyog kérdést?
4: Igen, most rákerestem, hogy a szúnyogok alszanak-e, de nem írnak róla semmit. Mikor alszanak?
2: Én úgy érzem inkább, amikor megy le a nap, akkor, amikor egy fokkal hűvösebb van, akkor jönnek sokkal intenzívebben.
3: Nappal alszanak.
2: És igen. Nappal a tűző napon nem nagyon. Igen. Akkor inkább a darazsak azoknak.
4: De nappal a tűző napra te se jussz ki a teraszra. Tehát ne akkor jöjjenek, amikor a teraszon akarsz ülni. Ez a lényeg.
2: Persze, hát hőmérséklet függő, de hát ugyanakkor ott van a medence, abban meg lehet hűsülni, tehát az ember tartózkodik kint, ezt akarom mondani. Jó, még egy sztori, nekem a biosztanárom volt nagyon jó fej, sokat lőtyöltünk együtt, Egyszer egy átulatott éjszaka után másnap mondta, hogy álljak fel és feleljek, mert kevés a jegyem. Mondtam neki, hogy te most ezt komolyan mondod? Mert egyébként órán kívül tegező viszonyban voltunk. Azt mondta, hogy igen, mert kevés a jegyed. Mondom, írd be akkor az egyest. Erről beírta. Este mentünk együtt koncertre. Amúgy zseniális volt ebből a szempontból, mert mindenki betartotta a határokat. Órán ő volt a tanár, órán kívül ő volt a barát. Ha ez működik, akkor jó.
1: Hát, igen. Milyen nehéz ezt betartani.
2: Neked volt? Te voltál tanár, nem? Volt, aki tegezett és berúgott veled?
1: Nem. Egyáltalán nem. De én viszonylag laza voltam, de ugye nem tanítottam olyan sokáig, hogy most így kialakult volna a diákok közt, meg köztem ilyen lazább viszony. Uh-huh.
2: Jó, oké, jövünk vissza, Agrár szerdázik a Vokci, az előbb szúnyogokról volt szó, most a darazsakról lesz, hogy hogyan védekezhetünk hatékonyan a darazsak ellen. Én nem tudok jobbat a darázsírtásnál, de hogyha a Vokci mond valamit, de hogyha cukros vizet rakjál flakonba és lyukaszt ki, akkor én kimegyek.
3: Nem hiszem, mert ezt ismermed téged a János egy ideje ahhoz, hogy ne ennyivel jöjjön, tehát tuti, hogy lesz, de ez tényleg nagy probléma, és idén különösen sok van.
0: Ez a Bocskor a Retro Rádióban.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
9: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
10: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
11: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
12: Brokkoli van.
11: Az előbb hozta a Family Frost autó.
12: Rántott hal.
11: Azt is vettem.
12: És zöld borsó.
11: Az is van.
12: Akkor sült krumplit kérek.
13: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
12: És sült krumplit is.
14: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
15: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
16: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
17: Külföldi nyaralás autóval, esetleg egy balatoni kiruccanás. Indulás előtt ellenőriztesse gépjárművét a Bosch Car Service 15 pontos átvizsgálásán. Ráadásul most ajándékot is adunk. A részletekért keresse fel az önhöz legközelebb eső Bosch Car Service autószerelőműhelyt. Bosch Car Service. Minden, amire autója vágyik.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
19: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150.000 kilométer garanciával, 11.400.000 forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A reklám után.
0: Hírek a Retrórádióban.
20: Indul az ítélkezési szünet a bíróságokon, a bőrvédelem is fókuszba kerül a fesztiválokon. Melegszik az idő. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Kezdődik az ítélkezési szünet a bíróságokon, főszabály szerint július 15-től, tehát mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Nagy a szárazság az országban, a szakemberek rekordasztálytól tartanak. Az elmúlt napok elsői csak átmenetileg nedvesítették át a talajt. A víz le sem szivárog az alsóbb rétegekbe. A mezőgazdasági károk tehát borítékolhatók. A hőség pedig fokozódik a napokban. Nem áll meg a prevenció, a fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Megvan az idei év fája, a győztes címet 1976 szavazattal a szegvári Öreg Tölgy nyerte el. Az Ökotárs Alapítvány igazgatója Móra Veronika rádiónak elmondta, hogy a Kocsányos Tölgy képviselheti Magyarországot az európai évfája versenyen.
21: Az évfája versenyben nem a legnagyobb vagy legöregebb fákat keressük, hanem azokat, amelyeknek valamilyen története van, valahogy kapcsolódik az emberek életéhez, akik vigyáznak rá vagy megóvják, és mi ezeket a történeteket keressük és díjazzuk az évfája versenyben. Ugye az ember és a természet közötti kapcsolat fontosságára nem csak az úgymond vad természet, hanem a körülöttünk településeinken, városainkban élőlényekre és köztük elsősorban a fákra ráirányítsa a figyelmet.
20: A folytatásban néhány szó a várható időjárásról. Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
0: Retrórádió közlekedési hírek.
20: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben továbbra is folyamatos a szakaszos lassulás, torlódás, főleg a külső sávban. Aki autóval van és Budapest a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania. Az M0-as autóút északi szektorában az M3-as és az M2-es csomópontja között a Megyeri híd felé vezető oldalon korábban egy autó és egy kamion ütközött össze. A 70-es kilométernél a külső sávot lezárták. Már közel 2 kilométeres a torlódás. Két autó karambolozott az M60-as autópálya Pécs felé vezető oldalán Kozár-Mislány térségében. A 26-os kilométernél csak egy sáv járható. Tudtuk meg az Útinform-tól.
0: Sporthírek a Retrórádióban.
22: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Spanyolország az első döntős alapdarúgó világbajnokságon. Az Európa bajnok a dallasi elődöntőben 2-0-ra legyőzte Franciaországot, így készülhet a vasárnapi fináléra. A spanyolok olyan szabad 11-esével megszerezték a vezetést az első félidőben, majd Pedro Porro a fordulás után végleg eldöntötte a mérkőzést. Franciaország sorozatban harmadik VB döntőjére készült, de ezúttal nem talált fogást a spanyolokon. A másik finalista kilétére nem kell sokat várni, ma rendezik meg a második elődöntőt, amelyben Anglia és Argentína csap össze Atlantában. A győztes vasárnap Spanyolország ellen játszhat a világbajnoki címért, míg a vesztes a bronz mérkőzésen lép pályára szombaton. A francia Kylian Mbappé mindössze a harmadik labdarúgó világbajnokságán mára 21. mérkőzését játszotta, így az örök rangsorban többek között az argentin Diego Maradonát utolérve feljött a 8. helyre. Köszönöm a figyelmet!
23: A sporthírek támogatója a Rajszab kollagénes fehérje szelet.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: A hírek után élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: 9 óra 12 perc van, jó reggelt, megint szevasztok, hello Évi.
1: Jó reggelt mindenkinek.
0: Jó reggelt Gyuri.
2: Jó reggelt, szevasztok.
0: Anácia.
3: Jó reggelt, sziasztok.
0: Mindenki Móla miatt ünnepel, aztán hát Móla most nagyon szégyeld elmagadott, az útszélén nagy életveszélyben voltak. Hát

0: Ha téged zavar, hogy másnak segítséget kér valaki. Kíváncsi lennék, ha te járnál így, akkor mennyire görbülni el a szállt, hogy senki nem akar neked segíteni, üzeni. Csak ilyenek jönnek most erre, de elintéztük.
1: Monát.
0: Mona nincs többé. Így van. Na jó, én nagyon kíváncsi vagyok, szúnyogokról beszéltünk eddig, Dunakeszi, mondták, hogy igen, amikor elkezd lemenni a nap, akkor jönnek igazából, de hát most koncentráljuk inkább a darazsakra.
2: A világ egyik felét biztosan gyűlöli, de a másik feléről is gondol valamit. De vajon mit? Vonalban fog a processzor.
0: Hello, Vokci! Jó reggelt!
3: Boldog jó reggelt nektek is, sziasztok! Na most jó voltam?
0: Nagyon jó, még mindig jó vagy. Mindig színes
3: éppen
0: vagy.
3: Éppen csak ide értem, még lihegek is azt a rohadt életbe.
0: De merre voltál még 3 másodperce?
3: Hát szerintem.
4: Pilates.
3: De olyan sok program nincs itt reggel. Fú, de kiszámította a gyerekek. Azt a rohadt.
0: Na mindegy, hát ez jó, hogyha ugyanaz a ritmusod minden nap, tehát hogy pont előttünk.
3: Nem, ez most ezért nem tudom, ez
0: két. Extra volt?
3: Igen. Na, ne beszéljünk ilyen pórias dolgokról. Pilates, na ennyi az egész persze. Na. A helyzet a következő, gyerekek, tegnap vendégségben voltam Giuseppéknél, ugyanis tudjátok, Giuseppe látja el a barátait olasz paradicsompalántákkal, de ő figyelemmel kísér, ezek az ő gyerekei, érted? Tehát ő ezeket gyakorlatilag, hogy is mondjam, kiadja nevelésre, érted?
0: Nevelőszülőkhöz, igen.
3: Nevelőszülőkhöz öregbe adja ezeket, igen, ezeket a paradicsomokat, és de nem feledkezik meg róluk. És ő néha eljön hozzánk, tehát mindenkit körbejár, és megnézi, hogy mi a helyzet. Aztán mindenkit piszkosul kioktat, jókat röhög rajtunk, és utána egyenként meghív bennünket, és mindig hozzáteszi, hogy hozzatok papír zsebkendőt. Gyerekek, tegnap voltam nála, hát ez valami, én még ilyet nem láttam. Tehát tényleg ez az égigérő passzúj, tehát ez a 3 méteres koktélparadicsom hegyek, én egyszerűen nem értem, hogy hogy csinálja.
0: De fóliasátorban, vagy hol van ez neki?
3: Dehogy is, dehogy is.
0: Kéne szabadban?
3: Igen, igen. Ő tulajdonképpen egy olyan helyen lakik, ami egy kocsma, ma is egyébként, az egyik fele. És képzeljétek, ez 150 éve olyan volt, hogy ez volt Fehér, tehát Pestről, hogy jöttek a kocsik annak idején, 150, ez volt az első ilyen, hogy is mondjam, ivó és megszálló hely. És ő most oda dugdossa a paradicsompalántákat, ahol annak idején a pöce volt, tehát ahova érted a...
0: Értem, aha. Tehát akkor meg van trágyázva már hát a következő 30 évre.
3: Olyan anyagtartalma van, hogy én nem tudom, szóval ott olyan paradicsok nőnek, hogy valami csoda. Ja, és azt még el kell mondanom, hogy vannak megint új fajták, ugye, tehát ezek a sárga körte alakú, meg fekete héjú, meg datója, meg ez már nem. Most a, ugye tudjuk, hogy a koktélparadicsom az egy tenyeresen szárnyalt, két oldalt vannak a paradicsomok rajta. Most van olyan képzet, hogy szőlőfürd, tehát olyan, mint egy szőlőfürd.
0: Aha.
3: És van a, sokan panaszkodtunk rá, egy kicsit az igazság, hogyha nem kap elég vizet nálunk, egy kicsit vastagabb a héja, és azt nem szeretjük. Hozott héj nélkülit. Héj nélküli koktélparadicsom.
0: Az, hogy kell elképzelni, tudjuk, hogy a héj alatt mi van, hát az ugye az a kásás paradicsom hús van alatta.
3: Igen, hát tulajdonképpen van valami héjának kell lenni, ugye, mert különben akkor hova menne az életünknek a belső része, ugye? Hanem olyan vékony a héja, hogy mint egy ostya elolvad a szádba, tehát mint ha nem is létezne. Na most ez a új trend. Na, szóval ő neki ez ahogy is mondjam, az elégtétel, hogy...
0: Ilyenkor ti gyalog mentek hozzá, vagy hogy? Tehát ez ott van a garázs szomszédod ő, nem?
3: Persze.
0: Tehát akkor átgyalogoltok, tehát tudtok inni?
3: Nem. Autóval megyünk, és nem a garázs. A garázs szomszédok úgy vagyunk, hogy neki mindenhol van garázs, úgy mondjuk.
0: Ja, bocsánat, jó, oké. Azt hittem, hogy garázs szomszéd is, mi van veled, hello, jó reggelt, és akkor így alakult ki a barátság, és nagyjából egy tömbben laktok.
3: Igen. Nem, hát mondom, hogy nem, zana szét lakunk, csak a garázsunk van egy helyen. Na mondjuk, az néhány garázsa ott van, ahol a mélyen.
0: Oké, nem firtatom, akkor folytasd.
3: Köszönöm. Na, a lényeg az, hogy aztán olyan nagy trükk nincs benne, hanem annyi, hogy mindig levágja, tudod, az oldalhajtást. Én is kiszoktam tenni a hónajhajtásokat, minden. Ő azt mondja, lefattyazza. Egyetlen szálat hagy meg fölfele, és az megy az égbe, és valami

0: eszméletlen mennyiség van rajta. Na, mindegy, csak annyit, hogy ha foglalkozol vele és szereted a koktélparadicsomodat, akkor valami csodát tudsz elérni vele. Na, ugorjunk a darazsakra, gyerekek.
1: Léci.
0: Igen, tudom, hogy uncsinak tűnik, de hát én beszélek róla, bocsi. Teljesen mindegy, miről beszélek, le foglak nyűgözni, ez a helyzet. Egy csomó dolgot nem tudsz a darazsakról, igaz? Egyébként majd elmondom neked, hogy az a darázscsapda sem olyan hülyeség, csak nem mindegy, hogy mikor és hova rakod. Ez a lényeg benne, érted? A másik meg az, amit én találtam ki most magamnak, az azért csodálatos, mert vettem a fáradtságot, és felidéztem a darazsak életét, a darazsak társadalmát. És ha te ezt ismered, akkor tudod, hogy hova nyúljál be. Na. Hogy tudsz a legnagyobb kárt okozni nekik.
1: A darázs populációban, na ez érdekel. Így van.
0: Ők piszkosul tudják, hogy mikor tudnak a legnagyobb kárt okozni neked. Na, darazsak társadalma ugye államalapítással kezdődik tavasszal. Mi történik? Az ősszel megtermékenyített csajszik, akik áttelelnek, ja, mert a többiek nem telelnek, hát mindenki elpusztul, mint a franc, érted? Megeszik.
1: Csak az egy terhes nagymama terhes.
0: Nem az egy terhes nagymama, hanem az összes terhes csajszi megmarad, és aki tud, az elbújik, mert ebből mind annyi család lesz, érted? És ezek tavasszal észhez térnek, és elindulnak fészket rakni, érted? Tehát meg annyi ilyen megtermékenyített csajszi elmegy, és elkezd fészket rakni. És a fészket, mikor lerakja ugye a petéket, ezekből lárvát nevelget a fészkében, aztán egy kicsit megunja ezt, mert amikor ezek az első társaság kirepül, ezek ilyen, hogy is mondjam, meddő csajszik lesznek, érted? Tehát ő olyanokat nevel ki, akiket már nem lehet, hogy is mondjam, megcicerélni.
1: Igen.
0: Így van, és ezért őt megválasztják, hát mivel ő van egyedül, aki ilyet tud csinálni, ezért megválasztják királynőnek. Na most ő ettől kezdve nem csinál semmit, csak rakosgatja a petét, amit ősszel megtermékenyítettek neki. Ő csak ezzel foglalkozik.
1: Hol? Egész télen benne vannak a peték?
0: Persze. Így van. Jaja. Ott nevelgeti őket frankon. És ez kitart egészen ősz végéig frankon. Na most... Amikor ezek a kis rohadt, hogy is mondjam, meddő darazsak, ezek etetik, ugye először egyébként ilyen rovar darabkákkal etetik a felnövekvő generációt, eddig még hasznosak is, ugye, mert egy csomó a kártékony rovart is földarabolgatnak nekik. Csak aztán utána, amikor elkezdenek érni a gyümölcsök, megérzik a szagát, és ekkor áttérnek a fehérjéről a szénhidrát üzemmódra, és ekkor okozzák a nagy kárt. Na ezt azért illik tudni, mert akkor te azt mondod, hogy jó napot kívánok, ha ti majd áttértek gyakorlatilag a szénhidrát étrendre, én előtte megtámadlak benneteket szénhidráttal, még mielőtt érik a gyümölcs. Na ekkor kell a kis hülyéket ezzel a bizonyos darázs csapdákkal oda csalogatni és kinyírni. Ez még azért is jó, mert a királynő is esetleg belemegy ebbe a izéba, rovarcsapdába, minek következtében már nem rak tovább petéket, és megszűnik a lánc. Ez az egyik része.
1: Bocsánat, a királynő az kiugrik onnan, néha kirándul, vagy mi?
0: Persze, hogy is, meglát egy cukros folyadékot, ő is elmegy, hát, persze, ő is kirúg a hámból, hogyne. Na, és akkor jön az, hogy egyszer csak az történik, hogy ezek a meddők táplálják ugye a következő generációt, a következő generációban már igazi fiúk és lányok kelnek ki. Na most ezek az igazi fiúk és ezek az igazi lányok ősszel felrepülnek, jön a nász, és jól megcsinálják egymást. És utána a hímek ugye elpusztulnak, és maradnak azok a csajszik, akik meg vannak termékenyítve, és keresnek maguknak búvóhelyet, hogy átteleljenek. Na ezeket a búvóhelyeket kell megtalálnod a ház körül, és ha akkor szépen kiírtod őket, mert nagyon egyszerű akkor összeszedegetni őket, akkor tavasszal nem lesz ilyen problémád. Na,
1: értem. De hogy kutatom fel? Mert ugye amikor hívom a darázsírtót, én ezzel nem bajlódok, hívom a darázsírtót, akkor a darázsírtónak egy kérdése van, hova szoktak menni a darazsak?
0: Igen. Így van.
1: Tehát, hogy, azt... És ugye nekem azt először meg kell figyelnem, hogy amikor a darázsot, nem van. Tudom, lop a medencevizéből, vagy lop a dinnyéből, vagy valami, úgy akkor van, merre
0: követni,
1: megy?
0: Követni kell. Így van, követed. Nézed, hogy hova megy az illető. És ez a legfontosabb, hogy tavasszal felfedezd, hogy hova akar ő a rohadék kis petéket rakni. Ha akkor elcsiped, egész nyáron nem lesz problémád. Egyébként meg...
1: És akkor mit csinálok, ha megvan? Bocsánat, akkor nyilván találok egy darázsfészket valahol a tető alatt. Mit csinálok, ha megvan?
0: Mint az állat szétfújod. Hát én is ezt csinálom, mert sorog a fészekről, tudod, erről a kis izéről. Gumorod, csorog le a fehér lép. És utána még adok neki, és ugye először csak lepotyognak, hát ez akkor taposás, amit el tudsz képzelni. Összekotrom, nézegetem, megszámolom, amit el tudsz képzelni. De egyébként állati egyszerű felfedezni nekem, mert ahogy járkálok a kertben, például kinyitom a kertkaput. A kertkapun van egy ilyen zár része, ami jó forró, süti a nap, stb. Tehát engem úgy körülbelül két hetente rommá csépnek, mert beköltöznek oda, érted? Akkor kijövök szépen a kis darázsírtóval, jó arcon csapkodom vele őket, és akkor két hétig vagy három hétig megint nincsen semmi problémám. Tehát gyakorlatilag, ha te nem találod meg őket, akkor majd ők megtalálnak. Én nagyon sok darázscsípést kaptam egyébként már életemben.
1: Fú, akkor
0: nem
1: te
0: is
1: jó,
0: félek mert... tőlük. Én kézzel megfogom, bármikor, érted? Én úgy szoktam darazsat, hogyha oda jönök, hogy tapsolok egyet, puff, azt ott van a tenyerem között. Hát próbáljon meg megcsípni ennyi idő alatt. Meg simán lecsapom meg. Egyébként gyerekkorunkban mi csináltunk ilyen versenyt, tehát hogy ki hányjal meri megcsípetni magát.
2: De voga, hát, hogyha megtámadod őket, azaz ki akarod írtani, akkor ők támadnak? Azonnal.
0: Persze.
2: Na de az ellen hogy védekezünk, mert engem már támadtak meg.
0: Jaj, hát marha egyszerű. Fogsz egy ilyen, egyébként én a, hogy is mondjam, van ilyen mosózsákon, vagy mi a fenének hívják, tudod, ez a ilyen fehér hálós valami,
2: igen, igen.
0: Aminek össze lehet húzni szánt. Én különösebben a testemet csipketetik, az nem ezt lehet hamsabban, hanem ráhúzom azt a fejemre, hogy legalább az arcomat nem el már...
1: Azt te esküszöm, hogy Pierre Richard csinált utoljára ilyet a hülye férfi fele más cipőben című.
0: Semmi baj nincs azzal, nem ilyen.
2: Nincs, semmi. Jól nézhet ki.
0: Hát messziről hülyét néz ki, igen. Hát ott van nekem a komoly darázscsípés, én nagyon rosszban vagyok velük, hát ezt meséltem, tudod, amikor Isten háta mögött a vörös boromba belerepültek a darazsok, aztán egy kortyal benyomtam 4-5-öt, az nem volt semmi, na mindegy. És szóval a lényeg az, hogy mi csipettük magunkat darázssal, tehát az nem olyan vészes, hogyha jó, hát...
1: Ha nem vagy allergiás, kicsit, tehát azért drága...
0: Igen, egy kicsit veszélyes volt, mert hullottak a gyerekek azért a lakótelepen, mert ugye a 50-es években nem mindenki tudta, hogy van ilyen, hogy igen. Allergia, meg ilyesmi, de hát akkor ez nem nagyon fordult elő, tehát nem is tudom, talán akkor nem voltak gyerekek ennyire allergiásak.
1: Azért de egyébként lehet, hogy ez igen, ez sokkal
0: ritkább volt ez.
1: Erőteljesebb a... most. De például a Dombi Tibi, tehát ő egy darázscsípéstől kifekszik, tehát nála már van ez a pen, tudod, amit aha. bele kell nyomni igen. a szívébe, ja. mint Dracula a fokhagymás kést.
2: De nem a szívébe, a combjában, nem?
1: Ja.
0: Mi az, hogy fokhagymás, fokhagymás fakaró, miről? Ja,
1: na, fokhagymás fakaró, hogy
0: se. Májékozatlan vagy, úristen, jassza, ugatja.
1: De most ketten kötöttetek belém, az egyik a fokhagymás fakaró, meg a te, meg azt mondja, nem, ez nem a szívébe.
2: Hát a szívében, általában az emberek szívében nem döfünk semmit.
1: De adrenalint.
3: Nem láttad a Ponyva regényt?
0: Így van, persze, ott van az oktatófilm. A negyedik borda alatt benyomod a ízébe, és bum, és tövig kell, hogy a szedcsontot is át kell ütni a tűvel. Hát ezt mindenki tudja. Naponta csinálunk ilyet. Na, szóval, a helyzet az, hogy nem kell annyira félni a darazsaktól. Nézd, egy ilyen fészekbe, egy ilyen normális fészekben egy 80-100-nál több darázs nincsen, az meg semmi. Ha nagyobbat látsz tényleg, akkor tényleg fordulj szakemberhez, de én azt nem értem, hogy hogy tudsz nagyobbat látni, tehát nehogy már a ház körül ne vedd észre, hogy ott tevékenykednek.
1: Hát azért nálam más, mert ott az eresz alatt meg minden tudod, ott van tető, tehát ők sokszor rejtve rakják el a maga a darásfészek kívülről nem látható sok esetben.
0: De azért azt látod, hogy oda mennek az illetők.
1: Hát azt látom, hogyha... ezért hívtam ki a darázsírtót, és akkor őt oda beengedtem, ő fölvette a szkafanderét, ő csinálta a dolgát, és valóban, tehát ez nagyon hatásos, amikor oda befúj, meg olykor meg is találja a fészket, akkor az kiszedi, tehát hogy ezek hatásos dolgok. Nem van, hát hogy a kisebb fészket, mondjuk egyébként Spanyolországban nálam is volt ilyen, de a francia szomszédomnál volt, és én vettem észre. Igen. És akkor én adtam neki ilyen darásszprét, befújta, egy perc alatt lehullott az egész, tényleg.
0: Persze, így van.
1: Igen.
0: Hát én nálam olyan ostobaságot követtek el egyszer, képzeld el, beköltöztek a kéménybe. Hát ennél nagyobb hülyeséget. Hmm. Először is akkora hangzavar volt a kéménybe, hogy az valami őrület, érted? Tehát ha rátettem a fülemet, akkor egy, hallottam, hogy a dongást, olyat te még nem láttál. Hát ilyen hülyeséget szépen fölmásztam azért a tetőre.
1: Lefettem. Amikor a fogára nem vigyázunk, annyi baromságot csinál.
3: Mindig van
1: hát valami. Felmászik a tetőre, mert leesel. Hát érted, nem mászol.
0: Miért ez? Jó, Istenem.
1: Jó, mindegy, akkor felmász a tetőre. Jó, egy zsákkal a fejeden.
0: Nem mászol, mert leesel. Na, zsákkal a fejeden. Mit keres a fehér mosó? Mit keres a fehér mosó zsákkal a fejét? A kémény tetején?
2: Igen. És mit szól a feleséged, szóval, amikor elkéred ezt a mosó...
0: Általában ő nincs ott. Ő mindig csak a kórházban van. Na, már úgy, hogy ő jön.
1: Már csak látogatni, igen.
0: Igen, ő volt az, akit értesítenek, igen. Tehát, és akkor lementem a pincébe, mert odáig lemegy a kémény, ugye, ott indul, és szépen ott nyomtam nekik az anyagot, érted? Aztán biztonság kedvéért még be is gyújtottam. Halul, érted? Szóval az gyönyörű volt. Ott viszont tényleg egy olyan darásfészek volt, ahol több ezren lehettek. De ezt is megoldottam magam. Hoppá! Na gyerekek, úgy körülbelül ennyi.
1: Hát jó, köszönjük a tanácsod, de ez jó volt, mármint az, hogy most a darazsak életét és szaporodását követhettük, mert...
0: Tehát a lényeg, hogy mikor kell beavatkozni.
1: Mikor kell beavatkozni, így van, igen, így van. Igen. Abszolút értem. Vokcika, hát köszönjük szépen, csőkutya.
0: Okay. Csőkutya.
1: Szia-szia. Ami Vokcink.
3: Hát el tudja ütni a nyugdíjas éveket, mindenféle izgalmas kalanda lesz, tény.
1: Én csak azért féltem, mert az előbb, mert érted, tehát előbb-utóbb leesik a létráról, nincs mese.
3: Főleg, ha nem lát ki a zsákból.
1: És ne, hogyha nincs ott a felesége, akkor ugye nem tudunk mi se róla. Igen. A telefonja valószínűleg len van, vagy kiesett közben, hogy bukfencezik le a tetőről, zsákkal a fején.
3: Nem érem el, hogy mi lesz a másnapi rovatban. Igen,
1: igen, és akkor így következik be a baj, hogy bátor a nyugdíjas, mert nincs dolga, és bátor a nyugdíjas is. Lemegy az aknába, fölmegy a fára, tehát ez nem szabad. Mindenre embert kell hívni. Én ezt vallom.
3: Nekem is ez a taktikám. Igen. Csinálja az, aki ért hozzá.
1: Pontosan.
2: Én megcsinálok azért.
1: Te megcsinálsz mindent.
2: Igen, engem ezre a darázsra hívhattok. Olcsóbb vagyok, mint akit hívsz.
1: Nem, azért komoly cucc van ám. Olyan méreggel csinálják, nem ugyanaz, mint amit a boltban kapsz.
2: Egyszer hívjál, hagyd próbálja meg. Jó, elsőt ingyen csinálom, utána pedig dupla áron.
1: Valami nehezen elérhető helyen van egyébként. Na mindegy, jó. Hívlak, Évi. Köszönöm szépen. A mai nap legjobb pillanatai jönnek.
2: Jaj, egy nagyon jó beszélgetés. És volt. Szerintem mindenki emlékezett 2017-ben arra a köztévés interjúra, tudósításra, amit a Bajai Halfőző Fesztiválon készített egy fiatal riporter. Mi megkerestük őt és beszéltünk szerintem az ország legszerethetőbb riporterével, Bence Péterrel.
4: Ne csak hallgass, ne csak hallgass! Nézd is a Bocskort élőben minden reggel a videán is. Videó.hu per Retro Rádió. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
7: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
8: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval? Akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680 200 200-at.
9: Autóüveg Pilkington. Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
10: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
11: A Praktikerben.
10: Júliustól.
11: Júliustól.
10: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
12: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
13: Az Apentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Apenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.apentajáték.hu.
14: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
15: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
16: Neked mi a 8? Nekem a Cherry Tigo 8 szuperluxus felszereltséggel, 5 vagy 7 üléses változatban, 7 év vagy 150 ezer kilométer garanciával, 11 millió 400 ezer forinttól, pompás finanszírozással. Neked ez 8? További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
17: A reklám után. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
18: És most élőben ez Magyarország leghallgatottabb ébresztő sója, a

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli showja, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risto Vévivel itt a Retro Rádióban. Ez a
1: Bocskor! 8:10. Itt a segítséget kérő nagypapa, ugye, aki a családjának négy felnőtt, négy gyerek, Nagykanizsa környékén lerobbant az autójával, valaki írja, hogy sormási kihajtóban állt a mikrobusz, ott van mögötte a mentés.
2: Szuper.
1: Tehát,
2: szuper,
1: hogy folyamatban van. Oké, Főni Darázs ellen esővédett helyre összegyűjt Naturban a papírzacskót kihelyezel, azt hiszik felderítő darazsak, és már van ott egy kolónia, és tovább állnak ezt. Joci írja, Subi azt írja, hogy lehet kapni műanyagból műdarásfészket, kiakasztod, azt hiszik a darazsak, hogy ott már van valaki, elkerülik. Vannak ilyenek, nem tudom, én ezekben általában nem hiszek, de köszönjük szépen az infót. Jó, a mai nap legjobbjai, Évi.
3: Azt a fiatalembert kerestük meg, aki 2017-ben a köztévén tudósította a Bajai Halfőző Fesztiválról. Bence Pétert pedig beszélgettünk, és a szívünkbe is zártuk.
0: A mai nap legjobb pillanatai újra.
1: Gyerekek, emlékeztek-e Bence Péterre? Ez most persze egy költői kérdés, mert mi emlékszünk rá. A hallgató, meg hogyha most kapcsolta be a rádiót, akkor biztos elkezdje törni a fejét, hogy ki is olyan ismerős. Na most elmondom, először is legutóbb februárban beszéltünk róla, akkor zajlott ugye a téli olimpia. És egy ausztrál riporternő hasonlóan járt, mint annó Péter Bence 2017-ben, bocsánat, mint Bence Péter 2017-ben. Ugye Bence Péter akkor a tudósítását készítette, ha lehet így fogalmazni, a Bajai Halfőző Fesztiválról, és az ausztrál riporternő pedig mit is csinált?
3: Hát limoncsellózott, és utána pedig bejelentkezett, élő bejelentkezést csinált, és egy nagyon jól elmesélt pár történetet, ami nem volt egybefüggő.
1: De csinált hóangyalt is, mesélt ott a kávétermelésről, meg mindenféle.
4: Leguánokról
1: sztorizott. Zseniális volt, imádnivaló volt, és ugye az volt, hogy az ausztrál riporternőt megvédte az ausztrál miniszterelnök.
3: És a kollégái is. Mindenki kiállt mellette.
1: Így van. De másképp történt ez Bence Péterrel. Hallgassuk meg, ne az ausztrál riporternőt, hallgassuk meg Bence Pétert 2017-ből.
5: Köszönöm, kedves nézőket! Az biztos, hogy minden rekordot meg fog dönteni az eddigi halászszélfőző verseny, ugyanis több mint 20 000-en álltak sorba azért, hogy főzhessenek, de nagyon sok helyi jelentkezett azért, hogy bemutathassa a főző tudományát. Itt is áll mellettem egy helyi csoport. Köszöntöm a kedves nézőket, újra köszöntelek titeket. Hányan vagytok? És mi volt a koncepciótok?
6: Kérem szépen, sokan vagyunk, de nem elegen. Ez a fesztivál körülbelül már 10 éve itt a helyi nép szokásává.
5: Egyébként 22 éve rendezték meg először a fesztivált. Ez azért fontos kihangsúlyozni, mert hogy az idők során folyamatosan egyre többen jelentkeztek a főzésre, ami egyébként nem egy verseny, ezt nagyon fontos elmondani, hanem inkább egy ilyen barátilag kigondolt, jó hangulatú főzés.
3: Beszélgettünk horvátokkal.
1: És itt, igen, azért hagytam végig ezt a riportot, mert valahogy a stúdióban, Budapesten a műsorvezető, gondolom neki is rászóltak, hogy keverjük le, nem tudom, mert valami ott lehetett, ami miatt félbeszakította Pétert. Az, hogy Péter milyen hangulatban volt, ez ugye egyértelmű, ami mit eredményezett, hogy egy ország a szívébe zárta. Nem? Hiszen kivel nem fordult ilyen elő?
4: Abszolút, a mai napig emlékszem, tényleg a hősünk lett. Még az előző rádióval éppen a Balaton Soundon voltunk lenni, ott dolgoztunk. Uh-huh. És hát ugye hasonló dimenzió kapukat léptünk át, mint Péter. És tényleg jó volt látni, hogy más is küzd most ilyen melóval a nyár folyamán. Tehát nekünk hősünk volt.
1: Most viszont azt lehet olvasni, és ezt örömmel olvastuk, hogy a TV2 felkérte Pétert, hogy újra forgasson egy ilyen anyagot a Bajai Fesztiválról. Kérdés, hogy tényleg ez egy visszatérés jelente, vagy ez csak egy ilyen epizód, de a lényeg az, hogy ő egy ikon, és szeretnénk beszélni vele, és most itt van velünk végre a vonalban Bence Péter. Szia Péter, jó reggelt!
7: Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok, jó reggelt!
1: Péter, nem tudom egyébként, hogy biztos sokadjára hallgattad végig ezt, hogy ez ilyenkor te kínosan szorongsz, vagy te is röhögsz velünk együtt?
7: Röhögtem, de sokkoló volt hallani így hangban. Most először hallottam
2: talán 9 év után darabos volt a beszédem, azt kell mondanom, úgyhogy amúgy is van egy kis beszédhibám, de itt azért az jócskán kijött.
1: Figyelj, ne ostorozd magad, mert én is így vagyok vele, tehát én hidd el, én teljesen tiszta vagyok agyban, de hogyha a Gyuri rámerőltet, én csak borozom, de a Gyuri rámerőltet még 2, nem tudom, vodkát vagy bármit, az artikulációm hal meg elő, legelőször. Tehát a gondolataim frissek, jók, összeszedettek, és tényleg nagyon-nagyon komoly témákban is helyt állna, az artikuláció megszűnik. És szerinted nálad ugyanez lehetett, nem?
2: Ha jól emlékszem, akkor egyébként az történt, hogy valahol az országban más kapcsoltak volna, csak ott volt valami műszaki gond, és arról már nem volt szó, hogy minket betesznek adásba, ugye mi már addigra túl voltunk a napi munkán. És csak hívtak, hogy hát mégiscsak be kéne ugrani, és hát mondtam, hogy hát mi már itt tettünk, ittunk, nem lesz az olyan egyszerű, de hát
1: próbáljuk.
2: És képzeljétek el, hogy tehát egy fél perccel az élő kapcsolás előtt még az operatőr kollégát meg is kérdeztem, hogy látod, menni fog, és abszolút pörgött a nyelvem, nem volt semmi gond. Csak amikor elindult, rászóltak ugye a fülemre, elindult a felkon, felkezdtem beszélni, és éreztem, hogy nagyon-nagyon szaggatottá válik a beszédem, és gyakorlatilag ott elsötétült minden, azt úgy képzeljétek el, hogy én szexádi vagyok, és amíg utána visszértünk szexádra, nekem nagyjából egy óra ki is esett. Tehát egész, nem csak a meleg, és gyakorlatilag ott egy olyan sok hatás ért, hogy a mai napig nem tudom felidézni, hogy ott pontosan mi történt. Arra emlékszem, hogy a szerkesztő kollégina felhívott azonnal, miután kivettek adásból, és megkérdezte, hogy ittam-e. Hát én mondtam, hogy ezt nehéz lenne letagadni. És akkor az volt a válasz, hogy hát reméljük, hogy senki nem nézett minket.
1: Bocsánat, ez a szerkesztő kollega. Jó, azt tudod egyébként, hogy most azt írják, így a köztelevízió képernyő elsötétítése után sokan, hogy ez volt a köztelevízió legszórakoztató momentuma az elmúlt 16 évben.
2: Igen, láttam. Hát ennek egyrészt örülök, másrészt sajnálom, hogy ez sikerült kihagyni az elmúlt...
4: Ugyanígy vagyok ezzel.
2: Megtisztelő, abszolút megtisztelő.
1: Most ugye elmesélted azt a helyzetet, hogy ott álltál és vártál, hogy akkor újra beadnak benneteket, tehát elvileg már befejeztétek, de akkor még egyszer kérték, hogy még egy apró tudósítást adjál. Mikor érezted azt, hogy baj lesz? Tehát amikor vártad és a felkonf elkezdődött, vagy amikor elkezdted az első mondatod, és érezted, hogy nem úgy pörög a nyelved, vagy nem éreztél, de azért éreztél ebből, érezted, hogy nincs teljesen rendben. Tehát mikor érezted, hogy ebből baj lesz?
2: Nagyjából az első mondatnál éreztem, hogy nem úgy pörög a nyelvem, és akkor, ahogy elnéztem oldalra, meg is láttam ott az urat, aki, hogyha jól emlékszem, félmesztelen volt, és talán egy ilyen kis piros, ilyen kis nyakkötő volt rajta. Egyből be is nyilalt az agyamba, hogy úristen, milyen képet mutatunk, úgyhogy, megmondom őszintén, ott a kapkodásban nem készültem fel kellőképpen arra a munkára, ami ott rám várt, és hát a többit azt pedig már láttátok, hallottátok.
1: Igen, csak az a baj, nem teljesen tudjuk. Tehát, hogy el tudod-e mondani, hogy a te szemszögedből mi volt ennek az egésznek az utóélete?
2: Hát az utóélet az fantasztikus volt. Éppen tegnap beszéltem néhány szót az akkori főnökömmel erről, és ő azt mondta, hogy senkinek nem kívánja azt a 3-4 napot, ami ezután jött. Hát gyakorlatilag egy folyamatos telefonálgatás, egy ilyen válságkezelési időszak következett.
1: Ezt nem mondott komolyan. Egy ilyen bájos történetből válságstáb volt az MTV-nél?
2: Hát gyakorlatilag akkor ott úgy gondolták, hogy ez nagyon nem illik bele abba az arculatba, amit ők ott akkor vállalhatónak tartottak.
1: Jézus.
2: És ugye egyből a sajtó engem megrohamozott, a telefont azt nem is tudom, talán ki is kapcsoltam egy pár napra, úgyhogy elég kellemetlen napok voltak azok, de túljutottunk rajta.
1: És a karriered szempontjából ez mit jelentett? Tehát válságstáb volt, mi azt olvastuk, hogy téged felfüggesztettek, a felfüggesztés az olyan időszakosnak tűnik, nem véglegesnek, de aztán nem kerültél elő, nem?
2: Úgy emlékszem, hogy 3 hónapig levettek a képernyőről, és akkor utána, hát érdekes történet volt az, mert egyébként egy évvel később nekünk elváltak az útjaink. A Bajai videót követő napra pontosan egy évvel később elváltak az útjaink. Utána én még ott dolgozgattam, de azért nagy hordereim munkát már nem bíztak rám.
1: Jó, de... Bírom a jó kedvedet, de azért ne felejtsük el, hogy itt hoztam az ausztrál kolléganődnek a példáját, ugye, aki februárban elég spiccesen beszélt ott az emelkedő kávéárakról, leguánokról, hóangyalt is csinált a hóban, meg minden. Danica, így hívták a csajt, és ugye mellette még Ausztrália miniszterelnöke Anthony Albanese is kiállt.
7: Tündéri, igen.
1: Hát tündéri, csak hát ennek pont az ellenkezője történt veled. Hát melletted egyébként volt bárki, aki kiállt? Volt ebben a bajban valaki, aki barát maradt?
7: Figyelj, azt tudom mondani, hogy az a fajta szeretet, amit az emberektől kaptam, és ami tényleg hónapokon, sőt éveken keresztül árad felém, azt gondolom, hogy nincs okom panaszra. Az, hogy ott a főnökeim nem voltak teljesen elégedettek velem, az ennek csak egy nagyon apró része lett annak a végére, ami utána velem következett, mert hogy hát nem tudom, mennyire emlékeztek, talán az Indexen indult egy ilyen petíció, hogy mentsük meg Bence Pétert.
1: Igen.
7: És egészen fantasztikus volt. Én a mai napig úgy megyek bajára, hogy gyakorlatilag az emberek szeretete árad felém, és én azért nagyon hálás vagyok a bajaiaknak.
1: Péter, most itt olvastuk ezt, és ezért jutottál újra eszünkbe, hogy a TV2 felkért, hogy csinálj egy anyagot a bajai halfesztiválról. Ez most egy egyszeri alkalom, volt-e egyáltalán ilyen, vagy ez?
7: Ez egy nagyon aranyos történet. Én időnként segítek a TV2-es kollégáknak, hogyha ott nagyon megszülnek, és képzeljétek el, hogy nálunk péntektől vasárnapig úgy volt, hogy drága anyósomiknak van egy kis hétvégi háza itt a Dunán Karaszifokon, és mi vendégeket váltunk oda, úgy volt, hogy ott kint főzögetünk, halászlé, talán még egy-két pálinkát is megiszunk a nyári naplementében, és már kint voltunk, szombat reggel hívott a TV2-es szerkesztő kolléga, és hát nagyon édes volt, mert mondta, hogy van a bajai halfődő, és hát arra gondoltak, hogy ez akkor lenne igazán autentikus, hogyha én csinálnám. Hát én részem voltam, mert mondtam, hogy hát figyelj, az elmúlt években ezt egyszer nem mondtátok, úgyhogy nyugodtan vald be, hogy mindenki szabadságon van. És akkor abban maradtunk, hogy igen, de azért be kéne ugrani, és hogyha jól tudom, akkor ők egyébként forgattak ebből egy nagy anyagot. Én összesen egy órára ugrottam le néhány vágóképet venni, csak egy kedves fotós kolléga ott megismert engem, és akkor nem teltett 10 perc, már hoztod a stábot, és akkor úgy voltam vele, hogy mondok egy pár szót, mert megkértek, most igazából talán még a nyelvem is pörögni fog, megpróbáltam, és akkor ez lett belőle.
1: Elképzelhető az, hogy valamikor most ugye itt mindenféle váltás történt, szerepet kapsz újra a köztévén. Van-e ilyen, nem tudom.
7: Hát én ezt nem tudom megmondani. Ez ügyben abszolút nem tudok mit mondani neked.
1: De kedved lenne egyébként? Tehát ami biztatnánk a köztévéseket, hogy itt van Bence Péter, és tessék foglalkoztatni, mert ő egy nagy, egyébként halljuk is, hogy egy tök rendben lévő, szakmailag is rendben lévő srác vagy, hogy igen, ez lenne a nagy visszatérés.
7: Nézd, én egyébként azóta is én médiában dolgozom, helyi médiában, illetve időnként országos médiában is. Én azt gondolom, nagyon sokat beszélgetünk erről a kollégákról, én hírterületen dolgoztam mindig is, és én imádom ezt. Nem sokan szeretik ezt, mert azért ez elég taposós, meg sokszor nagyon szaladmunka, de én valamiért imádom.
1: Tehát a riportokat gyártasz tulajdonképpen?
7: Igen. Én újságíróként, riporterként dolgozom továbbra is, meg hát dolgoztam azóta, és meg van egy-két szerelem projektem.
1: Péter, én egyre inkább azt hiszem, hogy te neked itt komoly szerepet kéne kapnod a közmédiában. Tehát, hogy itt egy intendáns minimum, ami kijár neked, és bárki is hallgatja, nem tudom jelenleg, hogy kik vezetik a köztérét, de hogy Bence Péternek ott a helye, aztán majd maximum lemondod, de én most próbálom összehozni neked a melót.
7: Köszönöm, igen, értem a törődést.
1: De tényleg, szóval, hogy Péter egy igazi, független szakember, tényleg független vagy, ugye? Nincs semmi politikai mocsok rajtad?
7: Rajtam szerencsére nincs.
1: Jó, oké.
7: Az nincs.
1: Na jó. Az egy nincs. Jó, Péter, imádtam veled beszélgetni, imádunk téged, és nagyon köszönjük, és bárhogy is alakul az életed, további sok sikert.
7: Nagyon szépen köszönöm, és köszönöm azt is, hogy hívtatok és gondoltatok rám.
1: Abszolút, köszönjük szépen, Bence Péter,
7: köszönöm.
1: Szia.
7: Köszönöm, szép napot, sziasztok.
1: Szia, de jó fejezős srác.
4: Nagyon.

0: Ez Magyarország leghallgatottabb reggeli sója, a Bocskor. Bocskor Gáborral és Risztov Évivel itt a Retro Rádióban. Ez a Bocskor!
1: 10 óra lesz 4 perc múlva. Hát gyerekek, igen, ez egy nagyon jó kis téma volt, itt írják is, hogy nem voltam még halászléfőző fesztiválon, de ha megyek, úgy szeretném élvezni minden, mint Bence Péter, Laca Biáról. Sziasztok, bocsit, köztársasági elnöknek maradjon ez a mai nap mottója, köszönöm, köztévé legjobbját méltató, komoly témát bontszogatók, gyerünk, ki a halfőzőre, azt töröljetek, kiállunk az emberünkért a faldoktól. Na. Itt azért van összefogás még egy pici. Láttam Vágó Pirost, igazából a fülbevalóját láttam lifegni.
2: És piros, nem?
1: De ő volt közötte.
2: Ja, jó.
1: Tehát ott volt közötte.
2: Jó, megnyugodtam.
1: Csak hát tudod, olyan vagyunk, mint a macska, hogy az, hogy csillog, villog és mozog, arra kaptam föl.
3: Jó, hogy nem kaptad le róla.
2: És ment oda a filéhez, és így a kezével így.
3: De macska karácsonyfa díszsel, úgy játszottál volna egy kicsit a piros fejével.
1: Így, de erre, hát ez egy sima, egy zsigeri reakció volt.
2: Persze.
1: Ezzel csak azt akartam mondani, hogy piros jön.
2: Jó, sikerült.
3: És megúszta a találkozásatokat, ennyi.
2: Igen. Most kerülni is fog, az biztos.
1: Na jó van, nektek van mondani valótok? Semmi, megint? Jó van akkor. Akkor találkozunk holnap reggel 6:08.
3: Viszlát.
0: Nem a témáink fogytak el, hanem a műsoridő. De csak mára. Holnap 6:08-tól folytatódik Magyarország leghallgatottabb reggeli sója itt a Retro Rádióban. A teljes adásokat keresse a Retro Rádió YouTube csatornáján és a Spotify-on.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
6: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
8: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
7: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
8: Szállás.hu.
7: Úgy is tett.
9: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerét.
10: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
11: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
12: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
13: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomakat ehetek és fürdőzni is tudok.
12: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
13: Tökéletes!
12: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
14: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikados, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikadost.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl.
16: igazán megéri.
17: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
18: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
19: A reklám után...
20: Hírek a Retro Rádióban.
21: Tízezreknek jöhet felszólítás a NAV-tól. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. Egy-egy zápor sem kizárt. Köszöntöm Önöket, Héja Anett vagyok. Tízezrek számíthatnak felszólításra az adóhivataltól. Több mint 62 ezer adózó ugyanis nem tette közzé határidőre éves számviteli beszámolóját. A NAV eddig több mint 42 ezer mulasztónak küldött értesítést. Aki még nem kapta meg, az napokon belül számíthat rá. 30 napjuk van az érintett vállalatoknak a beszámoló bírság nélküli pótlására. Aztán pénzbüntetés jön. Aki ezután sem teszi közzé a beszámolóját, annak törlik az adószámát, és kezdeményezik a cég megszüntetését. Nem áll meg a prevenció. A fesztiválokon folytatódik a Magyar Dermatológiai Társulat bőrrák szűrési programja. Ingyenes anyajegy szűrést és fényvédelmi tanácsadást végeznek a szakemberek. Idén eddig 90 szűrőhelyen zajlottak vizsgálatok országszerte. A programhoz több mint 240 bőrgyógyász csatlakozott. A prevenciós kampány célja, hogy segítse a bőrdaganatok minél korábbi felismerését, és hogy felhívja a figyelmet az önvizsgálat és a fényvédelem fontosságára. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még májusban több lövést adott le egy emberre Kölnben, aki életveszélyes sérüléseket szenvedett. A férfit a magyar hatóságok előállították, átadásáról később gondoskodnak. Tart a hazai burgonya szezon. Itthon valamivel több mint 5000 hektáron zajlik a termelés. A gazdálkodóknak számos kihívással kell szembenézniük, köztük a szigorodó piaci előírásokkal, vagy a szélsőséges időjárással, mondta rádiónknak Csizmadi Imre, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti osztályának elnöke.
22: A korai burgonyáknak a legnagyobb gondja az a május, illetve áprilisi fagyok voltak, az az egy-egy beköszönő fagyos éjszaka sajnos képes tönkretenni, illetve 20-30%-kal megsorcolni a termést. Ez Csongrád megye, a Szeged, illetve Móralom környéki régió, ott még jelentősebben vagy drasztikusabban is jelentkezett ez a fagy, tehát a korai krumplit ezt tette tönkre, a későbbi burgonyákat pedig ez a 40x fokos hőkupola, és meg ki tudja, hogy mennyi lesz addig, amíg elkészül ez a burgonya, mert a késői burgonyák nagyjából augusztus közepe vége felé válnak betakaríthatóvá.
21: Ma a napos időszakok mellett többször erősen megnövekszik a gomoly felhőzet, és szorványosan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nem fog mindenhol esni. Jelentős csapadék lokálisan hullhat. Mérsékelt lesz a légmozgás, de zivatarok környezetében erős, viharos széllökések is lehetnek. 30 fok körül lesznek a maximumok. Az előrejelzések szerint holnap és pénteken is hasonló időnk lehet, de már 35 fok sem kizárt.
19: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
20: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
23: Ki hinné, már szerda van. Én pedig nagyon sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Töltsék velem a következő 4 órát. Vágó Piros vagyok. Pinket is játszom majd Just Like a Pill slágerével. Itt lesz Demjén Ferenc, és indulunk a Modern Talking Yoma Heart Yoma Soul-jával.

A Retro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. Can't touch this. Yeah, that's how we living in, you know. Can't touch this. És a 2000-es évekből.

legnagyobb slágerei Retro Rádió. Sokan mondják most szerintem hozzám hasonlóan, hogy ma jól vagyok, ez a szeretem idő. Nekem semmi bajom nincs azzal, hogyha nincs 35 fok. Ez ráadásul azzal párosítva, hogy reggel nagyon kellemes esőillat fogadott. Nagyon szerettem. Persze ennél egy picivel több eső még elférne, jól jönne, ha nem is óriás zuhatak formájában, úgy szépen egyenletesen elosztva. Amit viszont mi tudunk nyújtani, egyenletesen elosztva ezen a szerdai napon is, a slágerek szépen sorban. A Train nem sokára jön majd a Drive-by-jal, egy igazi hazai klasszikus a Bikinivel az agy helyett, ezt is meghallgatjuk, és már is felülünk a citromfára a Fools Gardennel.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Trintől szólt a Drive-by a Retro Rádióban, ahol mindjárt folytatjuk egy nagyon jó kis duettel, az Őrült Szerelemmel, Bébi Gabival és Lányi Lalával. Bevallom, nagy nehezen átverekedtem magam én is tegnap az esti meccsen, és hát nyilván először az első spanyol gólnál így örültem, de hát folyamatosan izgultam, hogy vajon egyenlítenek-e majd a franciák, és hát aztán az lett az eredmény, ami, és biztos vagyok benne, hogy ennek a tegnapi meccsnek az eseményeit még a mai nap folyamán munkahelyen baráti körben itt-ott elemezgeti mindenki egészen nagyjából a délutáni órákig, amikor viszont elindul majd az esélylatolgatás az estére nézve, az argentin-angol összecsapásra nézve, szóval izgalmak jutnak még így a ma estére is. Mi viszont még itt járunk ebben a szerda délelőttben, amikor is folytatjuk már is a Genesis-szel a Retro Rádióban.
1: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
4: Várandósoknak, kismamáknak a megfelelő vas és polsok pótlás kihívás. A Maltoferfollal sikerülhet. A Maltoferfoll magas vastartalmú, bármikor bevehető, mégis jól felszívódó vaspótló gyógyszer. Maltoferfoll. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Újra bónusz hetek a DM-ben. Készüljön a nagy bevásárlásra és többszörözze meg pontjait. Aktiválja a bónusz hetek e-kupont a DM abban 2026. július 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM, itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
7: Gree energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gree, az otthon nyugalma.
8: Na figyelj! Az előző készlet? Elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
9: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rád.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Közlekedési infokkal folytatjuk. Tibi írta meg nekünk, hogy az M1-esen Budapest felé a 24-es kilométernél lerobbant autó foglalja el a belső sávot. Több kilométeres a torlódás. Kata pedig arról számolt be, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé Gödöllőnél baleset történt. A 32-es kilométernél leterélik a forgalmat. Mind a két irányban 1-2 kilométeres torlódásra kell készülni. Nálunk pedig Billy Idolra. Hey,

0: idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Továbbra is folytatjuk majd a kalandozásunkat a különböző évtizedekben. A 2000-es évek elejéről érkezik majd Enrique Iglesias. Adunk magunknak egy pár perc pihenőt a Rhythm Divine-nal, és szól majd a Roxette-tel a Sleeping in My Car is. Továbbra is számíthatnak ilyen pörgősebb slágerekre is velünk, 11 óra után is.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
4: Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
5: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
4: Ezt azonnal le kell foglalni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
4: A Thrive Banktól. Az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
6: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Takaríts meg nagyban! Válogass limitált ajánlatok közül szuperárakon a Metro szezonális kínálatából. Most közel 100 kültéri bútor és kiegészítő 25% kedvezménnyel kapható július 13-a és 19-e között áruházainkban. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
8: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
9: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
8: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
9: Maltofer rágó tabletta. Vén nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. 5 ország polgárai haltak meg a múlt heti tűzben Spanyolországban. Folytatódik a meleg nyári idő. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
15: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kis kereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
14: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ítélkezési szünet jön a bíróságokon. A főszabály szerint egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet ideje nem számít bele az eljárási határidőkbe. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el. Átadásáról később gondoskodnak. 5 ország polgárai vannak a múlt heti andalúziai tűzvész áldozatai között. Csütörtökön leszakadt egy útmenti elektromos vezeték, a lángok nagyon gyorsan terjedtek, és végül mintegy 7000 hektárnyi erdőt pusztítottak el Spanyolország földközi tengeri partvidékéhez közel. A tüzet vasárnapra sikerült eloltani. A katasztrófa 13 halottját mostanra azonosították. 7 brit, 3 belga, 1 francia, 1 amerikai és 1 spanyol állampolgár veszett oda. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Újfent köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit, 11 óra elmúlt 5 perccel, Vágó Piros vagyok, és továbbra is nagyon jó slágereket válogattunk. A Blue-tól, Elton John-tól, Queen-től, Enrique Iglesias-tól, és kezdünk már is a Sounds Like a Melody-val.

0: és a 2000-es évekből.
1: Despacito, quiero desnudarte a besos despacito, firma las paredes de tu laberinto.
0: Minden idők legnagyobb slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei. Metro Rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Mindjárt folytatjuk egy olyan hírrel, aminek van VB vonatkozása is, de alapvetően mégiscsak egy zenei hírről van szó. 2012-ben ugyanis az egyik zenei oldal megkérdezett körülbelül 100 000 zenerajongót Nagy-Britanniában, hogy melyik a leginkább hazafias dal számukra, mi az, amitől leginkább büszkék arra, hogy britnek születtek. Szerintem mondanom sem kell, hogy melyik együttes melyik dala vitte el a pálmát. A Queen-től a We Are the Champions, ami teljesen érthető. A második helyen pedig az Oasis Wonderwall-ja végzett, ami ugye mostanában egy amolyan másodlagos himnusz a briteknél a foci VB kapcsán. Lépten nyomon ez az egyik dal, amit énekelnek a szurkolók. A harmadik helyen végzett a Beatles Let It Be-je, Elton John Candle in the Wind slágere lett a negyedik, és a The Clash London Calling-ja futott be ötödikként. A következő összeállításunkban két zenész is szerepel ebből az említett ötösből. Elton John a Blue-val kiegészülve a Sorry Seems to be the Hardest Word-ben hallható hamarosan. Itt lesz a Queen, ezúttal a Kind of Magic slágerüket játszom. Megéri indítja a sort az Every Time We Touch-al.

Minden idők legnagyobb slágerei, Retro Rádió. Folytatjuk mindjárt hazánk egyik legnépszerűbb énekesnőjével, Rózsa Magdival, a Tejúttal, akinek egyébként a Budapest Parkos koncertjére a Retro Rádió hallgatói is nyerhettek néhány hete jegyet. Az is biztos szuper élmény lesz, és erre készül is Magdi ezerrel, de lesz egy nagyon különleges helyszínen is koncertje ezen a nyáron. Augusztus 5-én ugyanis a magyar turisták által is igen kedvelt olaszországi tengerparti városkában, Grádóban ad majd koncertet Magdi. Amúgy pedig készül az új lemez, amit Borlai Gergővel, világhírű dobossal és producerrel együtt közösen írnak. Magditól tehát hamarosan a Tejutat hallgatjuk meg, most azonban jöjjön Nick Kershaw slágere.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Abszolút a nyár derekában járunk, július 15-ét írunk, nagyon sokan indulnak valahogy mostanában nyaralni. Az egyik kedvelt úti cél úgy országosan is, azt gondolom Olaszország, és azon belül is például Velence városa is. 1989-ben viszont hihetetlen mennyiségű turista özönlött el Velence városát ezen a napon, ugyanis a Pink Floyd adott ott egy lebegő színpadon, nyilván a vízenúszó stégen koncertet, amire 200 000 ember volt kíváncsi a San Marco téren, a Szent Márk téren. Döbbenetes számokat is hozott magával ez a koncert. Csak a tévén 20 országban közvetítették, nagyjából 100 millióan követték a koncertet, maga a takarítás pedig körülbelül ilyen 2,5 millió forintnak akkori árfolyamon számolva 25 000 fontba került. Szerintem Velence városa ezek után meggondolt, hogy hol húzza meg a határt, hogy mondjuk szerveznek-e, engednek-e oda ilyen jellegű ingyenes rendezvényt. Meg is hallgatjuk hamarosan a Pink Floyd-dal a fal egyik betét dalát, Another Brick in the Wall, ez szól mindjárt a Retro Rádióban, de csak a vidám, abba sláger a Dancing Queen után.

0: ők legnagyobb slágerei Retro Rádió, a Pink Floyd ikonikus dala után. Egyrészt folytatjuk hamarosan hírekkel, hiszen mindjárt itt a dél. Másrészt pedig jöjjön majd J-Lo a Waiting for Tonight-ban. És meghallgatjuk Presser Gábor nagy utazását is.
1: Nagy utazás. Azt mondtad, hogy ez az élet, s nem halunk meg.
0: Ha már időről időre így fejben elindulunk a világ különböző pontjai felé, szóval jöjjön majd ez a sláger is a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré, az otthon nyugalma.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
7: A nyár nem a változókorú hölgyek kedvenc évszaka. Ilyenkor fokozódnak a hőhullámok, éjszakai izzadás, ingerlékenység. Van segítség. A Remifemin Plus jelentősen csökkenti a testi-lelki tüneteket. A két gyógynövény kivonatát tartalmazó Remifemin Plus hatásos és biztonságos. Napi adagja szükség esetén emelhető is. Változókor könnyedén. Remifemin Plus. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
9: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
10: Mi?
11: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
9: Ugrunk egy bombát!
11: Szállás.hu. Úgy is tett!
12: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se! Mert ez most igazán megéri! Most csütörtöktől! A 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint! A 100 g-os Pikok morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után.
13: Hírek a Retro Rádióban.
14: Budapesten kapták el a kölni lövöldözőt. Önkéntes tűzoltó okozhatta az erdőtüzet Párizs közelében. Folytatódik a meleg nyári idő néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy a magyar fővárosban rejtőzhet. A hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később intézkednek, írta a polisz.hu. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A Kánikula extra kihívásairól Privil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
15: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 km-t mentek. mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejts el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
14: Civil halálos áldozataik és sebesültjeik is vannak Ukrajnában az éjszakai orosz légi csapásoknak. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, és találat ért egy benzinkutat is. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A tüzet tegnap késő estére tudták megfékezni. Az ügy kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és 2 fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük, egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt legaljakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatal ember cigaretta csikket pöckölt el. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyol felhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
13: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
10: Délelmúlt 3 perccel sok szeretettel köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Vágó Piros vagyok, és a következő 2 órát töltjük együtt. Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Egy igazi klasszikus is szól majd a Hungáriától, a Rock and Roll Party. Indítok a Rod Stewarttal.

rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as, a 90-es, és a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ha már az esküvőknél tartunk, akkor melyik az a dal, ami így esküvői videóklip kapcsán először, vagy akár másodszor, harmadszor beugrik? A November Rain, a Guns N' Roses-tól. 2018-ban ezen a napon ez volt az első 90-es évekbeli videó, ami átlépte a milliárdos megtekintést a videó megosztó portálon. Úgy, hogy ez a dal addigra már majdhogy nem 30 éves volt, na jó, egészen pontosan 27. És valószínűleg mondhatom, hogy évekre, de az is lehet, hogy akár egy évtizedre meghatározta az esküvői ruhadivatot, az abban a videóklipben látható mennyasszonyi ruha. Most pedig olyan slágerekkel is folytatjuk majd a Retro Rádióban, amik felcsendülhetnek akár esküvői bulin is, például a Ketchup Song, Taylor Dane Tell It To My Heart-ja, vagy J-Lo-val a Waiting For Tonight most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Utazunk tovább, mert hogy vannak olyan tájképek, amik annyira jellegzetesek, hogy amint látunk róluk egy képet, azonnal felismerjük. Az egyik ilyen szerintem a görögországi Zakynthos szigetén található Navajo Beach. Tudják, az a hajóroncsos öböl, és így szerintem akkor már mindenkinek megvan. A hatóságok viszont most ezt az öblöt kénytelenek voltak lezárni. Egyrészt történt itt már korábban földrengés, volt ciklaomlás, ami több embert is megsebesített, és a lényeg, hogy biztonsági agályok miatt úgy döntöttek, hogy október 31-ig ez az öböl nem látogatható, sem hajóval, sem úgy, hogy föntről valahogy leereszkednek. Ez ráadásul mondjuk annyira meredek ez a szikla, hogy nem is tudom, hogy hogy lehet oda leereszkedni. Nyilván voltak hallgatóink, akik már élőben láthatták ezt az öblöt, jó magam még nem jártam arra. Ráadásul azt tervezik, hogy 45 ezer köbméternyi kavics felhordásával kibővítik a strandot 30 méterrel, hogy a hajóroncs távolabb legyen a víztől, mert hogy nagyon komolyan elkezdett erodálódni ez az egyébként 1980-ban hajótörést szenvedett hajó. Természetesen nem arról van szó, hogy egyáltalán nem lehet megközelíteni ezt a helyet, mondjuk például fentről továbbra is gyönyörködhetünk benne, vagy távolabbról hajóval. Továbbra is hajós hírrel folytatjuk majd itt a Retro Rádióban. Érkezzen Charlie, a Játszom, ahogyan lélegzem slágerrel. Ó, biztos, hogy fölhangosítom. És jöjjön Joe Cocker az Unchain My Heart-ban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Hallgatóink talán emlékeznek még a Halló itt Balaton rendezvény sorozatra, egy könnyű zenei esemény sorozatra, a korszak legnagyobb beat zenekaraival, kísérő zenekarokkal, feltörekvő formációkkal. Charlie, az imént hallott Charlie is fellépett akkoriban az Olimpia zenekar énekeseként, olyan nagy nevek társaságában, mint Kós János, Kovács Kati, Korda György, Zalatnai Cini, Aracki László vagy éppenséggel Hofi Géza. Nem véletlenül kezdtem sorolni a Halló itt Balaton turnét, mert hogy ennek az egyik helyszíne volt a Beloianis hajó a Balatonon. Én bizony még gyerekként emlékszem a Beloianisra, a fő útvonala volt Siófok, Balatonfüred és Tihany, tehát mi ugye fürediként elég gyakran találkoztunk a Beloianisszal. A jó hír pedig, hogy nemrégen egy teljes körű felújításon esett át a hajó, igaz, még nem ért teljesen véget, de már a komáromi hajógyárban vízre tették, igaz, még belső munkálatokat kell rajta végezni, a lényeg, hogy a tervek szerint jövő évben vízre bocsátják, mármint szolgálatba állítják az eredeti helyén, vagyis a Balatonon. Addig viszont még van jó sok idő, jó sok slágert meg is tudunk hallgatni, köztük a Boniemet, a Gotta Go Home-mal.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Ezek között is hozom az egyik hazai sztárt, a Republik Neked Könnyű Lehet slágerét.
1: Neked könnyű lehet, de azért neked se rossz.
0: És Samantha Foxot is meghallgatjuk a 80-as évekből. Egy óra után rögtön a híreket követően ezzel a slágerrel indulunk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
4: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.000.
5: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig, mindenhol.
6: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
7: Brokkoli van.
6: Az előbb hozta a Family Frost autó.
7: Rántott hal.
6: Azt is vettem.
7: És zöld borsó.
6: Az is van.
7: Akkor sült krumplit kérek.
8: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
7: És sült krumplit is.
9: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Látom, hogy szenvedsz a hőhullámoktól, és nagyon feszült is vagy. Miért nem szeded a Remifemin Pluszt?
11: Ennyire látszik? Persze nem csoda, az éjszakáim is borzasztóak. Remifemin Pluszt mondtál?
10: Igen, én már régóta szedem, így a változókori panaszaimat hormonok nélkül is sikerül kordában tartani. Változókor könnyedén. Remifemin Plusz. Hormonmentes növényi gyógyszer a klimaxos tünetek enyhítésére. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad, a legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezéseink keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
13: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
14: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
15: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Jövő héten is dolgozik majd az országgyűlés. Vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egyre melegebb idő jön, de néha azért eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő hétre is kétnapos rendkívüli ülést hívnak össze a parlamentben. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, vagy az idei költségvetéssel kapcsolatos változtatásokat. Továbbra is keresik a kajakozás közben eltűnt férfit a Balatonban. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre elvezett. Ott telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, de eltűnt. A tavon egyébként másodfokú viharjelzés volt érvényben. A férfi kajakját és holmiát aznap kora délután megtalálták Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök. Ő azonban nem volt a közelben. Több hajóval és helikopterrel is kutattak utána, de még nem bukkantak a nyomára. A kánikulában pillanatok alatt forró csapdává válhat a zárt lakás házi kedvenceink számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőgutát. A bentartott állatok védelméről és a legfontosabb óvintézkedésekről Serez Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
18: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakást. És akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban. Tehát azt látjuk egyébként, hogy állatember így a napon zavart állapotú, előfordulhat, hogy napszúrásán fönn próbáljuk meg a külső-belső hűtés mellett orvosi segítséget kérni.
17: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. Egy konténerhajónál észlelték a problémát, egyelőre vizsgálják, milyen folyadékról van szó. A szakértők kénsavra gyanakodnak. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A hajón kigyulladt egy vegyszereket tartalmazó tartály is. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
16: Sporthírek a Retrórádióban.
19: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Jön a második elődöntő a labdarúgó világbajnokságon. Este 21 órától Anglia Argentínával csap össze. A mérkőzés helyszíne Atlanta lesz. Tegnap a spanyolok magabiztosan behúzták a franciák elleni elődöntőt. 2-0-ra nyertek, ezzel eldőlt, hogy bejutottak a döntőbe, amelyet vasárnap rendeznek meg. Előtte a bronz mérkőzést játsszák le Miami-ban. Ez szombaton 23 órakor veszi kezdetét. Közben Kylian Mbappé újabb mérföldkőhöz érkezett. A VB-n a világsztár a Spanyolország elleni elődöntőben pályafutása 21. világbajnoki mérkőzését játszotta. Ezzel már a 8. helyen áll az örök rangsorban, utolérve többek között Diego Maradonát. Mbappé mindössze mindezt a 3. világbajnokságán ért el, ami jól mutatja kivételes pályafutását. Az aktív játékosok közül továbbra is Lionel Messi vezeti a rangsort 32 VB találkozóval, mögötte Cristiano Ronaldo következik 27-tel. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Köszöntöm a Retro Rádió hallgatóit. Jó étvágyat az ebédhez, 1 óra elmúlt 5 perccel. Vágó Piros vagyok, 60 percet töltünk még együtt, benne is John Paul Young-gal, a Love is in the Air. Meghallgatjuk a Hornit is, csak hogy meglegyen mind a két véglet.

Csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió. I could stay awake just to hear.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A fővárosban valahogy reggel óta nem osztott fel a felhőzet, egy ilyen masszív, egybefüggő, egyáltalán nem biztos, hogy naplemente nézegetős idő lesz, de erre majd később kitérek. Viszont a következő napokban ismét emelkedik majd a hőmérséklet. Pénteken lesz egy csúcsunk, egy igazi kánikulai napunk, akkor simán 35 fok fölé is emelkedhet az ország legnagyobb részén a hőmérséklet, de aztán a szombattal megint csak jön egy hideg front, és visszaesnek a hőmérsékletek olyannyira, hogy a következő hét elejére 30 fok alatt maradnak majd. Szinte egész héten. Ez ugye a mostani előrejelzés, ilyenkor mindig hozzá szoktam tenni, hogy nyilván néhány napra azért elég pontosan lehet most már kiszámítani az időjárás, de például már egy hetes távlatban nem biztos. Nálunk viszont összeállt a menet a következő percekre, amikor is folytatjuk majd Jerry Harrivellel, az It's Raining Men-nel, meghallgatjuk John Paul Youngot, a Love is in the Air-rel, ez nagyon jó, ezt sokan szeretik, az biztos, és itt van már is elsőként a lendületes Horny a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Vannak hallgatóink között olyan szerencsések, akik mondjuk naponta gyönyörködhetnek a naplemente látványában, mert olyan fekvésű a lakásuk, vagy a lakásház valamelyik része, vagy ugyanígy mondjuk a napkeltében is. Például emlékszem, a legutolsó emlékezetes naplemente nézésem az bő egy héttel ezelőtt volt, barátnőkkel közösen Pilisjászfalón fönt a kőbánya fölött, csodálatos élmény volt. Ráadásul most már több tanulmányban is arra jutottak, hogy a naplementét nézni, vagy akár a napkeltét kifejezetten jót tesz a mentális egészségünknek, az agyunknak is. Egyrészt, amíg gyönyörködünk ebben, vagy bármilyen más egyéb látványban, addig sem foglalkozunk a saját problémáinkkal, addig is ki tudunk kapcsolni, és át tudjuk magunkat adni annak a pillanatnak. És így csökkentjük a stressz szintünket. Vagyis, ha csökkentjük a stressz szintünket, akkor nyilván már jobban is fogunk aludni. Ahogy nagybátyám hívja azt az időszakot, amikor ilyen aranyfényben pompázik mondjuk a vele szemben lévő domboldal, az a légiósok órája. Ma ebben az időszakban leginkább az ország nyugati részében élők gyönyörködhetnek, holnapra a napkelte viszont már valószínűleg egy kicsit nagyobb területet érint. Amit viszont most országosan hallhatunk, Michael Jackson és a Thriller itt a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Nincs túl jó helyzet a főbb útvonalainkat tekintve. Az M1-esen ugyanis Budapest felé Tata előtt a 72-es kilométernél egy műszaki hibás kamion vesztegel, mögötte több kilométeres a torlódás. Az M3-ason Nyíregyháza felé még korábban történt Gödöllő térségében baleset, és még mindig tart a helyszínelés, úgyhogy a 32-es kilométernél mind a két irány forgalmát ez érinti. Itt is készüljenek torlódásra. Az M5-ösön Budapest felé Újhattyánnál dolgoznak a 37-es kilométernél. Itt is több kilométeres torlódás alakult ki a munkaterület mögött, úgyhogy sok-sok türelmet kívánok mindenkinek. Egy jó kis duettet hozok figyelemelterelőnek, Chris Normannel és Suzy Quattroval, a Stumbling In szól már a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. Néhány nappal ezelőtt volt a USA for Africa segélykoncert 41. évfordulója. Fú, ez ember nem is gondolná. We are the world tehát. És én ezzel búcsúzom is, hiszen mindjárt 1 óra 3 perc múlva érkezik Dénes Tamás kollégám. Én pedig köszönöm szépen a figyelmet, töltsék kellemesen a délutánt. Vágó Piros vagyok, holnap 10-kor jövök.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
4: Tankolj MaxMotion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
6: Brokkoli van.
5: Az előbb hozta a Family Frost autó.
6: Rántott hal.
5: Azt is vettem.
6: És zöld borsó.
5: Az is van.
6: Akkor sült krumplit kérek.
7: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
6: És sült krumplit is.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros. Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia, egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
10: Ki miben kéri ma reggel a vasat? Mibe önthetem a maltofer szirupot?
11: Én a műzlibe kérem, anya.
12: Itt a narancslevem, drágám.
13: A maltofer szirup az a magas vastartalmú gyógyszer?
11: Igen.
13: Akkor a tejemmel iszom meg.
12: Ha megvolt a napi vaspótlás, mehetünk is.
10: Induljon lendületesen a nap. Maltofer szirup. Vashiány megelőzés és kezelés egyéni ízlés szerinti vaspótlással. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
15: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl, igazán megéri.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Egyre több bejelentés érkezik a versenyhivatalhoz. Elhunyt Szántó Imre, a legendás öcsi bácsi. A felhők mellett kisüthet a nap, de eshet is. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
19: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mindegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
18: Továbbra is keresik a Balatonban kajakozás közben eltűnt férfit. A 34 éves tatai lakos vasárnap Balatonlelléről Balatonszepezdre elvezett. Majd visszaindult, de nyoma veszett. Kajakjára és holmiára aznap kora délután bukkantak Szepezd és Lelle között a vízi rendőrök, őt azonban egyelőre nem találták meg. Önkéntes tűzoltó gyújtogatott Párizs közelében. A Fontainebleau-i erdőben először vasárnap délután csaptak fel a lángok, több mint 2000 hektárt taroltak le. A franciaországi tüzek kapcsán eddig csaknem 60 embert vettek őrizetbe, és két fiatal férfi már tett is vallomást. Egyikük egy 19 éves önkéntes tűzoltó elmondta, hogy benzinnel locsolt le gallyakat és meggyújtotta azokat. A másik fiatalember cigarettacsíkket pöckölt el. Váltóhiba lassíthatja a vonatközlekedést Kőbánya Kispesten. A Ceglédi és a Lajos-Mizsei vonalon az út hosszabb ideig tarthat, az elővárosi szerelvények pedig rövidebb útvonalon közlekednek. A részleteket megtalálják a MÁV Inform oldalán. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. A felhők kelet-dél-kelet felé vonulnak, egyre több felé jöhetnek záporok, zivatarok, sőt, néha jégeső is. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű. Péntekre is jut napsütés a kevés gomoly, illetve fátyolfelhő mellett. Csapadékra inkább estétől készülhetnek. 31-37 fok lehet már kint.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
20: Nagyon szép és nagyon-nagyon kellemes szerda délutánt kívánok önöknek. A mikrofonnál egészen délután 6 óráig Dénes Tamás. A nyár kellős közepén vagyunk, ma július 15-én. Ezt többek között a Daft Punk-kal vagy a Honeybeast-tel fogjuk megünnepelni. A kezdés German Jackson és...

Metro Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 2 perc múlva lesz. Délután 14:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Tegnap ugye a spanyolok elég simán elintézték a labdarúgó világbajnokságon a franciákat, én mondanám, hogy meglepő módon, és igazából az már nem okozott meglepetést, hogy a wimbledoni tenisztornán az olasz Sinner viszonylag simán 4 játszmában verte a német-orosz Alexander Zverevet. Az már viszont jobban borzolta a kedélyeket, hogy amíg a VIP páholyban, illetve a királyi páholyban például ott ülsz a velszi hercegi pár Vilmos és Katalina két gyerekükkel, ott volt olyan sztárok, mint Nicole Kidman, Ann Wintour, Sienna Miller, Ben Stiller, Rami Malek, Andrew Garfield, és még sorolhatnám, és ott volt egyébként Tom Hiddleston oldalán Jennifer Lopez is, aki ezúttal nem a ruházatával borzolta a kedélyeket, hiszen mindenki nyakkendőben elegánsan volt, jó, oké, a nőke nem volt nyakkendő, de ő viszont a kalapját vette föl, nem akármilyen kalapot, akkor a kalapot, hogy mögüle nem lehetett kilátni. És most nagyon sokan fel vannak háborodva, hogy ezt hogy gondolta, mert láthatóban Jennifer Lopez pont olyt arra, hogy mögötte látják-e a méregdága jegyekkel a döntőt, a tenisz döntőt Wimbledonban, avagy nem, óriási kalapot vett fel, tényleg legalább két sor mögötte nem látott semmit a meccsből. Na jó, mindenre Gazebo és Autilla hamarosan, és a Daft Punk is itt lesz velünk a Retro Rádióban.

0: Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Desire leszel, és Stevie Wonder, Paul McCartney kettősével folytatom majd itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk. A kereken 5 perc múlva lesz 3:43. Gyorsan egy SMS az elején. Szia Tamás, Csaba vagyok. Kamionbaleset történt az M7-esen Kanizsa irányában. A 76-os úti kihajtó után pár méterre árokba hajtott és felborult egy tartályos, nyerges vontató. Sajnos nem tudom mit szállni, csak remélni tudom, hogy nem veszélyes árut érkezett el Csabától. Valaki csak ennyit írt, a 2-es főúton áll a forgalom, de hogy hol és miért, azt nem tudom megmondani. Azt viszont igen, hogy az M3-ason Nyíregyháza felé Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban a 32-es kilométernél. A Babati pihenőn keresztül le majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé egyébként a belső sávot zárták le. És még egy hírem van, 132-es főút Komárom átkelési szakaszán baleseteztek a 2-es kilométernél. Itt meg is állították a forgalmat.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 4 perccel járunk most már 3:43 után. A folytatásban Stevie Wonder érkezik Paul McCartneyval az oldalán, fordítva kellene mondanom, mert hogy a következő dal szerzője az ex-Beatle, vagyis McCartney, akinek harmadik szólóalbumán az 1982-ben megjelent Tug of War-on szerepelt ez a dal, az Ebony and Ivory, nyilván itt a rasszizmus elleni harc jegyében, illetve a zongora billentyűit kihasználva. A két kitűnő zenész meg is zenésítette mindezt, és én most le is játszom itt a Retro Rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, ugye korábban Csabi írta nekünk, hogy az M7-esen Kanizsa felé a 76-os üti kihajtó után pár méterre árabba hajtott és felborult egy tartályos nyerges vontató. Gábor most azt írja, üdvözlet, az a tartályos kamion az M7-esen tegnap óta ott van, a sofőr pedig kórházban. Hát most már ilyeneket is tudunk. Menjünk is tovább, hiszen a következő órában viszont hozok egy hamisítatlan nyári dalt a Fiestától.
1: Jött veled a nyár, és te mindent megváltoztattál.
0: A Queen kislemezét is pörgetni fogom majd, a Friends Will Be Friends-et.
1: Friends will be friends when you're in need of love to give you care and attention.
0: És még jó néhány nagy barát felbukkan majd a következő órában, ha velem tartanak, itt a Retro Rádióban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Képzeld, a Thrive Bank már nagyobb összegű hiteleket is kínál. Akár 5 millió forintot is igényelhetünk.
5: És ez ugyanolyan gyorsan online elérhető?
4: Igen, a max hitelük akár 15 perc alatt a számlánkon lehet, és a kamata is kedvező.
6: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel max esetén 16,2% 5 millió forint hitelösszegre 60 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
7: Valaki még a kulcsát keresi, valaki már úton van, valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
8: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
9: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
10: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
9: Szívem, foglaltam két helyet a medencénél.
10: Szállás.hu.
9: Úgy is tett.
11: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő. A mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
12: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
13: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
12: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
13: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
14: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint, a 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Hétfőn és kedden újra összeülhet a parlament, nincs szünet a sürgősségi vérszállításban. Országszerte többfelé jöhetnek még ma záporok, zivatarok. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlhetnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, és szó lesz az idei költségvetésről is. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több 1000 milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok, Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készen létben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, a szervezet alapítóját kérdeztük.
18: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert ment. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
17: Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték, a szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A felhők mellett a legtöbb helyen órákra kisüthet a nap, egyre több felé kezdhet esni, a záporokat, zivatarokat, néhol akár jégeső is kísérheti. A szél inkább ilyenkor támad fel, viharos lökések is előfordulhatnak. A csúcsok általában 30-34 fok körül alakulnak. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl le a levegő. A csütörtök naposabb lehet, de akkor sem kizárt egy-egy zápor, leginkább a Dunántúlon. Marad a meleg, 29-35 fok valószínű.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 4 perc elmúlt délután 3 óra és kifejezetten izzasztó idő van. Egyelőre 31 fokot mutat a Retro Rádió hőmérője. A mikrofonnál Dénes Tamás, mindez hamarosan Carlos Santana vagy éppen az Exotic csatlakozik. A kezdés pedig a

Metrórádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. A 90-es. És a 2000-es évekből.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, pontosan 5 perc múlva lesz délután 3:30 a mikrofonnál. Dénes Tamás, az imént a Fiesta ugye a nyáról énekelt, hogy jött veled a nyár, és nem csak a nyár jött, hanem egy olyan dolog, amire a déli parton sokat szoktak panaszkodni, nevezetesen az árva szúnyog rajzás, amely Siófokon most jó alaposan beindult, ugyanis a hétvégén már megint arról szólnak a beszámolók, hogy van, ahol a házfalakon, lámpákon csak úgy csüngenek az árva szúnyogok, és hát egyébként hozzá kell tegyem, hogy kifejezetten jó a tónak, hogyha ők megjelennek, ugyanis fokozzák az oxigénellátást, kirepülésükkor jelentős mennyiségű nitrogént, foszfort távolítanak el a tavakból, tehát hozzájárulnak a víz öntisztulásához, ráadásul a vízparti élőlények sokasságának a tápláléka, de az emberre ugyan ártatlanok, vagy ártalmatlanok egészen pontosan, de hát mindenhol megjelennek, berepülnek az orrunkba, a szájunkba, a ruhánk alá, szóval nem szeretjük. Na, de hát megjelentek, pedig arról szóltak még az első jelentések, hogy talán kevesebb lesz, mint tavaly volt, mert tavaly aztán tényleg ellepték Siófokot, és most megint itt vannak, úgyhogy valamit biztosan tenni kell. Mi pedig zenével teszünk, jön majd a Queen, itt lesz az Exotic is a Trabanttal előttük, Rob Thomas és Carlos Santana, és 1999 legnagyobb rádiós sikere, a Smooth Soul itt a Retro Rádióban.

0: Metro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Elton Johnnal vagy a Backstreet Boys-al folytatom itt a Retro Rádióban, most közlekedjük. 2,5 perc múlva lesz 3:44. M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is lassulás, torlódás van, főleg a külső sávban. M5-ös Budapest felé Kecskemét elkerülőjén torlódás alakult ki munkavégzés miatt, itt sávzárást vezettek be. Újhartyán után is dolgoznak az M5-ösen, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres a dugó. M3-as Nyíregyháza felé Gödöllőnél súlyos baleset történt korábban a 32-es kilométernél. A Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat. A főváros felé a belső sávot le is zárták. Egyelőre itt tartunk.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió 8 perc múlva lesz délután 4 óra. Ádám jelentkezett SMS-ben. Üdv, a 4-es számú főúton téglásnál teljes útzár téglás belterülete felé tudnak majd kerülni. Mindenre Kim Carnes és a Bette Davis szemei itt a Retro.

0: idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinformtól kaptam egy hírt, miszerint az M44-es autót M5-ös autópálya felé vezető oldalán Kecskemét térségében egy személyautó a szalakorlátnak ütközött, méghozzá az M44 10-es kilométerénél. Itt csak a belső sávjárató. Menjünk tovább, robogjunk tovább, hiszen a következő órában csak azért is emlékeztetek mindenkit ma a nyár középső napján, július 15-én, hogy nyár van. És játszani fogom a hatalomról szóló dalt is, méghozzá a Snap kitűnő dalát. Na meg további nagy slágereket, ha velem tartanak így szerdán délután itt a Retro Rádióban.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
3: Marjai Judit, modell, fotóművész, influencer, láthattuk őt filmekben is, és ő volt az első magyar lány a 80-as évek végén a Playboyban. Marjai Judit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Retro Rádióban.
4: Nem szorulnak segítségre a gyülekező fehér gólyák, korlátozzák az éjszakai italárusítást a horvátországi Makarskában. Holnap főleg a Dunántúlon eshet. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztette az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. A kánikulában a zárt lakás pillanatok alatt forró csapdává válhat a házi kedvencek számára. Ők a hőségben sokkal gyorsabban kaphatnak végzetes hőkutát. A bent tartott állatok védelméről és az óvintézkedésekről Seres Zoltánt, az Orpheus Állatvédő Egyesület elnökét kérdeztük.
5: Nagyon sok helyen, ha nincs megfelelő redőny, relúgsza vagy éppen függöny, üvegházhatásnak vannak kitéve. Díszmadarakat, hüllőket, halakat, mindenféle állatot próbáljunk meg a tűző napsugárzástól távolabb vinni, próbáljunk meg árnyékon is sötétíteni a lakást. Sokban, akár 40-50-60 fokra ugyanúgy fölhevülhet a hőmérséklet, mint az autóban.
4: Visszaszorítja az esti ivászatot Makarska. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkohol árusítást. Az ottaniak ugyanis megelégelték, hogy a turisták a nyári estéken az óvárosban és a strandnál összegyűlnek, italozgatnak, hangoskodnak, szemetelnek és rongálnak. Este 9 és reggel 6 óra között ezentúl tilos alkoholt árulni például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre viszont nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Híreink végén pedig néhány szó az időjárásról. Holnap a felhős tájakon is szakadozik, majd a felhőzet, sok napsütés várható. Reggel délelőtt a Dunántúlon itt-ott eshet, napközben is előfordulhatnak helyi záporok, zivatarok, de az ország nagyobb része száraz marad. 30-35 fokig kúszik fel a hőmérséklet. Pénteken napos időig érkezik, kevés felhővel, estétől aztán már nagyobb területen jöhet csapadék. Délután 31-36 fok valószínű. Hétvégére egy picikét visszaeshet majd a hőmérséklet.
1: A nyári feltöltődés támogatója a Hungest Hotels. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most! A legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Barbi is jelezte, a hőség marad, dacára annak, hogy időnként egy-egy zápor vagy zivatar csattanhat, de hát erre azért igazából már várunk. A mikrofonnál Dénes Tamás, ebben az órában érkezik majd a Carpe Diem vagy Jennifer Lopez, én kezdésként a Joy kis lemezét pörgetem.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, 16 óra 24 percet mutat az óra. A mikrofonnál Dénes Tamás, és alig egy hónapja volt a Metallica M72 World Tour két magyarországi állomása a Puskás Arénában, amit nagyjából 150 ezer rajongó nézett meg, és láthatta például azt, hogy Lars Ulrichék eljátszották a Pokolgép Totális Metal című számát, a második koncerten pedig a Quimby Hoppá című slágerét adták elő, szóval volt bőven magyar vonatkozása is itt a Puskásban a Metallica dupla koncertjének, és most utólag derült ki, hogy van egy harmadik vonatkozása is, ugyanis az amerikai heavy metal zenekarnak van egy alapítványa, az All Within My Hands, amely nem csak elveszi a pénzt, hanem próbál támogatni egy-egy nemes célt is, és most derült ki, hogy a Naneva is a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen nevű hazai szervezetet 6 millió forinttal támogatott a Metallica a budapesti koncert után. Egészen pontosan ezt írták a nanések a Facebook oldalukra. Puskás Arénát megtöltő koncertjük alkalmából 6 millió forintos adományukkal járultak hozzá a Nők Elleni Erőszak Felszámolásáért végzett munkánkhoz. Nocsak, a fene se gondolta volna egy heavy metal zenekarról, hogy ilyen oldaluk is van. Mindezek után jön a Snap és a The Power. Itt a Retro.

0: Metrórádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Bruce Springsteennel, vagy éppen a Zanzibárral folytatom itt a Retrórádióban, most közlekedjük, 5 perc múlva lesz 3:45. M1-es autópálya Budapest felé a Tatabány és a Nullás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is lassulás, torlódás van, főleg a külső sávban. M5-ös Budapest felé a Kecskeméti elkerülőn van dugó, munkavégzés miatt itt sávzárást vezettek be. Újhartyán után is dolgoznak a 37-es kilométernél, szintén több kilométeres a torlódás. M3-as Nyíregyháza felé Gödöllő térségében korábban súlyos baleset történt a 32-es kilométernél, a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat, emiatt olyan körülbelül 3 kilométeres a dugó, a főváros felé a belső sávot zárták le. M44-es, M5-ös felé Kecskemétnél egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött, a 10-es kőnél csak a belső sáv járható, míg a 8-as főúton Vashosszú falunál a 122-es kilométernél egy személygépkocsi árokba hajtott, itt lezárták a félútpályát.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retrórádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perccel járunk 3:45 után. Új hír, a 47-es főúton Algyő határában baleseteztek, a 212-es kilométernél itt forgalomkorlátozásra kell számítani. Nálunk pedig egy piszok nagy slágere, hiszen Skeppen John előtt itt a hollywoodi Toto együttes és a Hold the Line, hol máshol, mint a retro rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió közben az Útinform jelezte, hogy a 4-es főúton téglásnál szennyeződés került a burkolatra a 250-es kilométernél, ezért a 4-es utat ott teljes szélességében le is zárták. Na menjünk tovább, hiszen a következő órában itt a retro rádióban jönnek a nagyon nagy slágerek, mondjuk éppen a United-et választottam most egyiknek.
1: Hajnalban még a nap is más,
0: a másik pedig legyen mondjuk egy jó kis latin zene a következő órából. Itt lesz a Juanes a La Camisa Negrával. Bejátszani fogok mindenféle stílust a múltból itt a Retro Rádióban a folytatásban. Tartsanak velem!
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: Tankolj Max Motion-t és vegyél részt a nyereményjátékunkban. Használd a MyStation applikációt, mert így dupla esélyed van megnyerni a fődíjat, egy Hyundai Tucson-t. Részletek omv.hu.
5: És a döntő pillanat.
6: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
7: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
8: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
7: De hát honnan tudtad?
8: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
7: Irány a Premier Outlet árzuhanás. Az Appentával most nyerhetsz akár hetente 1 milliót, vagy naponta 50 ezer forintot. Vásárolj két darab bármilyen másfél literes Appenta üdítőt, és küldd be a vásárlást igazoló blokk adatait. Részletek www.appentajáték.hu.
9: Sérült szélvédő? Kőnyomjavítás vagy szélvédőcsere kaszkóval, akár ingyenesen a Pilkingtonnál. Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték. Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól. Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
13: Stabilitásra vágyik? Repedezik vagy süllyed az otthona? Ne hagyja, hogy a probléma tovább fokozódjon. A Stabil Házak szondás injektálással védi házát a süllyedéstől. Legyen előrelátó, kérjen ingyenes árajánlatot. www.stabil-h.hu. Stabil alapok, stabil házak.
14: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az appban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
15: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
2: A reklám után.
16: Hírek a Retro Rádióban.
17: Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának ideje. Sok jelzés érkezik a GVH-hoz. Sikeres mentés. Egy horvátországi szurdokban került bajba egy férfi. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
18: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlatára vonatkozóan.
17: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Mintegy 10 órán át lóghatott fejjel lefelé egy férfi egy horvátországi kanyonban. A kirándulónak tegnap veszett nyoma egy nehezen megközelíthető szurdokban. A hegyi mentők keresni kezdték, a kutatáshoz drónt is bevetettek. Végül alkonyatkor felfedezték egy sziklahasadékban, leereszkedtek hozzá és több órás munkával kiemelték, majd a mentők kórházba vitték. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
16: Retro Rádió közlekedési hírek.
2: A közlekedési hírek támogatója a Boskás Szervész Hálózat.
17: Több helyen is torlódásra kell számítani, írja az Útinform. Az M1-esen Budapest felé Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is folyamatos a lassulás, főként a külső sávban. Aki személyautóval van és a főváros a célja, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választani. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét elkerülő szakaszán a 89-es és 91-es kilométerek között alakult ki torlódás, mert munkavégzés miatt sávzárást vezettek be. Új Hartyán után is dolgoznak, a 37-es kilométernél szintén több kilométeres torlódás alakult ki. Az M3-ason Vásáros-Namény felé Gödöllő térségében súlyos baleset történt korábban. A 32-es kilométernél a Babati pihenőn keresztül le, majd visszaterelik a forgalmat, emiatt körülbelül 3 kilométeres torlódás alakult ki. Vezessenek óvatosan!
16: Sporthírek a Retro Rádióban.
19: Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Harry Kane pályafutása egyik legfontosabb mérkőzésére készül. Az angol válogatott csapat kapitánya szerint már csak 2 győzelem választja el őket a világbajnoki aranytól, és ha Anglia felér a csúcsra, ő maga az aranylabda egyik fő várományosa lehet. A Bayern München csatára elképesztő idényt futott, 51 tét mérkőzésen 61 gólt szerzett, a világbajnokságon pedig már 6-szor volt eredményes. Kane szerint a 2 évvel ezelőtt elvesztett Európa-bajnoki döntő még éhesebbítette az angolokat a sikerre. Az Argentína elleni elődöntőt gyerekkori álomként várja, miközben Lionel Messit minden idők egyik legjobb játékosának nevezte, de hangsúlyozta, nem Messi, hanem az egész argentin válogatott ellen kell megtalálniuk a győztes taktikát. Az Anglia Argentína világbajnoki elődöntőt ma este rendezik Atlantában, a tét pedig a döntőbe jutás. Köszönöm a figyelmet, a foci VB híreit Bányász Árpádtól hallották.
2: A sporthírek támogatója a Rájszáp kollagénes fehérje szelet. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
16: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Ahogy Árpi is jelezte az imént, ma megint csak izgalmas meccs a világbajnokságban a döntőbe jutásért. Argentína, Anglia, aztán a többit majd holnap már meglátjuk. A mikrofonnál továbbra is Dénes Tamás, nálunk pedig a Maroon 5 vagy a V-motorról érkezik, az elején pedig nem a 99 lukat.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió 4 perc múlva lesz. Délután 17:30 a mikrofonnál Dénes Tamás. Tudom, hogy sokan nyaralnak, egy picit nekik próbálok segíteni a vízhőmérsékletekkel, hiszen mondom, a legfrissebb adatokat néhány perce kaptuk őket. Ma a Duna Budapestnél 25 Celsius fokos volt, de Mohácsnál 26 fokot mutatott a hőmérő, ami a Tiszát illeti Tokajnál 23, Szegednél 25 fokos, ami pedig a hazai tavakat illeti a Balaton ma Siófoknál 24 fokos volt, a Velencei tó Agárnál 26 fokos, a Fertőtó 23 fokos, a Tiszató 26 Celsius fokos, még a Lupat tavak hőmérsékletéről kaptunk jelentést? Nem. Na, akkor viszont a tengerekről nagyon röviden annyit, hogy az Adriai tenger Pulánál 26 Celsius fokos, a Fekete tenger Várnánál 25 fokos. Mindenre Tina Turner és a Bikini előtt Cher és a Strong Enough itt a Retro Rádióban.

0: Retro Rádió közlekedési híre.
1: Hamarosan Michael Jackson vagy a United itt a Retro Rádióban, most viszont közlekedjünk, 4 perc múlva lesz 3:46. M1-es autópálya Budapest felé Tatabánya és a Nullás között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt továbbra is lassulás, torlódás tapasztalható, főleg a külső sávban. M5-ös Budapest felé a Kecskeméti elkerülőn torlódás alakult ki munkavégzés miatt, így sávzárást vezettek be. M3-as Nyíregyháza felé Gödöllőnél súlyos baleset történt korábban a 32-es kilométernél, a Babati pihenőn keresztül le majd visszaterelik a forgalmat, emiatt van kb. 3 kilométeres torlódás. 2-es főút Rétságon két személyautó karambolozott az 54-es kilométernél, félpályán halad a forgalom, míg a 4-es főúton Téglásnál szennyeződés került a burkolatra, 250-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták.
0: Ha önnek is információja van az utakról, ossza meg a Retro Rádió hallgatóival. A forró drót 0620 22 22 122.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro, rádió, ne felejtsék, este 8-tól a Házi Presszó. Csabi ma esti vendége Marjai Judit lesz majd, az egyik legszebb modell a 80-as, 90-es évekből. Most pedig a folytatásban szintén Csabival indul a két órás élő retro kívánság műsor, az önök üzeneteivel és a legnagyobb slágerekkel. Rögtön az elején Csabi a Katrina and the Waves nagy sikerét játsza majd. Én ezzel búcsúzom már, kívánok önöknek további szép estét, jó retro rádiózást. Dénes Tamást hallották, találkozzunk holnap ugyanitt.
1: Műsorajánló.
2: Az Abaházi Presszó vendége ma este
0: Marjai Judit, modell, fotóművész, influencer, láthattuk őt filmekben is, és ő volt az első magyar lány a 80-as évek végén a Playboyban. Marjai Judit ma este 8-tól az Abaházi Presszóban, a Retro Rádióban.
2: Emberek a történetek mögött. Lazítson a nap végén hétfőtől csütörtökig este 8-tól Abaházi Csabával a Retro Rádióban. Minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Szóljon a nyár a közös családi pillanatokról. Napvédelem, hűsítő italok és a nyár kedvenc ízei egy helyen. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
4: És a döntő pillanat.
5: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
6: Drágám, most, hogy itt a nyár, mit szólnál hozzá?
7: Ha elmennénk a Premier Outletbe.
6: De hát honnan tudtad?
7: Hogy akár 70% kedvezménnyel shoppingolhatunk.
6: Irány a Premier Outlet árzuhanás.
8: Freddie Mercury, ahogy még sosem láttad. A legendás frontember életét bemutató interaktív kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában. Eredeti tárgyakon, fellépő ruhákon és Freddie barátainak személyes visszaemlékezésein keresztül ismerhetjük meg a rockstar emberi oldalát. A kiállítás a felejthetetlen budapesti koncert 40. évfordulójára is emlékezik. Jegyek kaphatók a helyszínen és a zeneháza.hu oldalon.
9: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére! Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Na figyelj! Az előző készlet? Á, elvitték! Most te jössz! Nissan Qashqai már 8.900.000 forinttól! Ne nézd! Vidd! Részletek a nissaneve.hu oldalon és a Nissan márka kereskedésekben. 8.900.
12: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
13: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
12: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
13: A Thrive Banknál igen, az 500.000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
14: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldé mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500.000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
15: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
16: A Praktikerben.
15: Júliustól. Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
17: Találja meg álmai otthonát, vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia, vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
18: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
19: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görögdénye kilója pedig csak 199 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: A reklám után.
2: Hírek a Retro Rádióban.
16: Nem áll meg a parlamenti munka, jövő héten is üléseznek a képviselők. Megfékezték a Párizs közeli erdőtüzet, holnap is meleg lesz. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ágyi Poloska miatt kellett átszervezni a Veszprém vármegyei Csolnoki Ferenc Kórház szülészet nőgyógyászati osztályának ellátását. Az intézmény közösségi oldalán jelezte, megtették a szükséges járványügyi lépéseket, a teljes részlegen rovarirtást rendeltek el, az ellátás folyamatos. Sajtótájékoztatón azt is közölték, hogy csak egy ember észlelt magán csípéseket, élő rovart pedig nem találtak. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az Ágyi Poloska megjelenése önmagában nem utal higiéniai problémára. A rovar kívülről akár személyes tárgyakkal is bekerülhet az intézménybe. Vasvillával és ásóval esett neki autóknak egy férfi, fenyegette a járókelőket, a vele szemben intézkedő rendőrt pedig megharapta. Mindez egy kelet-magyarországi településen történt. A gyanúsított ellen nyomozás indult, és már el is rendelte a letartóztatását a debreceni bíróság. A garázdaságon túl felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak és könnyű testi sértés miatt kell felelnie a középkorú férfinak. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Elhunyt a legendás Öcsi bácsi, Szántó Imre ökölvívó mesteredző, 1992-től 12 éven át volt szövetségi kapitány. 82 éves korában hosszú betegség után érte a halál. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
2: Retro Rádió közlekedési hírek.
20: A közlekedési hírek támogatója a Boskár Szervész Hálózat.
16: Torlódás alakult ki az M1-es autópályán Budapest felé, Tatabánya és az M0-as autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt is. A külső sávban kell a legnagyobb várakozásra számítani. Aki személyautóval van és Budapest felé tart, annak már a terelés kezdetétől érdemes az átterelt belső sávot választania, írja az Útinform. A 2-es főúton Rétságon két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél fél pályán halad a forgalom. A 4-es főúton Téglásnál szennyeződés került a burkolatra, a 250-es kilométernél az utat teljes szélességében lezárták. A 47-es főúton Algyű határában baleseteztek, a 212-es kilométernél irányonként egy-egy sáv járható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
21: 6 óra múlt 4 perccel, kellemes kora estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Két héten keresztül én helyettesítem Nyerges Izát, innen kívánok neki ma is nagyon jó pihenést. Ha dalt kérne, ha üzenne, hívjon vagy írjon 0620 22 22 122, jön a Walking on

Rádióban csak olyan slágerek szólnak, amiket ismer és szeret. Kedvencei a 80-as. És a 2000-es évekből.

0: legnagyobb slágerei retro rádióban a Bloodhound Gang, ez volt a Bad Touch. 0620-22-22-122, Tabaházi Csaba, halló!
1: Hello, Alexandra Mária vagyok, kisfiamnak szeretnék küldeni egy számot.
0: Milyen alkalomból, milyen üzenettel?
1: Nemrégen volt születésnapja, és csütörtökön megyünk egy közös programra, és nagyon várom.
0: Lehet ennél többet tudni a közös programról? Mi lesz? Vagy meglepetés?
1: Hát nem tudom, lehet-e hirdetni, vagy nem.
0: Ha reklámtartalom, akkor nem lehet.
1: Igen.
0: De bízom benne, hogy a gyermek jól fogja magát érezni. Hányadik születésnapja volt, azt még áruld el?
1: 11.
0: És még a keresztnevét is?
1: Árti.
0: Az Isten éltesse őt.
1: Köszönöm.
0: Kösz, hogy hívtál. Szia.
1: Yeah.
0: Jön az NSYNC és a Bye Bye Bye a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Na, a Republic zenélt, ez volt a Szeretni valakit valamiért. Jönnek az üzenetek, sziasztok! Sinkó Misi vagyok, Acsáról. Lukács Zsuzsikának üzenem Csíkszeredában, hogy nagyon szeretlek, Zsuzsika. Néha úgy érzem én, hogy hív a messzi távol, mert a szívem most is csak érted lángol. Bocsáss meg, kérlek, és kezdjünk mindent újra. Mindent megadnék egy ölelésért, egyetlen csókodért. Nagyon szeretlek, Zsuzsika, majd üzenj. Köszönöm szépen, Misi, Acsáról. Egy kicsit rövidebb üzenet a következő. Sziasztok! Szeretnék egy üzenetet küldeni. Tátika, szeretlek. Aláírás. Dásá. Itt a Rembrandt és az I'll Be There For You a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. A Laid Back, ez volt a Sunshine Reggae. 0620-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Szerbusz!
0: Szia!
1: Na mostan a szeretteimnek kérek szépen egy szép számot.
0: Megmondod a nevet?
1: Megmondom a nevet. Rozika, Zita, Gyula, Gellért, Szilveszter.
0: Én a te nevedre volnék kíváncsi.
1: Hogy Mária. Kiküld?
0: Mária, örülök, hogy
1: Mária
0: hívtál.
1: Mária küldi.
0: Üzensz-e valamit a szeretteidnek?
1: Igen, hogy nagyon szeretem őket. Vigyázzanak magukra, és szeretem őket.
0: Örülök, hogy hívtál. Szép estét.
1: Szép estét.
0: Szia. Ákos énekel. Minden, ami szép volt a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban, a Black Eyed Peas zenélt, ez volt a Shut Up. 06-20-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
1: Szia Csaba, Szilárd vagyok.
0: Szia Szilárd.
1: Figyelj, szeretnék kérni egy számot, hogyha lehetséges.
0: Minden további nélkül, parancsolj.
1: A közel ismerőseimnek, főnökömnek, Kutka Attilának, feleségének, Erikának, meg a testvéremnek, Szűcs Bálintnak, a bátyámnak Pestre.
0: Üzenet van?
1: Sok szerencsét, jó egészséget kívánok mindenkinek. Jó egészséget, sok sikert.
0: Köszi, a szia.
1: Köszi, szia, szia.
0: Itt a Run DMC, az Aerosmith-szel közösen. Walk This Way a Retro Rádióban.

minden idők legnagyobb slágerei retro rádió. A Quimby és az autó egy szerpentinen után egy újabb üzenet. Aláírás nélkül érkezett, de remélem, hogy minden szereplő magára ismer. Szeretnék küldeni egy dalt annak a férfinek, akivel ez év áprilisában Gunarasban találkoztam. Most csütörtökön remélem, hogy a Tamási piacon újra összefutunk. Köszönöm, hogy beolvasod. Megtettem, sikeres találkozást kívánok. Joe Cocker és a You Can Leave Your Head On most a retro rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió, Sting és az Englishman in New York után 7-kor hírek, aztán velünk lesz többek között Somló Tamás. Szóval tőle az Indulni kell, énekel Jennifer Page. De szeretem ezt a dalt, hallgatjuk teljes egészében, ez lesz a Crush. És ilyen Phil Collins, Philip Bailey-vel. Nem kevésbé imádom ezt is. Egyből a hírek után megszólal majd az Easy Lover a Retro Rádióban.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Olcsóbb, mint egy éve? Az Aldiban igen. Például a 850 g-os élőflórás gyümölcsös krémjoghurt 21%-kal olcsóbban most csak 525 forint. Mindig Aldi.
3: Szélvédő sérülés? Bízd magad a 200 éves Pilkington szakértelmére. Szélvédőjavítás vagy csere? Keresd minket online a pilkington.hu-n, vagy hívd a 0680-200-200-at.
4: Autóüveg Pilkington.
5: Újítsd be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 mAh-es akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
6: Ismét itt van a Frutti Italpor nyereményjáték. Több mint 100 nyeremény, köztük PS5, Samsung TV vagy értékes wellness hétvége. Részletek fruttiitalpor.hu. Frutti Italpor. Mindig mindenhol.
7: Mi pörgethetné fel jobban a nyarad, mint hogy megmutatod igazi stílusod? A Vision Express nyári vásárában széles kínálattal és akár 50% kedvezménnyel várunk. Látogass el üzleteinkbe vagy webshopunkra. További részletek a weboldalon. Vision Express.
8: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
9: Mi? Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
8: Ugrok egy bombát!
9: Szállás.hu. Úgy is tett!
10: Vitara már 7,5 misitől, az S-Cross meg 7,99 misitől. Jól hangzik, és beszállhatsz önerővel. Havi 29.900 forint törlesztőtől.
11: És ha bármilyen használt autót is beszámítatsz, akkor további extra kedvezménnyel lehet új Suzuki-t. Alacsony ár, alacsony törlesztő, kevesebb macera.
12: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
13: A Praktikerben.
12: Júliustól.
13: Júliustól.
12: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: Találja meg álmai otthonát vagy élete befektetését a Kordia kedvezményes ajánlatai között. Vízparti nyugalom, zöldövezeti harmónia vagy lüktető belváros? Nálunk minden igényre van válasz. Saját otthonnak vagy befektetésnek most akár kedvezménnyel is választhat. Kordia. Egy otthon örökérték. Részletek a kordia.hu-n.
15: Mi történik, ha egy literből kivonunk 10 forintot? Hát az, hogy te is letöltötted az új Orlen mobilappot. Megújult az Orlen mobil alkalmazás, és visszatért a 10 forintos literenkénti üzemanyag kedvezmény. Ráadásul kuponok és még több ajánlat vár az abban. Végre egy kivonás, aminek mindenki örül. Orlen. Mindig veled az úton.
16: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Kesudió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
17: Hírek a Retro Rádióban.
18: Ítélkezési szünetet tartanak a bíróságok. Nyáron is dolgoznak a vérlovagok. Nem kell ellátmány a fehér gólyáknak. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak. Így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. A nyári hőségben sem áll le a sürgősségi vérszállítás. A Vérlovagok Magyarország egyetlen önkéntes vérszállító közösségének tagjai a nap 24 órájában készenlétben állnak, és ha kell, azonnal indulnak. A kánikula extra kihívásairól Pribil Sándort, A szervezet alapítóját kérdeztük.
13: Nem egyszerű a melegben az életünk, tartjuk a frontot, hiszen ezért vagyunk. Most már jelenleg 4 autóval és 3 motorral szállítunk vért. Múlt héten például átlagosan 780 kilométert mentek. Mindenkit buzdítunk arra, hogy a nyári szünetben, a szabadság alatt se felejtse el, hogy nincs fontosabb annál, hogy elmenjünk vért adni, mert akkor ugye nem tudunk itt szállítani. Nem csak az orvosi felkészültség legyen meg, hanem a hozzáadott eszköz is. A vérlovagok egyetlen feladat, hogy elszállítsák, de az összes többiben nem tudunk részt venni, ezért minden lehetőséget aknázzanak ki arra, hogy menjenek vért adni.
18: Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Budapesten fogták el a kölni lövöldözőt. A 33 éves német férfi még május végén többször rálőtt egy emberre a német nagyvárosban és életveszélyesen megsebesítette. A tettes ellen európai elfogató parancsot adtak ki, később kiderült, hogy Budapesten rejtőzhet. A magyar hatóságok júniusban a 8. kerületben kapták el, átadásáról később gondoskodnak, írta a polisz.hu. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
17: Retro Rádió közlekedési hírek.
18: Még mindig nagy a torlódás az M1-es autópályán Budapest felé a Tatabánya és az M0-ás autóút között kiépített terelésben, illetve a terelésbe történő belépés előtt is, főként a külső sávban kell erre számítani, szóval aki személyautóval van és Budapest felé tart, annak már a terelés kezdetétől érdemes inkább az átterelt belső sávot választani, hívja fel a figyelmet az útinform. A 2-es főúton Rétságon két személyautó karambolozott, az 54-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon is útfelújítási munkálatok zajlanak. A félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Itt akár 20 perccel is hosszabb lehet a menetidő, vezessenek óvatosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
17: És most minden időt legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: 5 perc elmúlt 7 óra, a mikrofonnál Abaházi Csaba, pontosan 1 óra múlva kinyit majd az Abaházi Presszó. Marjai Judit lesz majd a vendég, de addig még kérheti kedvenceit, vagy üzenhet szeretteinek, írjon vagy hívjon 0620 22 22 122. Jön az Easy Lover!

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Egy Jennifer Pages volt a Crush. 06-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló.
1: Szia Csabi, Eszi vagyok.
0: Szia.
1: Barátnőmnek szeretnék üzenni Sári Tudoriba, Költő Nagy Imrébe, Editnek, hogy hívjon majd föl, legyen szíves, mert szeretnék arra beszélni, mert elveszítettem a telefonszámmal.
0: Ja, akartam is kérdezni, miért nem te hívod fel, de akkor így most már érthető. Hát reméljük, igen, hogy hallotta, és akkor mindjárt csörög is a telefonod.
1: Igen, meg puszilom, és mindenkit a kis Sári Tudoriba van.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét.
1: Neked is, szia.
0: Szia. Tayo Cruz, Break Your Heart a Retro Rádióban.

0: legnagyobb slágerei Retro Rádió, benne a Beatrice, ez volt az. Azok a boldog szép napok. 0620-22-22-122, itt Abaházi Csaba, haló.
1: Hey, Abaházi Csaba. Szia. Én Ábor és Sándor, a Kvárpalotáról. A nővéremnek szeretnék küldeni egy számot, ma van neki a születésnapja. Úgy hívják, hogy Vaskó Tiborné.
0: Mit üzensz neki?
1: Hát, nagyon szeretem.
0: A jó Isten éltesse őt, még nagyon

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió, benne az Abban, ez volt a Gimmi Gimmi Gimmi 0-20-22-22-122, Tabaházi Csaba, haló!
1: Jó, szeretnék kérni egy számot a páromnak, a szegédi Infineonban dolgozik, és hallgatja a retro rádiót, én is hallgatom.
0: Két nevet kérek, ki küldi kinek?
1: Bódi Ferenc küldi Kecskeméti Évinek, és kislánya Zoe.
0: És van valami üzenet is esetleg?
1: Nagyon szeretjük.
0: Örülök, hogy hívtál, vigyázz magadra, szép estét!
1: Köszönöm, szia, hello!
0: Cserháti Zsuzsa, akad, amit nem gyógyít meg az idősen, a Retro Rádió.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne. A Clean Bandit Jazz Glinden, ez volt a Red B 0-20-22-22-122. Itt Abaházi Csaba, halló!
1: Jó napot kívánok, János vagyok. Én szeretnék kérni egy számot.
0: Tessék parancsolni, János!
1: Annak, kamaszonyok Eszti, a két gyereknek Brandon és Eszti.
0: Alkalom, üzenet!
1: Ja, imádom őket.
0: Örülök, hogy telefonáltál, szép estét kívánok.
1: Magának is.
0: Köszi.
1: Viszal.
0: Viszal, bocsánat a tegeződésért. George Harrisonnal megyünk tovább. Got my mind set on you a Retro Rádióban.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió Szekeres Adrián Dobrádi Ákossal közösen. Ez volt a Híd a folyót. 0620-22-22-122 itt Abaházi Csaba, haló!
1: Jó estét!
0: Jó estét!
1: Még kérni egy számot a zenésztársamnak.
0: Hogy hívják őt?
1: Norbi. Ő is Norbi, meg én is Norbi vagyok.
0: Na ezt akartam kérdezni, hogy és önt hogy hívják, de akkor ezek szerint mindenki Norbi. Milyen üzenettel, milyen alkalomból?
1: Hát csak úgy, megszokásból, hogy hallgasson önk, én inkább ilyen kis rokkos témát szereti.
0: Hát akkor kap egy rokkosat, jó?
1: Jó, köszönöm akkor.
0: Köszi, hello Norbi.
1: Hello.
0: A Queen egyik legrokkosabb és szerintem egyik legjobb dala jön, I Want It All a Retro Rádióban.

0: Ők legnagyobb slágerei Retro Rádió, az Inner Circle és a Bad Boys után 8-kor hírek, aztán nyit az Abaházi Presszó. Marjai Judit a mai vendég, mindjárt nyitunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl. Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig az 1,5 kilós magyar lecsó paprika csomagja csak 799 forint, a magyar görög dinnye kilója pedig csak 199 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Újíts be a Motorola Edge70 Fusion-t a Telekom kínálatából, és élvezd a nyári kalandokat, anélkül, hogy a lemerüléstől kellene tartanod. A 7000 milliamperes akkumulátorral több fotó, több videó és több élmény fér bele minden napba. Motorola Edge70 Fusion. Több energia, több nyári élmény. Keresd most a Telekomnál.
4: 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Christopher Nolan filmje.
5: 8 éve, hogy Trója elesett. És ő csak nem 20 éve, hogy elment.
6: Odysseus halott.
5: Ithaka királya visszatér.
4: Odüsszeia. A mozikban.
7: Mit kérsz vacsorára, kisfiam?
8: Brokkoli van.
7: Az előbb hozta a Family Frost autó.
8: Rántott hal.
7: Azt is vettem.
8: És zöld borsó.
7: Az is van.
8: Akkor sült krumplit kérek.
9: A Family Frost a gyorsfagyasztott ételek szakértője most az applikáció segítségével a hűtődik hozza a lehetőségek tárházát.
8: És sült krumplit is.
10: A nyár legjobb budaparti ajánlata megérkezett. A J-épület 8. emeleti lakásainál még te választhatod ki otthonod részleteit. Burkolatok, beltéri ajtók, személyre szabott megoldások. Most gépesített konyhabútorral, beépített mosogatógéppel és elektromos redőnnyel. Álmod meg most, költöz kompromisszumok nélkül. Budapart.hu.
11: Mosógép! Mega Árparádé! Telefon! Mega Árparádé! Vasaló! Szintén Mega Árparádé! Az Ajzánál több ezer termék vár parádés kedvezménnyel! Például háztartási szerek és kozmetikumok is! Spórolj a Mega Árparádéval! Aza.hu! Az akció július 20-áig tart!
12: Szezonális vásár óriási kedvezményekkel a Praktikerben.
13: A Praktikerben.
12: Júliustól.
13: Júliustól.
12: Több ezer terméket vásárolhatsz meg kedvező áron áruházainkban is online. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek a praktiker.hu weboldalon. Praktiker. Meg tudod csinálni.
14: A Metásit bemutatja Campus Fesztivál. Július 22-e és 26-a között Debrecenben. Armin van Buuren, Scooter és 250 további fellépő a mainstreamtől az undergroundig. A debreceni Nagyerdőn 5 csillagos fesztivál helyszínen. Július 22-26 Campus Fesztivál. Debrecen.
15: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyiss bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
16: Szia, Andris vagyok. Hova indulhatunk?
17: Valahova, ahol végre pihenhetek, finomokat ehetek és fürdőzni is tudok.
16: Cél azonosítva. Indulhatunk a legközelebbi Hungest Hotels szállodába.
17: Tökéletes!
16: Kényelmes szobák, finom ételek és wellness. Foglalj most, csobbanj holnap. Hungesthotels.hu.
18: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől a 200 g-os Alesztó Cashew Dió 33% kedvezménnyel csak 799 forint. A 100 g-os Pikok Morvasonka 35% kedvezménnyel pedig csak 369 forint. Lidl. Igazán megéri.
1: A reklám után.
19: Hírek a Retro Rádióban.
1: Komoly vasúti beruházások előtt áll az ország a miniszter szerint. Lezárult az Attila kiállítás. Csodás égi jelenségre készülhetünk. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. A mai kor legfenntarthatóbb közlekedése a vasút. Egyebek mellett erről beszélt a közlekedési és beruházási miniszter azon az ünnepségen, amelyet a Magyar Vasút fennállásának 180. évfordulója alkalmából tartottak a nyugati pályaudvaron. Vitézi Dávid szerint több ezer milliárd forintnyi vasúti pálya és járműpark beruházás elindítása előtt áll az ország. Az óriási munkához az utasok és a vasutasok partnerségét, támogatását is kérte. Civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak Ukrajnában. A légvédelemnek mintegy 100 drónt sikerült elfognia, de 2 rakéta és 18 drón célba talált. Az ország északi, déli és középső részein lakóházak, ipari létesítmények rongálódtak meg, egy benzinkutat is találatért. Népszerű volt a Magyar Nemzeti Múzeum Attila kiállítása. Fél év alatt több mint 113 ezeren látták a tárlatot a július 12-i zárásig. A kiállítást másfél évnyi tervezés előzte meg. 13 ország 64 múzeumának 400 műtárgyát vonultatta fel. A Magyar Nemzeti Múzeumban már készülnek az újabb tárlatra. Július végén nyílik az Amerikai Állam című kiállítás az Egyesült Államok függetlenségének 250 éves évfordulója alkalmából. Mérgező vegyi anyag szivárog az antwerpeni kikötőben. A problémát egy konténerhajónál észlelték. A szakértők szerint talán kénsavról lehet szó. Az anyag gőzétől sokan rosszul lettek, 130 munkást evakuáltak és vittek kórházba, egyiküket intenzív osztályon ápolják. A forgalmat felfüggesztették a belgiumi kikötőben. A Hold és az Antares együttállását figyelhetjük meg jövő pénteken. Este 10 körül a dagadó Hold alacsonyan a déli égbolt felett tűnik fel. Tőle balra ragyog majd a Skorpió csillagkép legfényesebb csillaga, a narancsvörösen izzó Antares. Mindez akár szabad szemmel is látható lesz. Az eseményre a Schwab-hegyi csillagvizsgáló zenés programmal készül, a Pink Floyd űr és bolygó témájú számai csendülnek majd fel. Általában derült fátyol felhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
13: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
19: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 8 után néhány perccel indul az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam modell, influencer, fényképész vagy fotós Marjai Judit. Töltöm az italt, indítom a zenét és rövidesen kezdjük vele a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mai beszélgető társam Marjai Judit. Hello, szia!
2: Szép jó. Most nem tudom, hogy reggel, este, bármit este, is mondjak. Szervusztok, szép jó estét.
1: El is áruljuk a hallgatóknak, hogy amikor mi beszélgetünk, akkor nem akkor hallja a kedves hallgató, de most is este jön, és hát a műsor is este
2: és
1: van.
2: És mindig jön egy eljó igen. Az este, igen.
1: Viszont most megkönnyítetted a dolgom, hogy belekezdtél valami teljesen másból, mert hogy kellett volna valami titulust mondani, ex-modell, azt lehet mondani, hogy valaki volt modell, vagy influencer, melyiknek
2: hát
1: örülsz
2: tulajdonképpen
1: jobban?
2: Én fotoművész vagyok tulajdonképpen.
1: És még ráadásul fotóművész.
2: Igen, vagy óratervező, vagy amatőr színész, vagy amatőr politológus. Hosszan is lehetne sorolni, igen. Hogy hát mi az, amit csinálsz. Sok mindent szeret. Igen. Szeretnék sok mindent csinálni, inkább ezt mondanám. Igen. Mindegy, voltam modell is sokáig.
1: De most csak azért indultam ezzel, tehát én azt gondolom, de aztán majd ki fogsz javítani, ha tévedek, hogy a neved, vagy az arcod leginkább onnan ismerik az emberek, nem?
2: Igen, egy bizonyos réteg, nyilván azok, akik velem öregedtek meg, tehát ugye az ismeri az arcomat, mint én 10 éves koromban voltam modell, tehát 15 éves koromtól mondjuk, nem tudom, 21-ig, akkor öregedtem ki a szakmából, úgy döntöttem, tehát tulajdonképpen azok ismernek, akik az a saját korosztályom, a többieknek valami rémlik, tehát sokkal leszólítanak az utcán, és mondják, hogy hú, de ismerős, ők is már nem jönnek rá tulajdonképpen, hogy honnan, de valahol már láttak.
1: Tehát te 21 évesen saját magad döntöttél, igen. Úgy, hogy kiöregettél?
2: Igen, igen, a Playboy stúdió közepén döntöttem úgy Rómába, hogy én már előtte is fotós szerettem, én mindig fotós szerettem volna lenni. Az összes többi, mondjuk a régész, a színésznő, meg csomó szakmát még szintén szerettem volna űzni, de rájöttem, hogy akkor ott az én alkatommal, magasságommal, valahogy úgy éreztem, hogy ez így nem elég, meg nem szerettem, ha megmondják, hogy mit csináljak, és azért egy modellnek általában meg szokták mondani.
1: És aztán nem szeretem.
2: Nem szeretem. Nem szeretem.
1: És sokkal jobban szeretted te megmondani másoknak, hogy mit csináljon? Nem, tehát, magamnak, hogy egy fotós megmondhatja valakinek, hogy mit
2: meg
1: csináljon?
2: Egyrészt megmondhatja, de inkább magamnak szerettem volna megmondani, értem. Hogy mit csináljak. Tehát nem akartam én senki fölé keveredni, hanem én szerettem volna valamit alkotni, és ebbe úgy gondoltam, hogy jobb vagyok. Hát fotós is többek között, amikor készítettek rólam fotókat, teljesen ki voltam borul, hogy mennyire szarul nézek ki. És akkor már eleve 15-16 évesen még jöttek be ezek a ilyen NDK, emlékszem, ilyen fotomagazinok, főleg amikor hát az akt még itt eléggé tilos is volt, és fú, gyönyörű fotók voltak, meg én mindig gyűjtöttem a Marilyn Monroe-t, Brigitte Bardot, tehát mindig a Brooke Shields, tehát a nagy baromi jó csajoknak a képeit, és akkor én ki akartam találni, hogy mi az a póz, mi az, ami nekem a legjobban áll, és akkor én ezért semmilyen fáradtságot nem kímélve próbálkoztam abba is jó lenni, és hát sokszor a fotós az a gátja volt ennek, tehát a kollégáim nem voltak olyan jók, és egy nagyon ilyen puffadt fejű öreg asszony nézett vissza, már néha 10 évesen is, hát olyan borzasztóan fotóztak le, hogy arra gondoltam, hogy akkor én ezt most így jobban meg tudnám csinálni.
1: De ez csak a te érzésed volt, vagy ez visszajött más? Is, hát mert én emlékszem a te képeidre, nekem nem a puffadt fejű öregasszony jutott eszembe.
2: Voltak
1: rólad.
2: Nagyon szép, tehát mondjuk például a Módos Gábornak vannak ilyen gyönyörű Szilvásváradon, ugye fehér lóval mesztelenül futok és derékigérő szőke hajjal is, mondjuk 48 kilósan. Ilyen büszke vagyok ezekre a képekre, mert ezek művészképek, tehát nekem csak is kizárólag ilyen típusú, soha nem tévedtem le. Az útra valószínű, hogy mindig, ezt most pont tegnap előtt írtam ki a Facebookon, hogy ha nem lennék ilyen aluszékony, akkor kalandosabb életem lett volna. Tehát én nagyon határozottan, már tini koromban is tudtam, hogy mit szeretnék, és csak az a volt a határ, és nagyon büszke vagyok, hogy olyan fotósokkal is fotóztam, ami maradandó, de fotóztam olyan fotósokkal, akik nem repültek velem a Valhalába. Tehát nem jöttek velem az én utamon, és akkor nem volt jó a kép.
1: De akkor gondoltál arra, hogy akkor te szeretnél fotós lenni, hogy másokkal ez ne fordulhasson elő?
2: Igen, egyrészt másokkal, tehát hogy én sokszor azt láttam, de mai napig is, ha bemegyek például egy interjúba, meghívnak valahova, és mondjuk be van világítva, és tudom, hogy az a világítás nekem nem áll jól, és akkor szeretném átrendezni rögtön, és hát ezt csak akkor tudom megcsinálni, hogyha én rendelkezek. És ugye sokszor van az, hogy azt mondják, hogy mondjuk nem emelik lejjebb vagy följebb a kamerát, mert mögöttem mondjuk árnyékot vetek. De én ugye úgy szerettem volna a modelleket lefotózni, hogy a modell is nagyon szép legyen, igen. És az árnyék is, de sokszor, hát most nem akarom a férfiakat, mert ugye itt egy férfi férfival ülünk a stúdióba, de sokszor a férfi kollégákkal az a baj, hogy ők komplex egészbe látják a képet, és őt nem érdekli annyira, hogy mondjuk itt, mondjuk ez a neonfény itt fölöttem, például ez az borzasztó, de most nem most...
1: Hát akarod lekapcsolom, nem, de ezt most nem látja más, csak
2: nem, most nem látjuk, igen, tehát, hogy ugye nem, ez egészében látja, hogy ki van világítva a mikrofon, a kamera, a hátam mögött, és akkor megelégszik az, de én nem szoktam megelégedni, úgy. Ez is hajtott arra.
1: De te tanultad ezt a szakmát, nem. Vagy egyszerűen csak így ráéreztél, hogy...
2: Hát ott voltam. Hát gondold el, hogy anyukám ugye elvitt erre a pályázatra, ez az ifjúsági magazinnak igen. Volt egy pályázat, mert ugye nekem ilyen problémáim voltak, hogy ronda vagyok, és kövér, és stb. És akkor anya mondta, hogy ez hülyesség, és akkor benevezett, és már aznapi fotomból is később címlap lett, és akkor elvitt erre a pályázatra, és akkor én ott nagyon, akkor itt végre éltem egy kicsit, és hát ugye ott nőttem fel, hát gondold el, hogy nappal középiskolába jártam, 15 éves, ott aludtam a padon.
1: Bocsánat, és milyen középiskolába jártam?
2: Én általános asszisztens vagyok, úgyhogy még van egy szakmám. Az is csak azért volt, mert én mindig humán érdeklődésű voltam, és az anya azt mondta, hogy amikor az általános után, hogy akkor nekem legyen egy szakmám, mert ugye ez baromi fontos volt, még hát azért dühöngött, majd már nem dühöngött a szocializmus, de ez még
1: voltunk.
2: A gulyáskom, igen, tehát ugye még azért, de az legyen egy szakmám. Igen. És ahelyett, hogy egy jó gimnáziumba járhattam volna, ott is ugye novellák, versek, színészet, tehát hogy ehelyett, mit tudom én, megtanultunk ágyazni időre, meg ágy nem. Szóval nem az én világom volt, de azért megcsináltam, leérettségiztem, úgyhogy nem túl jól, amit majd most nem soká elárulhatok, egy titkot meg kell hamarosan ismételnem az érettségidet. Igen, mert jelentkeztem politológiára, és tavaly nem vettek föl, mert rossz az érettségi eredményem, úgyhogy úgy döntöttem, hogy emelt szintű magyar és
1: történelem. És az érettséginél magasabb végzettséged nincs is?
2: Nem csak tanfolyamok vannak, tehát mondjuk artista képző, manöken, aranykalászos gazda, vagy sorolhatnám, van rengeteg végzettségem, de nincs.
1: De akkor ezek szerint politológusnak tanulni úgy tudsz, hogyha
2: leteszem a emelt szintű érettségit, mert ez vacak. Tehát ez a pontszám nem elégséges ahhoz. Ugye színművészetire akartam jelentkezni. 1985-ben érettségiztem, és akkor hát akkor mindegy volt, hogy mi lesz. Tehát én ugye végig aludtam a középiskolában, mert napi 10 órát, meg fotomodell voltam, nem is tudom, hogy csináltam, közben ott aludtam a padon. Tehát emlékszem, bementem az érettségre, és elkértem a többiektől a tételsort, hogy egyáltalán miről fog ez szólni. És még így is átmentem. De majd most meglátjuk, most újra. Neki
1: jó, tehát akkor az nyilván egy olyan gondtalan gyerekkornak, vagy fiatalkornak tűnt, amikor az nem volt annyira fontos, hogy sikerül az érettségi.
2: Nekem nem tehát, volt fontos, hisz ugye színművészetire készültem, eszem ábgába nem jutott, hogy majd 60 éves korom előtt úgy döntök, hogy politológ. Tehát ez a legvadabb álmomba se jött elő.
1: Most kimondtam ezt a gondatlanság szót, de aztán már én is megbántam, mert hogy nem volt egyszerű gyerekkorod. Nem. Erről egy kicsit beszélhetünk a folytatásban?
2: Igen,
1: jó, akkor tartunk egy nagyon rövid szünetet, és aztán folytatjuk Mariai Judittal itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Maria Judit, a vendég, nekem van egy ilyen tézisem, általában bejön, vagy én ezt magamnak így képzelem el, hogy akinek sanyarú gyerekkora volt, az valószínűleg mindent megtesz azért, hogy abból kikerüljön, és épp ezért sikeres felnőtt lesz. Persze nem mindenki, de ha megnézzük azokat a világsztárokat, akár a sport, akár a művészet terén, akkor nagyon sokakat találunk a gyerekkorban viszonylag rossz körülmények között. Hát a te gyerekkorod sem volt
2: fenéki tejfel. Igen, ugye az acélt megedzik, hogy ilyen klasszikus igen. Oroszokhoz is nyúljak. Hát sok minden nagyszerű dolog volt az én gyerekkoromban, nyilván az anyagi része az elég szomorú volt, mert ugye az édesapámról nem tudom, ugye öngyilkos lett, én őt nem ismertem, nagyon híres gokárt versenyző volt, de ő megfogadta, hogy ő nem is akar gyereket, és ő megfogadta, hogy 40 éves koránál tovább nem fog ebbe a létbe élni, mert neki volt egy nagyon komoly 15-es korában egy balesete, mind a két lábát levágta a villamos. És ő úgy lett gokárt versenyző, hogy mindenféle saját találmánnyal, ő volt tulajdonképpen az első para versenyző Magyarországon, és még egy feltett célom is, hogy talán egyszer egy filmet, vagy egy könyvet, egy novellát írni róla, mert vele tele vannak a régi, az Arkánumnak a lapjai. De hát ugye mi a Bajza utcában így maradtunk, anyu, nagymama és én, hárman, egy szobakonyhás lakásban, amiben kint volt a WC, az udvaron, tiszta ilyen Móricz Zsigmondi mese, és a konyhában volt egy hideg víz csap. Úgyhogy nekem sokáig az volt az álmom, hogy én majd egyszer lesz egy lakásom, ahol lesz egy kád, és akkor én akkor fürdök, amikor akarok. És ugyanígy egy másik álmom is volt, hogy majd, ha én nagyon szerettem a húslevest, és akkor ott nálunk csak hétvégén volt hús, de én bármikor főzhetek egy húslevest. Na most, amikor később egyszer már, mint egy művész vagy fotográfus. A fotoművész és a fotós között az a különbség, hogy a fotoművész nem keres pénzt. Az vagyok én, mert hogy én azt sem, amit akarok. Tehát, hogy művészképeket készítek, most is készülök egy komoly, szerintem gyönyörű sorozatra.
1: Meg a fotoművész megteremti a pillanatot.
2: Megteremti is a pillanatot, meg olyat dolgokat.

0: dolgot, tehát nem egy alkalmazott fotográfus, igen, akit elvisznek egy esküvőre, egy celebbulira, vagy, uh-huh, vagy egy újság alkalmazma, abban persze, hogy én tudom, hogy azért pénzt kapok, vagy valami, valahogy elvesztem az érdeklődésem, mert egy hihetetlen, élhetetlen alak vagyok. Nagyon szeretem jól érezni magam, meg amit én akarok, azt szeretem csinálni. Na, és amikor például megcsináltam a Karafiát Orsival a Káder kiállításomat, ahol egy nő élete lezajlik egy kádba, hogy húslevesbe tettem, hogy
1: De azt én olvastam, sajnos a képet nincs előttem. De hogy ez valóban húsleves, tehát hogy egy képen nem lehet azt csalni, hogy úgy tűnje, mint a húsleves lenne, hanem tele töltöttetek egy kádat húslevessel.
0: Hát nem igazi húslevessel, de volt benne persze csontdarabok, és akkor azt hiszem az Orsi éppen vega volt, és csont, meg zeller, meg répa persze volt, de hát ott nem csak ez volt, hanem ugye, hogy a kádvíz, ugye az élet, hogy mindig meg kell felelni az anyósod levesének, mondjuk a férjed kívánnal majd, de ez az egész sorozat, ez egy 3-9-es tablókép sorozat volt, és ott különböző életszituációk voltak, de például az sokáig egy nagyon emlékezetes sorozat volt, mert az utcán idős hölgyek is megállítottak, akkor idősek hozzám képest, és mondták, hogy maga volt ugye, aki betette az Orsit a bakád húslevesbe, de amikor például megcsináltam a kádert, elmúlt ez a kádvágy, tehát nekem aztán lett olyan kádam is, hogy mit tudom én, tehát tényleg olyan márvány, és nem tudom, középű csis a technikás kád, és akkor már nem akartam fürödni a kádba. Most is már zuhanyzom évek óta, úgyhogy tulajdonképpen ez a kádvágy, ez elmúlt.
1: Hát jó, de hát gyerekkorban úgy, hogy az embernek nincsen kádja,
0: ezt melegíteni
1: de tudja,
0: kell
1: hogy az milyen, igen, lehet, akkor persze, hogy tök értető, hogy
0: vendégségben megkértük a nagynénémnél, hogy mit a vasárpátifszak ebédelnek lesz a gyerek, hogy hadd fürödni, mert nagyon szerettem ott fürödni, és ugye tudod, egészen más nyilván, hogy melegíteni a vizet, de hogy tényleg az van, hogy ha valami nehéz, és abból te tanulsz, akkor sokkal kevésbé leszel puhány, azt gondolom. Tehát, hogy egy szívós darab leszel, tehát tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a nehézségek, vagy az anyagi dolog az megerősít. Vagy hát például ugye mindenáron okos szerettem volna lenni, nem az, hogy műszájú, műhajú, mű, nem tudom milyen nő. Tehát ugye én ugye szóképolvasó, és ezt mindig el szoktam mesélni, hogy a általános iskolában mi nem betűket tanultunk, hanem a szavaknak a képeit. Tehát én napi 300-400 oldalt is el tudok olvasni. Ez például most is az nagy, igen, szerepet játszik, hogy mondjuk reggel 8-9-re úgy végzek az egész jobb baloldali sajtó, közép, még van időm könyvet is olvasni, irodalmat, ezt mind betározom, és akkor ezek után, ha akarok egy posztot, vagy bármit készíteni, akkor én azt alapos átgondolással csinálom. Tehát sokszor jönnek, hogy nem értesz hozzá, de hogy is nem, amiről én beszélek, azt utána néztem a szociológus nevének, a filozófus nevének, tehát borzasztó gyorsan tanulok. Ezért nagyon szomorú, hogy nem tanultam akkor az érettségi után, és azért, hogy ennyire rosszul vettem, mert egyébként én egy jó tanuló, egy stréber.
1: Hát milyen érdekes, hogy mégis az eredményed a fontos, nem azt nézik meg, hogy most mennyit tudsz. Tehát,
0: hát, mert elmentem ilyen kompetenciát, tehát amikor jelentkeztem tavaly, elmentem a kompetenciateszt, meg nem tudom, mi volt ott a felvétel az iskolába, hogy még plusz 50 pontot is összeharácsoljak, és akkor bementem, ott voltak a gyerekek, adtak egy órát, pontosan 2,5 perc alatt megválaszoltam a 30 kérdést, fölálltam, néztem egy kicsit ciki, és ott hagytam a termet, és kimentem, és megírtam. Tehát, hogy nem természetesen a korom...
1: De nem összedobta, tehát, hogy ennyi idő alatt tudtad jól.
0: Igen, igen. Meg is volt az az 50 pont, de még így is, miután az érettségit akkor félváról vettem, meg nem érdekelt, hát kell, hogy minimum 4-es, 5-ös legyen. Értem. És nekem 3-as. Ez nem elég. Tehát rosszak a pontjaim. Értem. Úgyhogy ezt gondoltam, hogy megcsinálom, hát mondjuk most, hogy nekem is volt régen még rádióba adásom, ott is volt nagyon kedves történész ismerős, mondta, hogy vegyük át a történelmet, és akkor fölhívtam, mondta, hogy hát olvass el, és tudni fogja. Tehát, hogy nem hiszem, hogy olyan...
1: És te tényleg ilyen vagy, hogyha valamit elolvasok,
0: azt
1: tudod.
0: Igen, legalábbis van, amit persze szelektálok, de ha fölkészülök rá, akkor azt tudom. Igen.
1: De ez sokszor lehet átok is, tehát, hogy olvasol valamit, és az Istennek nem akarod, nem tudod elfelejteni.
0: Nem, de hogy is, hát ha akarom, akkor hülye is leszek. Hát, nézd, a modell szakmába sokszor ugye már régen is probléma volt, hogyha kiderül, hogy te jól nézel, és még nem is vagy hülye, az egy elég nagy probléma.
1: Az a KFT-nek volt erről egy talán.
0: Az a nők vagy rondák, igen, vagy szépek és csúnyák. Igen. Ja, és még jó a memória, most egy verset is tud.
1: Ha szépek is, okosak is egyben, akkor
0: nem állok szóba velem. Ki érti ezt? Igen. Szóval, hogy nem volt soha könnyű, írtam is erről most, hogy írok ugye a Kóbormacska című novellámot, hogy tulajdonképpen soha nem tudtam beilleszkedni engedni sehova, most már, hogy így portrévá válik a beszélgetésünk, hogy mindig egy kicsit különálló voltam, tehát modellnek azért a...
1: Szóval mindig, de nem volt semmi direkt, tehát nem szerettél volna kívülálló lenni, vagy különálló lenni.
0: Hát nem sikerült befületetem, én inkább szerettem volna alkalmazkodni, de aztán mindig valamelyik kaskatujából kilógtam. Hát ezért is látszik, hiszen nem tartozom sehova. Aha. Tehát, hogy ez most nem politizálok, se párthoz nem tartozom, se emberekhez nem tartozom, se céghez, hanem mindig egyed. És nem az ő egy kibír, sőt, kifejezetten ő kibírhatatlan, mert nagyon jól tudok alkalmazkodni, ideig, óráig.
1: Ami... De számít neked a függetlenség?
0: Tehát, igen, ugye, csak az számít. Aha. A szabadság és a függetlenség. Mert én
1: de
0: úgy
1: minden
0: tudom,
1: szempontból?
0: Hát az életben nyilván vannak kompromisszumok, tehát a kapcsolati kompromisszumok, meg a magánélet, meg nyilván minden egy nagy kompromisszum, de én azért szeretem úgy érezni, hogy amit szeretek csinálni, azt legalább engedjék meg, hogy azt szeressem, vagy csinálhassam. Tehát ha, mit tudom én, ha régen is mondjuk férnél voltam, és akkor mondjuk nyilván nem ez volt ott a design, de én mondjuk elmentem egy tatabányai szobrász táborba, mert én hegeszteni akartam. Tehát
1: már most bocsánat, hogy kinevetlek, de nehéz elképzelni téged hegesztőként.
0: Pedig vannak szobraim, hegesztett szobraim. Tehát, hogyha én akartam valamit, akkor megcsináltam.
1: Tartunk egy rövid szünetet megint, és aztán...
0: Most a Flashdance-ből egy részlet tudod, a hegesztő.
1: Hát igen, ez most egy beugrott nekem is. Marja Judit a vendég, folytatjuk rövidesen itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Marjai Judittal beszélgetünk, ugye onnan indultunk az előző körben, aztán ezt mondjuk is nem tárgyaltuk ki, hogy a gyerekkorod az nem a... Tehát inkább a nélkülézésről szólt, mint a habzsidőzsiről, de ettől függetlenül te hogy tekintesz vissza arra a gyerekkorra?
2: Hát a legfontosabb most az abban, hogy közhelyeket is lehet ugye mondani, de nem tudok mást mondani, hanem hogy a legfontosabb hát a szeretet, ugye tényleg, ugye. De ez igaz volt, hisz a anyukám meg a nagymama, ez a két nagyon erős asszony, akik engem felneveltek, ezek engem feltétel nélkül szerettek, tehát, hogy egyszer mindenüket odaadták volna, és az, hogy abban a szobakonyhás lakás, ami tényleg, tehát ha visszamegyek, vissza szoktam néha menni, és nagy bánatom, hogy talán meg kéne vennem, de hát azt hiszem akkor, amikor 81-ben mi Békásmegyerre a Csodák palotájába, egy panellakásba költöztünk, akkor 42 000 forint térkelt el a lakás. Tehát így el lehet kézni, hogy oké, hogy akkor ez az összeg nagyon jó, alacsony
1: akkor,
2: volt.
1: Akkor nagyjából ilyen 1000 forint volt egy havi fizetés, nem? Vagy 2000
2: hát,
1: max?
2: Tehát, hogy... Igen, de azért 42 000 forint. A lakott, ha most azt mondom, hogy a lakótelepi lakás meg 262 000 volt, ami 10 évig fizetett anya, amik most már egy lakótelepi lakás akár 40-50 millió is lehet, az 200 000, ahhoz képest most vond le 42 000, akkor hozd előttel, és akkor. De a nagyon jó általános iskolám volt, egy nagyon nagy szerencsém volt, mert egy ilyen kísérletiskola volt, ugye ez a szóképolvás, ami matematika tagozatos voltam, orosz tagozatos voltam, mindenféle. Ének zene általános iskola, botfülem van egyébként, de most már, hogy zenét is szerzek a Sunóval, ez most egy kicsit azért izgalmasabb, de egy hihetetlen közeg volt az az általános iskola, és szintén egész napot lógtam, és a anya meg a nagyi azok mindent megtettek, értem.
1: Ez a mi lett volna, ha az egy ilyen tök hülye kérdés, nyilván. Na de hogy nyilván voltak a környezetedben akár az iskolatársaid, akik úgy éltek együtt, hogy volt egy férfi a...
2: Igen, volt apukájuk, igen.
1: Soha nem éreztétek ennek a hiányát, hogy három nő él együtt egy szobakonyhában, de soha nem érezted ezt így, hogy...
2: Nem.
1: Hogy valami nem kerek?
2: Nem. Bevallom őszintén nem, hogy hát ugye a nagymama is elvált, anya özvegy volt, ők tulajdonképpen nagyon erős feminista vonal, ők tök teljesen fölösleges dolgnak tartották, hogy ott legyen egy férfi, aki rontja a levegőt, tehát hogy én tulajdonképpen...
1: rontja a levegőt!
2: Tulajdonképpen mindig később életem során azért hát a Szűz Máriát se rólam nevezték el, ugye főleg modellkoromban, és hát voltak kalandok, nyilván eléggé dögivel, de...
1: Hát, erről is mesélhetsz, ha van kedved, de...
2: Hát a fiatalok azok, ugye, azok nagy... Meg hát ugye én egy olyan közegben voltam, azért modell voltam, csinosabb voltam az utcán, akkor még nem volt mitú, lehetett az embereket szólítani, fütyülni lehetett, beszólni lehetett nekik, egy csomó mindent lehetett, amit most már természetesen rettenetesen jól elrontották ezek a nők a férfiakat, de az anya és a nagyi azokat nem, nekem nem hiányzott. Később a pszichológus sok vagy, én nem jártam soha ilyennél, de esetleg saját magam képeztem magamat ebbe a témába is, hogy talán majd akkor olyan férfiakhoz csatlakozom, akik idősebbek, hát ugye most a koromhoz képest már mindegy, de akkor, hogy majd ők, mint apokomplexus vagy szerepetőbe, de nem éreztem, én nekem ez nem volt. Én egy borzalmasan jól bírom, nagyon sok szörnyűség történt, de valahogy mindig nagyon-nagyon stabil. Tehát van valami nagyon stabil bennem, amit most mondhatjuk, hogy oroszlán, meg horoszkóp, meg bármiről beszélhetünk, de ez valószínű inkább egy genetikai dolog, hogy nagyon nehéz kibillenteni a saját világomból, mert nagyon erős a saját buborékom, amiben én művésztek érezhetem magam, amiben kreatív lehetek, és nagyon jó, hogy ez az influencerkedés bejött, mert tulajdonképpen itt is, amikor ugye egy másik rádióban esetleg kirúgtak, akkor ugye úgy dönthettem, hogy akkor magam ura leszek, és én egy műsort szolgálok, tényleg egy digitális tartalomkészítő leszek, és azt csinálok, azt tudom, aznap milyen program lesz, amilyen impulzus ér, abból én készítek. Tehát, hogy
1: de ezt mióta csinálod? De én arra emlékszem, hogy te voltál az elsők között.
2: Igen, mindig. Hát 2000, hát ugye amikor én először nagyon addiktív személyiség vagyok, nagyon szerettek játszani, és ugye az internet 2009-ben indult, a Facebook előtte Ivi volt, akkor ugye megtanultam, azt hiszem 93-ban iratkoztam be egy számolk tanfolyamon, hogy egyáltalán a komputerhez értsek, mert ugye hát akkor az is iskolákban még ezt nem tanították, és én nagyon hamar internetfüggő lettem. Uh-huh. Nekem is 12-14 óra, nem is tudom, hogy mikor alszom a képernyő kapacitás, tehát hogy nagyon magas szinten. Uh-huh. Egyszer szeretem csinálni, és ha szeretem, ma például nem voltam nagyon jókedvű, mert fáradt voltam, vagy fájt a hátam, de általában sokat pörgök, uh-huh. és ez engem a visszajelzések, utána most már aha. ugye ilyen nagyon magas számot is sikerül magamhoz képest elérnem, minden reklám, tehát ez tényleg egy organikus terjedés, uh-huh. ugye itt nincs fizetett, nincsek vietnámi botok, és azt sem tudom, hogy kell, és nincs rá fizetve semmi. Tehát azért volt olyan hónap, hogy az oldalaim összességében minimum 7 milliós pörgetést értek el, ami egy személynek így magas, tehát a különböző Insta.
1: Én ehhez nem értek, és csak ezért kérdezem, igen. tehát nem a zsebedben turkálok, de ez...
2: Nincs benne pénz, nekem is nincs.
1: Egzisztenciát ez nem jelent.
2: Nem. Hát a Facebook nem. Most vonulok át, azt már jóval előbb el kellett volna a YouTube-ra, és mindig föltennem a videókat, úgyhogy egy pár...
1: Ja, mert ott már...
2: Ott esetleg, ott és most esetleg. Próbálom a népemet, hogy így mondjam, oda terelni, de egyelőre, miután valószínűleg kicsit idősebb korosztály, egyébként érdekes mondom most már, hogy én is öregebb vagyok, így a nők, tehát azért 54-50, azért nézem folyton az analitikát, hogy 55%-ban most már nők, 40 férfiak, és akkor megpróbálom átterelni őket, mert ott lehet pénzt keresni, én nem, nekem reklámom sincs. Egyszerűen este tudom képzelni, hogy én föltartsak egy krémet, és akkor nem mondjam, vagy egy hajnövesztőszert. Mondjuk meg se keresnek.
1: Na de pont ezt akartam mondani, hogy akinek ekkora számai vannak, azt már csak megkeresik.
2: Igen, de nagyon eklektikus, nem kerestek meg, nagyon eklektikus volt, hogy ilyen cég átnézte a portfóliómat, hát gondoltam, hogy talán ideje lenne pénzt keresni, és miután ugye hát van benne elég sok politikai rész, elég sok, és hát azért én nem akarok nyilván, de az elmúlt időben igazán nem voltam populáris, és többek, már mint hogy a közmédia, tehát nem hívtak be csomó adóba, nem írt rólam most. Tehát nem jelenik meg rólam hír, amikor én adok magamról egy hírt, azt én önmagam gerjesztem ezen a kis csatornámon. Hát várom, hogy felfedezzem.
1: Hát ott is öntörvény vagy, tehát valószínűleg akkor ezért nem akarnak veled reklámozni.
2: Lehet, mert... de hát nyilván azért vannak még olyan dolgok, amit lehetne reklámozni, de hát kikerültek, de ez is, de lehet, hogy ez jó, mert akkor kötött lenne, tehát valamit kellene adnom.
1: Tehát akkor igazából nem is ezért csinálod, nem ezért.
2: Nem, én egyszerűen szeretem, van egy olyan
1: közlés
2: igen, tehát hogy immanens, tehát a saját magamon át a fotókkal is az a lényeg, hogy például amikor a csendélet fotókat csináltam, hogy szeretném megmutatni a világot saját magamon keresztül, tehát amikor mondjuk makrofotókkal megmutattam, amit én is magam is nem túl jó a szemem, egyébként amikor ugye a makrokamerámmal a virágoknak a bibéjét, vagy a porzót meg tudtam közel mutatni, hogy micsoda dráma zajlik a csendéletben, azok se voltak csendéletfotók, igazán a Still Life néven volt a kiállításon, tehát nem az volt, hogy cserépvirágot ott puff lefotóztam, hanem hogy én abban micsoda vihart, tombolást, örjítő eseményeket látok abban a pici mikrovilágban, makrovilágban, ami ott van, és tehát, hogy minden magamon keresztül, és akkor ha esetleg most mindegy politik, bármivel foglalkozom, az is nem arról van szó, hogy melyik párthoz tartoz, hanem hogy megértsd a politikának a működését, hogy hülyítenek téged el, hogy foglalkoznak ezzel, tehát egy magasabb szinten, hogy az a bizonyos hír, akkor hogy hangzik, és akkor azt te hogy érted. Egyébként írtam egy új média egy pluráris csatornát, mindegy, van egy szabadalmam is, nem úgy, mint másnak, de írogatok műsorterveket, hogy egyszer majd valaki meghallgatja, hogy lehetne mindenkinek a buborékjából kitörni, hogy ezt hogy lehetne jól csinálni, ezt minden tekintetben.
1: Tényleg úgy tűnik, hogy te nem alszol, tehát hogy te folyamatosan
2: pedig folyamatosan van. Alszom, mert nem is tudom, hogy akkor ugye szeretek főzni, akkor csináltam főzős csatát, de annyira nem érdekel, persze annyira, hogy a családnak nyilvánvalóan főzök. Tehát a divat se annyira érdekel, azon, hogy órákat tervezek, de az nem, tehát nem jó. Ezek a nőcis dolgok érdekelnek.
1: Most annyi mindent mondtál, amire vissza kell kérdeznem, hogy csak emlékezzek rá, hogy ezekre is vissza kell
2: majd
1: kérdeznem.
2: Majd én emlékszem is
1: jó.
2: Akkor.
1: Kis szünet, és folytatjuk. Mária Judit a vendég itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: annak. Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég
1: Maria Judittal beszélgetünk. Az első, amire vissza szerettem volna kérdezni, mert ahogy itt beszélgetünk, egyre többször mondod a korod. Hogy úgy tűnik, mintha ha nem lennél ezzel kibékülve, hogy megy előre az idő.
2: Egyáltalán nem vagyok kibékülve, mert ugye, ja, és még őszinte is szoktam lenni, ami elég ritka, tehát ők szokták mondani, hogy jaj, hát egyáltalán nem, mert ugye még annyi minden tennivalón van, tehát annyi minden, és akkor az embernek úgy elfut az élet, és akkor nyilvánvalóan, hogy méltósággal kell megöregedni, meg ilyen marhasságok, persze mondják a fiatalok, akik majd aztán megnézem, hogy fognak méltósággal.
1: Nem fog
2: senkinek sem fog méltósággal semmi se sikerülni. Kerülni, tehát, hogy tulajdonképpen én még mindig abban a gyerek fázisban vagyok, valószínűleg így is fogok meghalni, aki folyton valamit fel akar magába fedezni, hogy meg tudja mutatni. És egy kicsit itt fáj, ott fáj, tudod, én is a orvosnál is voltam, ennél, annál jönnek a problémák, és ez borzasztóan nem tetszik. Vagy nem tetszik, hogy az ember kicsit több súlya van, mint modellkorában, vagy, tehát, hogy nem tetszik.
1: Hát jó, de hát az ember nem lehet ugyanolyan 50 fölött, mint 20 alatt. Tehát,
2: hát
1: hogy,
2: miért?
1: Hát mert hogyha ha igen, akkor ott gond van, ha nem változott semmi.
2: Nem tudom, nem szerettem. Tehát, hogy
1: tehát miközben lehet, hogy súlyod is gyarapodott, de közben mindenféle szempontból gyarapodtál.
2: Igen,
1: tehát,
2: persze. Hát ugye
1: az azért látszik az emberen.
2: Igen, de lehet, hogy tudod így be, amikor én kislány voltam, már a legelőször is, amikor a bölcsödébe anya berakott, nagyon hamar 7 hónaposan, akkor még be kellett tenni a gyerekeket, és szinte az első nap miatt értem, és eltűntem, nem voltam a bölcsödébe. És akkor az anya kérdezte, hogy hol a gyerek. És kezdve kiment egy tévéstáb, és a legszebb babát elvitték, pelenka reklámra, azóta üldözöm ezt a ominózus filmet, tehát kivitték.
1: Te voltál az,
2: igen, és elvittek.
1: De nem, annélkül, hogy édesanyádat
2: igen, képzeld el, ezek szerint 1968 elején még létezett.
1: Így működött.
2: Elvitte a tévéstáb a gyereket. És aztán haza visszahoztak. És aztán sokáig azt láttam, hogy aki szép, az szereti a környezetet. Tehát valószínű, hogy a legelső impulzusom az lehetett, hogy ha ki tudok törni, és nyilván az első nekem is az volt, hogy abból a közegből, ahol nincs kád, nincs vécé, csak az udvaron, az az egyetlen módja, meg ez a modellkedés, hogy ha szép leszel akkor, vagy mint Marilyn Monroe is, ugye az volt az etalon nekem, hogy akkor abból úgy, akkor látszol.
1: Tehát annak könnyebb dolga van, aki szép.
2: Igen, ez volt a tévedésem, ez volt az első nagy tévedésem, aztán kiderült, hogy aki szép lehet, hogy figyelj, de sokan nem fogják szeretni. Vagy nem fogadják el, mert akkor jön a prekoncepció, bekskatujázás.
1: De azzal mentem, is kitűnsz, ha nem szeretnek. Tehát...
2: Igen, de én azt is akartam. Tehát én mindent akartam, és még most is ez az egyik problémám, hogy még mindig akarok. És nyilván ez a volt modell, mert sokszor kérdezik, hogy miért kell kitenni akár a fiam, a lányom, a minden ismerős tulajdonképpen baromira idegesíti az, hogy filtert teszek föl a képen, amikor egyáltalán nem nézek még ki, úgyhogy igazán filtert kéne, hogy miért akarok fiatalabbnak, szebbnek látszódni, és hogy
1: mert sokszor... te annak akarsz látszani.
2: Persze. Hát,
1: hogyha valakinek nem, nincs erre szüksége, akkor az pont te vagy.
2: Igen, de mégis. Igen, de gondold el, hogy már a 14 éves youtuber is fölteszi a filtert. Most ha 14 éves youtuber is, hát nézd meg, a fiatalokon is filter van, és akkor ott van egy közel 60 éves nő filter nélkül, akkor meg tényleg orbitális
1: akkor
2: a különbség.
1: A kontraszt,
2: az azért nagy.
1: Pont nemrég beszélgettem egy énekes nővel, aki azt mondta, hogy neki abszolút nem volt szüksége arra, hogy beavatkozzon, hogy botox, meg nem tudom, de mivel hogy az összes többi használja, ezért ő nyílik az olló, tehát egyre inkább le fog maradni.
2: Igen, de hát persze vannak ezek a tévutak, ugye én amikor modell voltam, nyilván azért voltam modell, mert szépnek ítéltek meg, és azt például nekem nem tetszik, mert nekem nincsenek ilyen plasztikai beavatkozásom, hál' Istennek, tehát hogy ilyen műszájuk, műhajuk, műszempő, tehát ezeket például hál' Istennek nem.
1: Hát nem. Igen, te még abban az időben voltál.
2: Amikor még szépre
1: szépség,
2: kellett lenni.
1: Amikor önmagában számított,
2: igen,
1: a szépség.
2: Igen, most pedig ezek a megcsinált nők, tehát ugye most van egy olyan réteg, aki nem születik annyira csinosnak, de iszonyatosan edz, lefogyasztja magát. Tehát minden magára aggat mindent, amit a modernkor, és akkor valahogy a Kim Kardashian-ék óta tulajdonképpen lassan megszokta a szemünk, mert először én emlékszem, igen, hogy nekem is döbbenet volt, hogy ilyen fura, gyönyörű alakjuk van, nagy fene, derekük, vékony derekuk, aztán rájöttem, hogy ez mind meg van csinálva.
1: Hát és tök egyformák.
2: És tök egyformák, és hál' Istennek ezt nem kellett, ezt az utat nem kellett követni, de elég nehéz, azért ezt a hallgató is értheti, hogy elég nehéz, ha megnéző is pörgeti a feedet, és látja ugye nyilván a csajokat, akkor borzasztó nagy a különbség, úgyhogy én azért azt szoktam, nagyon népszerűek azok a videóim, amikor leveszem a filtert, és akkor mondjuk minden
1: tehát héten... Tehát megmutatod magad teljes valójában, tehát úgy, ahogy
2: igen,
1: vagy,
2: de azért... mutatom, hogy ez a filter, aztán puff, kilövöm, és akkor nem, de azért ezt majdnem minden héten, két héten meg kell játszanom, mert nagyon sokszor jön, hogy például, ha magyarázok egy témáról, akkor jön néha, de ritkán olyan megjegyzés, hogy nem vagy hihető, mert hogy a filter mögött vagy. De hát mondom, attól még én vagyok, én mondom, igen. Tehát az az én véleményem. Jó, hát sokat válaszolok, én elég interaktív vagyok, tehát tulajdonképpen...
1: Tehát figyeled a reakciókat, és reagálsz
2: én
1: a reakciókra.
2: És akkor ugye rengeteg troll volt, főleg a politikai dolgok alatt, ugye rengeteg támadás volt.
1: És ha kell, akkor vitázol
2: is? És én vitázom, sőt, visszatrollkodok, voltak trollok, volt életveszélyes fenyegetés, voltam rendőrségi feljelentés is, mindent csináltam. De aztán rájöttem, hogy ugye ezt tudják, ez a szó, hogy diszinhibíció, az azt jelenti, hogy valaki ül az ő sötét kis szobájába, borzasztó irigy, és borzasztóan frusztrálva van, és akkor ő beszól nekem, és akkor ez a diszinhibíció, tehát ilyeneket szoktam a oldalam is elmagyarázni, hogy értsük meg azokat is, akik esetleg azért szólnak csak rosszat, mert ők nekik szarnapjuk van, és úgy gondolják, hogy nekem is az legyen, de hát ugye ezen már felülemelkedünk, ennyi.
1: Én nem tudom képzelni, neked bárki el tudja rontani a kedvedet.
2: Hát nagyon nehéz, de nem, ez az interneten.
1: Nem mondom, hogy minden posztodat meg folyamatosan, meg boomer vagyok ezért csak a Facebookon, de látlak folyamatosan.
2: Pedig fiatalabb vagy, mint én, mert megnéztem a Wikipédiából.
1: Jó, de hát ha most egymás mellé állunk és lefotózzuk magunkat, akkor ez senkinek nem fog feltűnni.
2: Több hajam van.
1: Igen.
2: Ez tuti.
1: Igen. De hogy most mit akartam ezzel mondani? Ja,
2: hogy
1: még élőben is úgy tűnsz, hogy te egy vidám nő vagy,
2: igen,
1: egy vidám
2: igen,
1: ember
2: igen,
1: vagy.
2: Igen, egy stabil inkább az, hogy stabil, igen. És igen, hát a Facebookon...
1: Tudod, akik szoktak keseregni, azokon látszik, hogy szoktak
2: igen,
1: keseregni. Rajtad
2: igen,
1: nem látszik
2: ne,
1: ez.
2: Azoknak már eleve máshogy állok fejük. Nem, mert annyi mindennel fog, annyira jól szórakozom az életem, tudod, annyi lábon áll az életem, annyi dolog van, hogy most már a novellát írok, hogy sikerem van, hogy szeretik az emberek, és ezt mind egyedül értem el, hogy én csináltam, ezt nem tudják elvenni. Tehát az az Orwelli mondat, hogy az az egyetlen dolog, az a pár köpcenti, ami az agyadban van, azt addig nem tudják elvenni, ami valamelyik betegség el nem viszi. Tehát tulajdonképpen mindent lehet, hogy öregedni fogok, majd valahogy megbékélek vele, de tulajdonképpen azt a tudást, azt nem tudják tőled elvenni, azt a rengeteg tudást, amit én igyekszem minden nap belegyömöszölni a fejembe.
1: Megint egy rövid szünet, és aztán folytatjuk. Marjai Judit a vendég, itt a Retro Rádióban, az Abaházi Presszóban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Itt a nyár, itt a júliusi ajánlatunk. Még több élmény, még több feltöltődés, még több olvasnivaló, még több kikapcsolódás. Két lap egy áráért. Keresse az újságárusoknál a Lakáskultúra, a Vidék íze és az Automotor magazinok dupla ajánlatát. Most a magazin mellé egy korábbi lapszámot ajándékba adunk. Az akció július 31-ig vagy a készlet erejéig tart.
0: A reklám után...
4: Hírek a Retro Rádióban.
5: Sok jelzés érkezik a gazdasági versenyhivatalhoz. Őszre tolódik a költségvetés benyújtásának ideje. Várják a voksokat az évmadara versenyben. Villányi Eszter vagyok. Egyre többen fordulnak a gazdasági versenyhivatalhoz. Az elmúlt 3 év alatt másfélszeresére nőtt a fogyasztói jelzések száma. Tavaly már több mint 3000 bejelentés érkezett versenykorlátozó vagy megtévesztő gyakorlatokról, mondta rádiónknak Horváth Bálint kommunikációs vezető.
6: 2025-ben a panaszok legnagyobb része a kereskedelmi szektort érintette, közel 25%-uk az online kereskedelmi szektorra, míg mintegy 14%-uk a kiskereskedelemre, elsősorban az élelmiszer kiskereskedelemre irányult. Szintén nagy számú panasz érkezett a gazdasági versenyhivatalhoz, a banki és egyéb pénzügyi szolgáltatásokra, a légi személyszállításra és utazás közvetítésre, valamint a telekommunikációs cégek különböző gyakorlataira vonatkozóan.
5: A GVH szakértői minden jelzést egyedileg vizsgálnak, és ha indokolt, intézkednek. Ismét ősszel kell benyújtani a kormánynak a költségvetést. Az uniós források lehívásához volt szükséges az államháztartási szabályok módosítása, ennek része a büdzsével kapcsolatos változtatás is. A törvényjavaslatot a korábbi években már a tavaszi ülésszakban tárgyalta és elfogadta a parlament. Most azt rögzítették, hogy a költségvetést október 1-e és október 31-e között kell benyújtani az országgyűlésnek. Baglyok versenyben július végéig várják a szavazatokat a 2027-es év madarára. A gyöngybagoly, a macskabagoly és a füleskuvik az idei jelöltek, közölte a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület. Az év madara program célja az 1979-es kezdetektől változatlan, felhívni a figyelmet a természetvédelmi problémákkal érintett madárfajok védelmére. Sikerült megfékezni a tüzet a Párizs közeli Fontainebleau-i erdőben. A lángok vasárnap csaptak fel, és több mint 2000 hektárnyi területet pusztítottak el, ami az erdő 10%-a. Mintegy 800 tűzoltó dolgozott a helyszínen. Szándékos gyújtogatás van az ügy hátterében, és már 5 embert őrizetbe is vettek. Az egyik gyanúsított egy önkéntes tűzoltó. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már több felé lecsaphatnak zivatarok.
7: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Abaházi Csaba. 9 után néhány perccel folytatódik az Abaházi Presszó. Ma esti beszélgető társam az első volt a 80-as évek végén a magyar hölgyek közül, aki szerepelt az olasz Playboyban. Marjai Judit. Néhány perc és folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Maria Judittal beszélgetünk, az írást is emlegeted, és nyilván férfias lenne, azt mondanám, hogy én a képeid miatt kezdtelek el követni, de én én elkezdtelek olvasni.
2: Oh.
1: Tehát amiket írtál, azt éreztem, hogy az engem így beszippant.
2: Uh-huh.
1: Hogy egyszerűen szerintem fantasztikus, ahogy írsz, és tök jók a történeteid is.
2: És
1: ezek mind valós saját történetek.
2: Persze,
1: tehát nem valaki másnak a történetét meséled el akkor, amikor csak egy példa, most persze újraolvastam elég sok mindent, hogy készültem rád, de ahogy elmeséled azt, hogy ahogy a nagymamáddal mentetek
2: piacra,
1: vagy akár nem tudom, bizonyos napokon, fizetésnapokon étterembe, tehát hogy az
2: árvassági miatt, és akkor elmentünk.
1: Tehát ez egy olyan történet, most nézd meg, hogy libabőrös
2: az
1: is vagyok tőle.
2: Az egyik legjobb írásom, az nagyon régen készült az az írás, ugye ott az egy, hát azért volt csak, azért hívják kicsit virtuóznak, mert ugye a nagymama beszélte a német zsidó, a jiddis, ugye ez a Németországból Magyarországra bejött zsidóknak az ilyen utcai szlengjét, és amikor a nagy íra emlékszem, aki végül is felnevelt, mert ugye anyámnak valakinek dolgozni is kellett a családba, meg szegény anyának esti iskolába is járt ő is, és a nagyi valami, de hát egy iszonyatosan jó fejfazon volt, egy szörnyeteg volt egyébként, tehát
1: de nem veled nyilván, tehát hogy...
2: Ő egy iszonyatosan konfrontatív személyiség, teljesen az ellentéte nekem és az anyámnak, akiket ugye mindig le is, hogyha már ilyen hülyék vagyunk, majd ő kiharcol. Tehát ő kiharcolta a villamoson a helyet, az életébe próbált, ugye túlélő volt, és hát ő tényleg egy nagyon, nagyon kemény élete volt, de és ő akart, hogy színésznő legyek, és képzeld el, hogy minden nap ugye verset kellett tanulnom, és akkor a konyhánkban volt egy szék, egy asztal, a nagy ült az asztalnál, jóskártyából valamit jósolt, és akkor nekem ott kellett állnom előtt, és minden nap egy verset minimum szavalt, és én mentem az összes szavaló versenyre az iskolába, a szocializmus vívványait. Én hirdettem, tudod, tehát mai napig is mindenféle verseket tudok, természetesen a nagy erre készített fel, hogy...
1: Jó, ez mondjuk nem hátrány.
2: Nem, de hát, hogy mindig ő nagyon szeretett volna élni, ő nagyon szeretett volna igazán élni, és hát...
1: De úgy
2: nagyon...
1: érzed, hogy sokszor a saját meg nem élt dolgait próbálta veled megéletni, nem
2: igen,
1: tudom,
2: és,
1: hogy van
2: az jó szó. És azt szerintem, hogy az emberben benne van annak tulajdonképpen a őseinek a vágyai, tehát ott volt az apám, akit ez a borzalmas tragédia ért, és ő is ki akart tűnni, tehát gondold el, hogy két láb nélkül egy híres gokártvers, egy jóképű pasi vagy, gyönyörű art, tényleg, mert hát mondjuk ráhasonlítok, nem a másik családra, hogy egy hihetetlen jóképű fickót, és egy ilyen tragédia történik igen veled, és a nagymama is, aki színésznek akar lenni, és amikor például, nagyon izgalmas, amikor a Covid volt, akkor volt egy olyan, hogy valamiért rögtön tudtam, hogy nekem be kell spájzolni, már a legelső alkalom már maszkom volt, amikor még azt mondták, hogy maszkot se kell hordani, nekem már mindenem volt. És elkezdtem a spájzba bevinni lisztet, meg dolgokat, pedig én nem voltam egy ilyen gyűjtögető ember, és emlékszem, hogy mondom, kitaláltam, hogy én humuszt fogok csinálni, de sose csináltam humuszt, és amikor miközben főztem, van is erre egy novella, egyszer csak ilyen, nem mint az, nem skizofrén vagyok, de egy csomó hang megszólalt az hang az agyam, hogy tegyél bele több római köményt, a másik azt mondta, olívaolaj fog, citrom, és akkor tudod, így összevesztek, és kik ezek, mondom, te Jézus Mária, tudod? Tehát, hogy akkor vettem észre igazán, hogy tulajdonképpen például a menekülésnél ez a diaszpóra, meg ez az egész, hogy menni kell, vagy gyűjteni, vagy elbújni, ez genetikailag az emberekbe benne van. Tehát aki háborús gyerek, vagy akit nyilvánvalóan nem csak a saját élményeim vannak, hanem ezeknek az embereknek a vágyai. És akkor én nagyon remélem, hogy az én két gyerekem is tovább viszi ezeket a... Hát a lányom az például Szegeden biológus, már PhD-zi, kutatóbiológus, a fiam is angolul most éppen mindjárt perceken belül diplomás lesz ilyen angol külkül. Mind a kettő bomba okos. Tehát, hogy átkozottul helyesek és okosak. És
1: de te ugyanolyan keményen bántál velük, mint ahogy veled a nagyi? Tehát, hogy te szeretted volna, hogy belőlük az legyen, ami végül lett?
2: Nem, én nem voltam sem szigorú, sem. Mindig megkérdeztem a gyerekeket, hogy remélem nem buktok meg. Vagy engem is az anyám megkérdezte, hogy megbuksz. Hát mondom, nem. Tehát én nem voltam szigorú, de azt gondolom, hogy ezek a vágyak, ezek tudnak öröklődni. Tehát nekik sem volt fenékig tejfel, tehát itt nincs a gyerek alá egy lapó adva, nincs is kocsia, vagy egyik gyerek is kollégiumban van. Tehát itt azért az élet engem nem változatlanul nem emelt olyan helyre, mint ahogy bizonyos embereket mert azért itt teljesen normálisan árleszállítást néz az ember a bizonyos áruházakba, nagymama kocsival jár a piacra, tehát itt nem történt olyan anyagi vagy társadalmi emelkedés az én esetemben, ami a gyerekeket elkényelmesítette. A fiam még ezt a egyáltalán nem kényelmest is annyira született ilyen, nem is tudom mi, nem akarok politikai fogalmat mondani, mert mostanában ez minden rosszul hangzik, de hogy annyira olyan, hogy a társadalma nem jók ezek a nagy különbségek, és remélem, hogy ha ő ilyen diplomata, közgazdász lesz, akkor a társadalomért fog dolgozni. Ezek nagy szavak, de hogy értsd meg, én is az emberekért dolgozom azon a Facebook oldalon, hogy értsék meg, hogy mi történt itt velünk. És egyszerűen ez a vágy, ez teljesen felürített, muszáj elmondanom.
1: Muszáj. Milyen érdekes, hogy ez, amit most mondtál, ez meg abból jött, hogy azt mondtam, hogy jól írsz. És hogy tényleg így de elkezd hát szárnyalni a fantáziád, és, igen, és így egyik dologból mész át a másikba, ami szerintem tök jó. Tehát akkor hát tud az ember jól írni, vagy egyáltalán jól lenni a világban, hogyha nem nincs beszűkülve hát egy ilyen szemellenzővel.
2: Minden nap ér egy impulzus, van egy mondat, egy szó, történik valami az életben, hogy bármelyik hírből, és akkor nekem az úgy megakad, akkor gondolkodom, nagyon gyorsan is írok, azt lehet az írásokon látni, hogy én aztán nem piszmogok, tehát ugye ismerek én írókat, akik órákig, évekig ülnek egy megjelenő könyve, nekem pedig borzalmasan, ha megvan a téma, akkor már így, akkor most már ugye a technikával fölmondom a csetre, vagy fölmondom a szóba, akkor
1: tehát, hogy nem gépeled be, hanem már hogy nem is mondod, sokszor, és akkor abból lesz írott
2: sokszor,
1: szöveg.
2: Sokszor, hogy útközben a kocsiba fölmondom, kipofozzuk, megcsináljuk, nem
1: de
2: is
1: ezek a közösségi oldalakra készült írások? Vagy ebből lesz majd valaha egy könyv,
2: hát
1: vagy egy
2: regény? Hát ha egyszer
1: regény,
2: felfedez vagy valaki, és könyv, én nem lennék ellene, de magam menedzselés, ez nem értek egyáltalán, tehát én tulajdonképpen mindenemet közreadom, amit aznap csinálok, persze elrakom, jegyzet, felhő, de hát ha egyszer összeomlik a net, akkor majd a felhőbe ki tudja, mi lesz, de tulajdonképpen egyelőre mindent, amit írok, kiadtam. Aztán, ha megkeres egy kiadó, már rég megkereshetett volna, hisz a novelláim számára

0: Most azt hiszem már 6500-nál tart.
1: De ez a 6500 novella, ez mind megjelent?
0: Nem. Ezek közül a témák vannak vázlatolva, tehát tulajdonképpen bármelyik nap, nem tudom mennyi, hát a Facebookon naponta teszek ki történeteket. Most ugye azt találtam ki, ugye, hogy már nem csak szárazan kirakom a történetet, hanem esetleg valamilyen típusú, akár szabadvers, vagy valami repvers formájában azt a témát földolgozom. Most nagyon tetszik pár hete ezek a programok, még meg is zenésítem, és hát ugye most főleg, hogy a YouTube csatornámat próbálom beindítani, hát ha zenein van egy egyébként nagyon jó számom, és van egy nagyon jó kis grafikus lány, aki segít, és mindenki így tolja.
1: De akkor a te víziód alapján, tehát hát a szöveg a tiéd, és akkor nyilván a te víziód alapján.
0: Hát mind az enyém, a szöveg, a zene, együtt csináljuk a programmal, és akkor utána persze minden az enyém tulajdonképpen, csak mondjuk esetleg a YouTube-on egy grafikai megjelenés az éppen nem, úgyhogy közben a kiállít, csomó minden van ötlet.
1: Megint egy kis szünet, és folytatjuk Mariai Judit, a vendég itt a Retro Rádióban, az Abaházi Fesszóban.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Maria Judittal beszélgetünk, ahogy megérkeztél, egyből észrevettem, hogy két olyan eszköz van a kezedben, amit nehéz órának hívni, vagy... Tehát nyilván mutatja az egyik az időt, tehát lehet, hogy óra, de...
2: Elméletileg.
1: De én még ilyet nem láttam, és azt te mondtad is, hogy ezeket te saját magad készítetted.
2: Igen.
1: És akkor egyből ilyenkor a férfi ember mire gondol, hogy persze, nyilván valakit megkértél rá, hogy az ötleted alapján valaki készítse el. Most már el tudom képzelni, hogy te saját magad reszelted, hegesztetted, nem tudom, hajdítottad.
2: Tehát, hogy van, amit magam készítettem.
1: Tehát simán elképzelem rólad, hogy a saját két kezed munkája ez.
2: Igen.
1: Tehát nem csak a terveid.
2: Tulajdonképpen azt hiszem 14 óta készítem őket, azt hiszem először is mindig gond volt ezekkel az ékszerekkel, meg bizsúkkal, meg, mert ugye most is láttuk ez a luxizást, hogy mennyire borzalmasan irritáló, ha valakin valamilyen nagyon drága dolog van, és én magam nem is szeretek ékszert hordani, meg nincs is, de valamit azért úgy akartam, és aztán egyszer láttam egy sörös dobozból egy órát Velencébe, és az nagyon tetszett, azt meg is vettem, nagyon jó pofa volt, és akkor gondolkodtam, hogy hát objektív, fotós, hát mondom, kitaláltam, hogy valahogy, hogy a guberálni szoktam, ugye minden hónapban megyek egy boltba, meg ilyen piacokra rengeteg, hát ugye használt objektív van, vagy szét lehet szerelni régi gépeket, vagy telekonvektorok, ami már nem divat, és akkor gondoltam, hogy összehozom az időt, ugye a következő kiáltásom is az idő, bármennyire fotókiáltás lesz, az időről szól, és akkor elkezdtem ezeket a furcsa tárgyakat, mint iránytű, viszintező, türelemjáték, mindenféle retro dolog, ugye retro rádió, nagyon sok retro, emlékszem, a katicabogár, meg ezek a kis egerek, hogy elmenekülnek, és akkor arra gondoltam, hogy ebből valamilyen, hát ez így a művészet, az iparművészet, ilyen tárgykultúra, és a nem tudom mi között. Aztán évekig elkezdtem csinálni.

0: használni, de olyan döbbenetes, hogy akárhova megyek, de tényleg akárhova, akár mondjuk Las Vegasba kártyázni véletlenül, akkor, vagy
1: hát oda,
0: New Yorkba, hova járjon.
1: Nem megy oda az ember.
0: Nem, véletlenül nem, de mondjuk, ha bárhol járok véletlenül, akár New Yorkba, vagy akár bárhol az utcán, tehát egyszerűen mindenki imádja, és rájöttem, hogy ez egy borzasztó jó ötlet, aztán le is védettem, bár elég nehéz levédetni, hisz ezt el lehet készíteni, és aztán elkezdtem készíteni, van amelyiket saját magam csináltam, volt esetleg olyan, amit segítettek, mert mondjuk ezek az apró műszaki, most éppen nincs senki, aki segítse, ezúton is keresem, de aztán azt terveztem, mert mindenki meg akarja venni, de én nem akarom egyelőre eladni semmit, most a több száz darabban, dobozokban, uzsonnás zacskókban sorakozom.
1: De hát akkor ez azt jelenti, hogy ezek nem egyformák, tehát nincs két egyforma darab, ez hanem ami valamiről eszedbe jut valami.
0: Akkor igen, hogyha mit tudom, én egy periszkópos pingvin tudok venni, akkor hát anélkül nem tudsz élni, hogy ne legyen egy periszkópos pingvin órád, és megnézd
1: ez,
0: az időt.
1: Ez volt az én életakadályom eddig, igen.
0: Igen. De,
1: nincs egy ilyenem.
0: De rengeteg, tehát ami ilyen tárgyat vagy valamit tudok szerezni, és akkor azt úgy tudom összerakni. Vannak egész nagy, komplex, zöldséges gépből kiszerelt nagy tölcsérem, és akkor arra gondoltam, hogy lesz egy kiállításom, majd remélem, csak a minden pénz kérdése sajnos, hogy kezek, lábak állnak mondjuk ki a falból, és akkor rárakom, és akkor csinálok majd egy kiállítást, de csak akár ilyen pop-up jelleggel, és akkor mondjuk interneten csinálok egy oldalt, és akkor mondjuk árverésre, bocsánat, hogy egyszer végre pénzt is keresek van.
1: De ezek, amiket te gyártasz, ezek ha már az ékszerek oldaláról indultunk, ezek karórák, vagy
0: karórák
1: ilyen,
0: is.
1: Tehát, hogy nem fali órákat gyártasz.
0: Az is van. Van utazó óra, van, amit le tudsz tenni, vannak már komplexebb, nagyobb darabok, amik akár a kinder játéktól kezdve a gyümölcszert, már minden van. Tehát akkor, amikor felépítek egy tárgyat, tehát vannak olyanok, amit akár mondjuk képzőművészeti alkotásként kiteszem, tudod elvinni, és hát természetesen rengeteg óra van. Vannak nagyon szép órák, most is például a kurátorom, akivel készülünk, egy hölgy a kiállításomra, ez egy nagyon komoly fekete, nagyon döbbenetes kiállítás lesz, tényleg művészet. Mm-hmm. Neki például most adtam, Svájcba volt egy fotobiennálén, és azt mondja, hogy mindenki leszólította az utcán, hogy mi az a fotokiállításom, mindenki azt követelt, hogy honnan van az órája, mert az egy gyönyörű, szép, régi fényképezőgépből van kitéve, tehát itt van ugye alatt egy óraszerkezet, az objektív része, ami különösen egy nagyon patinás, vagy jóval, most amikre hagytam, vannak ezek a hétköznapi darabok. Tehát én is ezeket
1: hordom. Hát nem annyira.
0: De nagyon izgalmas dolog, és én azt gondolom, hogy utána annyira egyén és izgalmas, hogy mindenkit szerintem arra is tudok inspirálni ezzel, ráadásul ez újra hasznosított. Mm-hmm. Tehát ugye nem csak az, hogy retro, hanem ugye ezek a tárgyakat nem. Igen. Én kell, hogy én hozom létre, de ezek már létező, és különben szemétbe, kukába kerülő régi dolgok, úgyhogy még az ideológiai rész is nagyon izgalmas. Igen. És azt gondolom, hogy aki ilyet visel, az sokkal egyénibb lesz, mintha mondjuk bemegy és valamilyen lógos vackot a milliókért a kezére rak. Tehát azt tudja, hogy nem fogják a New Yorkba az utcán leszólni.
1: De ez nem csak dísz, tehát hogy ez tényleg mutatja, hogy mennyi az idő, és az óra jól jár, tehát pontosan jár. Tehát, hát vagy ez nem fontos? Vagy fontos?
0: Nem fontos, mert ugye tulajdonképpen ez nem is jár, de hogy egyébként járhatna, mert nem tettem.
1: Ezt nem látják a hallgatók, de te nézed az órádat, mert tehát egy olyan órát hordasz a kezeden, amiben nincs is elem.
0: Igen, mert ez egy timeless design, ez is a neve, ugye a C133 a neve, ha valaki rákeres, akkor ez ugye a cézium atom 133-as molekulájához van beállítva az atomóra, csak hogy mindenki tudja. De ez nem igazán az a lényege, hogy időt mutat, hanem ez egy olyan tárgy, amivel te magad, vagy ő, aki hordja, az a saját magáról esetleg tud közölni. Értem. Valamit, bemiszi azt tudni, hogy fél óráig csak rólad.
1: Tehát a design az fontosabb, mint a funkció.
0: Ebben az esetben igen. Meg a design mégiscsak valamennyire mutasson téged, hogy játékos vagy, hogy jó pofa vagy, hogy a más az érték. Persze vannak, mondom, itt értékes óra előlapok, tehát ezt lehet elegánsan hordani. Rengetegféle, most nem a reklám, mert nem ad, tehát itt nincs reklám, mert nem adok el semmit, csak maga az elv ilyet más is létre tud hozni. Tehát én abban se vagyok irigy, mint hogy az apám is a gokártot, amit kézzel vezet, megtaláltam, kiadta újságba és a tervrajzot, aki akarja, megcsinálja, ez az övék. Tehát én csak átadom, tehát annyi ötletem van, hogy semmire nem vagyok irigy, ha valakinek bármi tetszik, lehet szerezni, nekem holnap úgyis lesz még 100 másik ötlete.
1: Ebben biztos vagyok. Folytatjuk rövidesen, Marjai.

0: Ez az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Mariai Judittal beszélgetünk, hihetetlen egy csaj vagy. Tehát, hogy ahogy én elképzeltem azt, hogy milyen lesz ez a mai este, hogy majd úgy kell belőled kihúzni dolgokat, mert nem beszélsz majd biztos szívesen erről meg arról. Hát egyrészt látom a számot folyamatosan, hogy milyen irányokba megyünk el, amire én nem is gondoltam, hogy majd arról fogunk beszélgetni, és valószínűleg úgy fogjuk ezt befejezni, hogy a felét sem mondtuk el, vagy a negyedét sem mindannak, ami te vagy. De számodra mi a legfontosabb? Tehát, hogy mi az, amit te leginkább közölni szeretnél a nagyvilággal, ami benned van, ami neked fontos?
2: Miután én magamat jól érzem magam, tehát egy csomó mindenben jól érzem magam, és tudom, hogy a könyvek, a tudás az a legfontosabb, amit magadba be tudsz gyűjteni, és hogyha azok az emberek, akik engem követnek, azok nem unatkoznak, és nem avval foglalkoznak, mint nem is tudom, milyen influencereket néha nézek, döbbenten nézem, hogy százszor többen nézik, mint engem, hogy mit reggelizett, én meg mondjuk nem tudom, a Weblandről mesél, Thorstein Weblandről mesélem, hogy a társadalmi frusztrációról tartok előadást, hogy miért zavart minket ez a luxizás, hogy értsük meg ennek a
1: egy tojásrántotta tényleg érdekesebb.
2: De van, aki tudod, igen. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy azt tudom átadni, hogy az a tudás, amit akár én megszerzek, és tudom, el tudom nekik mondani, de hogy arra inspirálja őket, hogy ne álljanak le. Tehát soha senki ne álljon le, mert akkor unalmas, és nem tudom, az életük, tehát ugye sokan vannak például társ nélkül, vagy valami, és akkor bolyonganak az életbe, ahelyett, hogy a új iskolába járnának, hogy mennyire izgalmas tulajdonképpen az élet legapróbb dolga, hogy például a makákok társadalma, az állatok, a Konrád Lorenz, az etológustól kezdve, ugye én minden témába, ami aznap előkerül, és nem állok meg, nem csak Wikipédia, tehát jön egy téma, elolvasok egy cikket, és akkor elkezdek gondolkodni, és utána megyek, tehát amit az embereknek mondani, hogy engem ez ennyire izgat, mindegyik téma, tehát szinte mindegyik témában találok valamit, akkor egyre mélyebben tud menni, és hogy hihetetlenül jól fogja érezni magát.
1: Igen, de abban vagy szerintem a legjobb, ha ezt én így mondhatom, hogy aztán ezt úgy át tudod adni két-három mondatban, vagy akár kicsit többen is, hogy nekünk már nem kell elmenni mindenféle könyvtárakba utána nézni, lexikonokat olvasni.
2: De az is egy jó dolog, hogyha hisznek nekem, hisz akkor ugye nyilván az influencer szó, vagy az, hogy ezt a másik rádióban, hogy véleményvezér, ugye, de olyan akkor állítják magukról, hogy ők valami véleményvezéreknek, akik nagyon rossz a
1: igen,
2: vélemény.
1: Igen, az, hogy valaki véleményvezér, azt szerintem magáról nem állíthatja senki, pedig, azt
2: hát,
1: mások
2: van
1: mondják.
2: Olyan rész, aki állítja, de én azt gondolom, hogy ha engem a követőim szeretik, hogy ez lenne a közmédia feladat, most nem akarok egy másik témára ráugrani, de tulajdonképpen, amikor én gyerek voltam, és bekapcsoltuk a tévét, amikor már lett tévénk fekete-fehér, mondjuk 7-8 éves koromban, voltak vetélkedők, Egri János, későbbies, Rózsa Gyuri, de hogy voltak vetélkedők vagy a vágó, és akkor ki akartuk találni, ott ültünk izgatottan anyával meg a nagyival, hogy mi a kérdésre a válasz, melyik versből, könyvből, mi az idézet, hogy van, és ezek észrevettem, ugye most már nem quizsók vannak, hanem gémsók, és azért vannak a gémsók, mert az emberek butultak, és ennek nagyon nagy szerepe van abba, hogy a közmédiának a szerepe egészen más lett, és hogyha visszajönne ez...
1: Nem tisztem, hogy megvédjem a közmédiát, de szerintem ez nem csak a közmédiának köszönhető. Persze. Ez annak is köszönhető, hogy itt van a kezünkben egy olyan eszköz, ami lehetővé teszi, hogy ha mondjuk vetélkedőt nézünk a tévébe, akkor nekünk nem kell tudni, de meg tudom nézni, és pillanat alatt megmondja
2: igen,
1: a helyes
2: de legalább
1: választ.
2: Megnézzük, de legyen az az igény, hogy megnézi, mert igen. Sokszor, mit tudom én, van egy kérdés, mondjuk Majkának a kisebbik gyerekének a neve. Ez nem egy kulturális kérdés. Olyan kérdéseket tesztek föl akkor legyen a kereskedelmi csatornán, ami egyszerűen csak egy ilyen hétköznapi ügy, de nem mondják, hogy hú, ez a Radnóti verset, emlékszem, mert senki nem tudja.
1: Jó, de hát én ezt szoktam mondani, hogy és nyilván minden tudás fontos, és minden tudás meg elkísér életed végéig, de hogy hányszor használtuk életünk során a kotangenst, amit meg kellett tanulni.
2: Kotangens,
1: ugye?
2: Igen.
1: Tehát, hogyha nem vagy benne egy tévés vetélkedőben, akkor ezt életedben nem kell használni, ha csak nem leszel matematikus, vagy nem tudom milyen fizikus.
2: Nem tudhatod, hogy a tudás melyik pillanatban,
1: persze,
2: melyik,
1: mondom,
2: mikor
1: tudás,
2: jön elő.
1: Tudás,
2: tehát, hogy én azt gondolom, hogy a nagyon lementek a a csatornák pontosan amiatt, hogy engedtük, elengedte valaki, vagy direkt ezek voltak a dolgok, hogy olyanok, akár a kereskedelminek is vissza kell húzni, hogy olyan portré beszélgetések legyenek, mint akár a miénk. Tehát, hogy esetleg az emberek agyába szöget üt az a gondolat, hogy hát hazamegyek és leveszek egy könyvet. Hát úristen, ez a nő miről beszél.
1: Ezzel kapcsolatban már csak egy mondat, és ezt mondja, váltunk egy másik témára, hogy ült ugyanebben a székben nem is olyan régen egy élelmiszer biológus, aki azt mondta, hogy az élelmiszeripar követi az igényeket. Tehát, hogy lehet, hogy, és még egyszer mondom, nem tisztem védeni a televíziókat, meg egyáltalán a közmédiát, de lehet, hogy ők is lekövették az igényeket sokkal inkább. Bár tudom, hogy képes arra, hogy formálja.
2: Ismerem ezt a... Én azt gondolom, hogy ha van egy központilag irányt, egy BBC vagy a német csenelek, hogy van egy irány, akkor ez olyan, mint van egy utca, van egy étterem, egy Michelin csillagos étterem, és te abba az utcába akarsz egy kifőzdét, akkor neked jobbnak kell lenni, mert ha rosszabb leszel, meghalsz. Tehát abba az utcába, mondjuk az ételek utcájába, ha van egy magasabb szintű követelmény, akkor én azt gondolom, hogy a többi csatorn is vissza kell hozni szerintem a színházat, az irodalmat, a verseket, a könyveket.
1: De ez itt van, tehát hogy van minden. Azt kell visszahozni, hogy az emberek erre ugyanúgy kíváncsiak hát legyenek, mint korábban.
2: Szerintem szépen, hát az edukáció. Jó. Tudod, én azt gondolom, hogy lehet. És az van egy új generáció, szerintem ezek a fiatalok. Lehet, hogy máshogy érdekli őket, de mégiscsak eleinte nem olvastak, láttam a gyerekek, és nálunk roskadoznak a polcok, és nem akartak, és szinte könyörögtünk, meg erőszakoskodtunk, most meg már fölbukom a könyvekbe, meg a tanulmányokba, mert érdekli őket. Tehát én azt gondolom, hogy az új generáció gyorsabb, nekem is gyorsabb lett az agyam, ez a 8 másodperces aranyhal agy, hogy most már meg ez a FOMO, hogy ne maradj ki valamiből, tehát az van, hogy én is csinálok akár 3 témát, gyorsan megcsám, ledobom, megírom, és jön a következő, tehát, és közben képzeld el, hogy közben 2 telefonom van, és kell közben játszanom is valamit, meg van, tehát már nem is tudok egyszer egy dologra figyelni.
1: És még közben főzöl, meg nem tudom.
2: Igen. Jó. És mindegy, a hüvelykújról akartam, csak egy utolsót mesélek, ez egy nagyon érdekes dolog. Én nem tudok, láttam, hogy a gyerekeim így dolgoz, és amikor az ember, a majom emberré változott, nagyon fontos szerepe volt, hogy szembe fordult a kezünk, így a hüvelykúj, hogy meg tudjuk fogni a tárgyakat.
1: Igen.
2: És amióta a gyerekek már így írják a kis okos telefonukba. Az agyba
1: a hallgatóknak elmondom, hogy közben Judit mutatja azt, hogy az hüvelyk ujjával nyomkodja a telefont.
2: Igen,
1: telefon,
2: én nem tudok, de már kimutatták, hogy az agyba egy új terület kezd ezáltal nőni. Valószínű, hogy még gyorsabban és jobban fognak, és miután a ChatGPT-k, a különböző komputerek, én is nagyon jó szimbiózisban lakom a saját ChatGPT-mel, már kaptam tőle egy szerződést, egy beköltözési szerződést is küldött nekem, és azt gondolom, hogy a chatet is, ha jól, a mesterséges intelligenciát jól használjuk, az is én is sokat észrevettem, hogy még gyorsabban dolgozik a saját agyam.
1: Ez az evolúció.
2: Igen, úgyhogy most már nagyon-nagyon előre vagyunk az evolúcióban, úgyhogy izgalmas.
1: Egy körünk még van, jövünk vissza rövidesen Mariai Judittal, itt a Retro Rádióban, az Obaházi Presszóban.

0: az Abaházi Presszó Abaházi Csabával. A mai vendég...
1: Maria Judit, a mai beszélgető társam, annyi mindenről meséltél, meg beszélsz, és tényleg azt gondolom, hogy egy nagyon színes egyéniség vagy. Ami feltűnik nekem, hogy van egy olyan extra magabiztosságod, ami általában az embereknek nincs. De mindaz, amit mondjuk leírsz, elkészítesz, tárgyak, bármi, azt kinek mutatod meg először? Tehát ki az, akinek a véleménye számít, ha esetleg mégsem lennél biztos abban, hogy az, amit te most közölni vágysz, vagy amit megjelentetsz, vagy amit megmutatsz az embernek, az jó-e, az pozitív-e, az jó irányba mutat-e?
2: Hát tulajdonképpen senkinek, magamnak.
1: Tehát akkor ez a magabiztosság, ez ennyire erős benned?
2: Igen, tehát van olyan, akinek tudnék, aki nálam sokkal, tehát irodalmi szinten tud írni, és az eleinte mutattam, akkor még volt egy-két megjegyzése pár évvel ezelőtt, hogy hát az írjon, aki tud írni. De aztán, amióta most, hát most szinkronban pont egy másik adó, a saját novellámat olvastam fel, van olyan hely, ahol felolvasok, meg most egy új podcast is készül. Tulajdonképpen senki, mert ennyi terjedelemben be én dolgozom, abba ugyanakkor lefoglalnék másoknak is az idejét. Tehát, hogy nem tudom, vagy például a grafikus lány most visszadobott valami két zenei szövegemet, hogy szerint az szar, de elfogadom. És akkor nem tette föl, vagy a másik grafikus lánya valamit, és akkor nagyon ritkán visszaküldenek, és én rögtön elfogadom. Tehát, hogy semmilyen, mint olyan nagy munkaterjedelemben készítem ezeket az anyagokat, hát ha egyik nem sikerül, meg hát látom a lájkokat. Sokszor például van egy írásom, megnézem nyilvánvalóan, hogy tetszik az embereknek úgy tömegével, és akkor érdekes módon, hogy néha nem tudom kiszámítani, van, amit azt gondolok, hogy jobban tetszik nekik, és nem tudom kiszámítani, hogy mi üt meg, mi nem üt, és akkor figyelek, hogy mi, de úgy, hogy egy embernek ezt, tehát ez nem fárasztok ezzel senkit. Az órák meg mind jó, tehát ez...
1: Egy kicsit rólad, mert ez, amiről most beszéltünk, ez mind benne van a te fejedben. De azt gondolom, hogy az, hogy valaki annyi idősen, mint te, úgy néz ki, ahhoz vagy nagyon-nagyon sokat kell tenni, vagy csalni kell, azt elmondtad, hogy te ilyen nem, vagy genetika. Tehát, hogy minden mellett, amit most így elmeséltél, az belefér a te idődben, hogy mit, mozogj, vagy sportolj, vagy foglalkozz magaddal, vagy ez egyszerűen csak ilyen?
2: Ja nem, hát azért ma is voltam úszni, most fáj a hátam, sokkal többet kéne edzenem, azért én járok minden héten jogázni, akkor most vettem egy úszodabérletet, akkor vannak problémáim a gerincemmel, akkor járok ilyen kezelésekre, holnap például eljutok talán kozmetikába, akkor szoktam néhány havonta elmenni kozmetológushoz, tehát ilyen botox az nyilván azért kell, mert például rövidlátó vagyok, és akkor itt a homlokom közepét azt ráncol, nem ilyen apróbb. Jelen pillanatban ezeket folyamatosan restaurálok, tehát önmagam restaurálása. Többet kéne diétáznom, többet kéne edzeni járni, de egész életemben, tehát minden héten volt, hogy heti négyszer eljutottam az edzőterembe, most meg talán kétszer, meg plusz egy jóga, meg egy-két úszás. Tehát azért ez, de ez nem egy izzadós, szörnyű dolog, hanem, hát például szerettem, ha lassú a jóga, otthon, vagy lefekszem, tudom a gyógytorna gyakorlatokat, hisz 1994 óta nekem sajármanom van, ha ez bárkinek jelent valamit, tehát folyamatosan görbülne a hátam, de akkor megfogadtam, hogy nem fog, tehát hogy rendszer.
1: Ja, te eldöntötted, hogy ezt
2: igen,
1: nem
2: igen, mert elmentem, és akkor a professzor fogadott, és akkor jaj, Judit, hátnak magának pont olyan, ott van a probléma, ott görbül a hátad, de hát mondom, professzor maga popos, azt nem baj, maga is az lesz. És akkor ez 94-ben volt, és tulajdonképpen én nagyon rendszeresen, én nagyon sokat teszek ezért, és tornázom.
1: Ez látszik, ezt én mondom.
2: Ne, hát azért tornázom, de nem veszettül, tehát nem egy rubintréka szinten ugrálom szét az életemet, mert nem is ugrálok, tehát nem futok, és nem futok, mert az a maratoni futás az öngyilkosság egyik bizonyos formája, nem tudok biciklizni, tehát semmi extrém sportot nem űzök, csak amit mindenkinek úgy kell lenne, meg otthon is, tehát azért van ilyen gumiöv, tehát nem kell ehhez pénz, vagy egy drága edzőterem, hanem egy gumiöv, egy bosú, tehát hogy labda.
1: Hát, én azt, egy tök normális, hagyományos értelemben normális életet élsz.
2: Teljesen, semmi extravagáns nincs azon kívül, amennyit
1: ami a gondolkodásod,
2: a
1: igen,
2: az más, de nincs az semmi extra, semmi olyanom nincs, amit ne tud a bárki a lakótelepen megcsinálni. Tehát semmi olyan nincs benne, amit nem lehet követni, és azt gondolom, hogy most már így, hogy így ilyen idősebb is leszek, mindig ezt mondom,
1: marad
2: de
1: már ezzel követte, az
2: ez követendő, mert ha ez a nő mégiscsak így néz ki, akkor valamit tud.
1: Hát igen.
2: Meg az értelem, az kijön az arcodon, hidd el nekem, hogy 50 év felett már aztán még Oscar Wilde 40-et mondott, de 50 felett felelős vagy az arcodért, és igen. Hogyha ha ez most nem a botoxot, meg a hialuron feltöltést, hanem azt jelenti, hogy nézel, tehát hogy a tűz van-e még a szemedbe, vagy mire, tehát az látszik az arcodon, ha egy elkeseredett
1: Hát ezt szokták mondani, hogy az értelem is látszik az arcán az embernek, meg annak a hiánya is.
2: Hát látszik, igen.
1: Maria Judit, köszönöm szépen, hogy jöttél. Jót dumáltunk.
2: Ja, én is most köszönöm, hogy itt voltam, és gondolkodjatok sokat, nem tudok mást mondani. Szívesen. Szia. Sziasztok. Hello.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Retro Rádióban.
3: Nem áll meg a munka, jövő héten is ülésezik az országgyűlés. Nem kell ellátmány a gólyáknak, vége az éjjeli dorbizolásnak Makarszkában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Jövő héten is két napos rendkívüli ülést tarthat a parlament. A képviselők hétfőn és kedden gyűlnek össze. A tervek szerint megvitatják egyebek mellett a közösségi közlekedés versenyképességének és hatékonyságának javításával összefüggő intézkedéseket, a veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló törvények módosítását, illetve szó lesz az idei költségvetésről is. Ítélkezési szünet kezdődött a bíróságokon. A főszabály szerint mától egészen augusztus 20-áig nem tartanak tárgyalásokat. A soron kívüli ügyekben viszont ebben az időszakban is dönthetnek a bíróságok. A büntető eljárásokat nem érinti az ítélkezési szünet, és a kezelőirodák is nyitva maradnak, így az ügyfelek továbbra is intézhetik ügyeiket. A polgári ügyek többségében a szünet nem számít bele az eljárási határidőkbe. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter. A fideszes képviselő közösségi oldalán ezt azzal indokolta, hogy a kínai BYD-nél vállal munkát. A korábbi külgazdasági és külügyminiszter a vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágak fejlesztéséért felelős vezetője lesz. Nem kell etetni, itatni a gyülekező fehér gólyákat, figyelmeztet az élő környezetért felelős minisztérium. Júliusban és augusztusban sok ilyen csapattal találkozhatunk, akár száraz, kopár területeken is. Ez együtt jár a költési időszakkal. A madarak azonban nem szorulnak segítségre, sőt, ha tápláljuk őket, ellustulhatnak, megváltozhat természetes viselkedésük, ez pedig különösen veszélyes lehet majd a vonulásuk során. Visszaszorítja az esti ivászatot Makarszka. A közép-dalmáciai város Horvátországban elsőként korlátozza az éjszakai alkoholárusítást. A helyiek ugyanis megelégelték a turisták nyári dorbézolását az óvárosban és a strandon. Este 9 és reggel 6 között ezentúl tilos alkoholt árulni, például az üzletekben, pékségekben, dohányboltokban. A vendéglátóhelyekre ugyanakkor nem érvényes a szabályozás. Hasonló intézkedést tervez egyébként Split és Zadar is. Általában derült fátyolfelhős idő lesz, a Dunántúl nyugati tájain fordulhat elő zápor, zivatar, néhol felhőszakadás. A szél gyenge marad, csak zivatarok környékén erősödik meg. Késő estére 19-26, éjszakára 14-20 fok közé hűl a levegő. Holnap sokat süt majd a nap, de néha jobban befelhősül az ég, csak helyenként fordulnak elő záporok, zivatarok. 30-35 fok várható csütörtökön. Pénteken is marad az igazi nyári idő, de este már többfelé lecsaphatnak zivatarok.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
1: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Van még 2 órán, közösen hozom is a legnagyobb hazai kedvenceket. Charlie egyik klasszikusát például, szól majd pár perc múlva a Káléház. Itt lesz Oroszlán Szonya, Varga Zsuzsával és Péli Barnával.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, az Edda művek annak idején ezzel a dallal tértek vissza a 80-as évek közepén, egy rövid szünet után ez volt a kör. Jön mindjárt a Hip Hop Boys és a Hegyekbe fönn, előtte pedig Olaj Bolyát hallgatjuk Magyarország a retro rádióban.

Ágerei Retro Rádió, Neoton Família klasszikusa a Don Quixote után jön nem sokára a P-Box-tól az egyik nagy kedvencem, a zöld, a bíbor és a fekete, az AD Stúdió után. Nyári eső, most a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádióban. Ez Závodi Gábor énekelt, a Csini Baba egyik betét dala szólt, az évele boldogan. Zoltán Erikával megyünk tovább, Szerelemre születtem a retro rádióban.

0: minden idők legnagyobb slágerei. Retro Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, a Quimbit hallgattuk, ez volt a Most múlik pontosan.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádiójában.
0: Szép jó estét kívánok mindenkinek, a mikrofonnál a Baházi Csaba. Még mindig van ám egy óránk közösen, hiszen ma is éjfélig rádiózhatunk együtt a legnagyobb hazai kedvencek társaságában. Jön is nem sokára a V-motorok egyik klasszikusa, a Tűzvarázsló, de itt lesznek Koványék, a Margaret Island, most pedig Radio

Minden idők legnagyobb slágerei retro rádió benne, az Amigod, vagy Am I God, köteles Leander egyik zenekara, egy bikini feldolgozása lesz volt a Kivisz haza. Tóth Vera jön nem sokára a sorskerékkel a Republik után. Ha itt lennél velem, a retro rádió.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Jani Csákvecó és a Könnyek az esőben után jön mindjárt az Intim Torna Illegál az Örökké című slágerével a KFT után. Afrika a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. Bródi János és a Földvár felé félúton után Vastag Csaba és Vastag Tamás közösen az Őrizd az álmod című slágerben a Retro Rádióban.

Minden idők legnagyobb slágerei Retro Rádió. A Fiesta és a Bonita után eljött a búcsú ideje, mert hogy rövidesen éjfél van. Holnap reggel 6:08-kor beköszönnek majd bocsiék, mi pedig természetesen holnap este is találkozhatunk. Egy visszatérő, mondhatnám, törzs vendég érkezik. Hobó! A nagy sikerű tavalyi premier után folyamatosan teltház előtt játsszák a Medvevára című darabot, amelyhez most hosszú várakozás után elkészült a hanglemezés, amit már régóta ígért Hobó. Erről is fogunk vele beszélgetni. Várunk mindenkit tehát holnap este 8-tól az Abaházi Presszóban. Hobóval bízom benne, hogy velünk tartanak. Az elmúlt órákban Abaházi Csabát hallották. Szép estét, további kellemes rádiózást vagy jó éjszakát kívánok mindenkinek. Varga Viktor dalával búcsúzom ma. Szőkével álmodtam.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most minden idők legnagyobb slágerei az ország leghallgatottabb rádió.